0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni az M7-esen és az M0-áson. Megvan az év turista háza, északon és keleten eshet. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuána átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönség szavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
3: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházakban már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódás és alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
2: Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mindegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forint megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tavasszal kezdődhet a balatoni bringa körfelújítása, visszatérhetnek az Erasmus ösztöndíjak. Napos őszi idő vár ma ránk. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Csaknem 20 kilométeren újítják fel a balatoni bringakört, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, Tihany és Balatonfűzfő között. Több mint 14 kilométeren átépítik és kiszélesítik a kerékpárutat. Két új, sorompóval védett vasúti átjárót is kialakítanak. A közbeszerzéseket még az idén elindítják, a munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túlolcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak. Erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólapok ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót. A Nébi honlapján elérhető a nyilvántartott, legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
3: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy UTR és tűzifa, vagy Mébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
2: A következő tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus ösztöndíjra a magyar egyetemisták. Az uniós tagállamok elfogadták az Európai Bizottság javaslatát, így a hazai kutatók és egyetemek előtt a Horizont Európa program is újra megnyílik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A döntéssel lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró kohéziós támogatás felszabadítását is javasolta. Kiállítás nyílik ma a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. A látogatók a Kis Kunst Galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és papucskészítőkről készült felvételeket láthatnak. A délelőtt még felhősnek, a délután már naposabbnak ígérkezik, csapadék elvétve várható. Többfelé lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél. A ködös reggel után napközben 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Most úgy tűnik, hogy változékony időt tartogat a hétvége is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni. Így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolatfelújítás miatt. Vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8. Jó reggelt! Jó reggelt! Csütörtök van, szevasztok! Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri! Jó reggelt! Szevasztok! Anett, neked is jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Ki hogy van? Mert ugye nekem a torkom elkezdett fájni tegnap előtt, valamivel javult, egy ilyen 4 óra műsor után azért eléggé lerongyolódik. Most hallom, hogy Anett, te sem vagy teljesen.
2: Igen, nekem is fáj a torkom. Én ugye reggel pont az Évinek mondtam ezt, hogy nem tudom, olyan rossz a közérzetem, de most már tehát félával is kibírom ezt a hetet.
0: Ezt a hetet. Oké, Gyuri, te?
3: Igen, nekem ilyen rendszeresen elkezdi folydogálni az orrom. Amikor legutóbb ilyen volt nyáron, akkor az azért jelentett egy kis többet is.
0: Ilyenkor régen mindig azt jelentük, hogy bezárjuk a boltot, mert hogy ne fertőzzünk jobban is tovább.
1: Ja,
0: Évi,
1: jó.
0: Te jól vagy.
1: Sziasztok!
0: Az egyetlen egészséges.
1: Nem, hát még egyelőre semmi bajom nincsen, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz.
0: Jó, nem. Ezt úgy mondom, holnap akkor elvárások szerint jövünk.
1: Igen.
0: És aztán én nem jövök már hétfőtől, ti majd folytatjátok, igen, mert ugye nem megyek Szabira.
3: Hétfőn, kedden.
0: Kihasználom ezt az október 23-át, hogy az úgy belekerüljön, és akkor hétvégén térek vissza. De ez
1: így
0: jövő
1: lesz.
0: Hét.
1: Így van.
0: Így lesz. Jó. Ez olyan helyes kis barna gitáros ír egy ilyen kis romantikus emlék iratot, mondjuk így. Az elmúlt időszakban sok szó esett, hogy milyen volt a mi időnkben, Gábor. Egy kis ízelítő, hogy miként történt még a 80-as években is a televízió beüzemelése. Én a padláson az antennával, egyik öcskös az udvaron, és a fater a szobából irányít, hogy merre forgassam az antennát. Szólánc. Jó, nem jó, kicsit vissza, enged lejjebb, vissza, már van kép, de nagyon sistereg a hang. Mi azt csináltál? Most minden elment. Már eltelt egy óra, de semmi sem változott. Kezdődik előről. Jó, nem jó, van kép, nincs hang, van hang, nincs kép. Alakul, fordíts vissza. Most jó, hagyd így, gyere le. Jön a kérdés, mit csináltál, hogy egyik pillanatról a másikra jó lett a képhang? Föltöztem az antennát, és amikor jött egy vihar, kezdődött előről az egész. Szép napot, barna gitáros.
3: De szép.
1: De tényleg ilyen volt.
0: Ez tényleg ilyen volt, így van. Nem mondom, hogy jó volt, de tényleg ilyen volt.
3: Összehozta a családot.
1: Igen.
0: Hát igen, most töröm a fejem, hogy aki társasházban lakik, az vajon hogy csinálta? Nagymamámnak volt színes tévéje, és nem volt annyira szemcsés a kép. Tehát, hogy az a, és ja, megvan is. A plafonról lógtak ilyen cserében virágok, tudod, ezek a...
1: Igen,
0: ezek
1: a futók.
0: Így van. És akkor az antenna is valahogy arra volt oda fordítva, az erkély felé. Az ott volt valahol a plafon alatt.
1: Igen.
0: Most így beugrott.
1: Igen,
0: a Munkácsi Color TV-n.
1: Nekünk is így volt, és apukám ugyanígy beszélt, mint az SMS író.
0: Ez
1: annyira,
0: igen,
1: megvan ez a kép, köszönöm, hogy visszahoztátok őt így kora reggel. Tehát, hogy ez a szóhasználat mindenre, hogyha valamit nem tudott megcsinálni, vagy, tehát egy
0: ugyanígy. Igen, igen, ez totál jellemző.
1: Nem jó, vidd a rép, anya, apa, vidd a rép, nem látod, húzd ide.
0: Gabi bátyám, jó reggelt, ha jól gondolom, az atyának se a csülöktől fáj ma reggel a feje, kicsit aludnom kell még a McLaren-es, jó van, pihenj jól. Egyébként egy ilyen tévé antennás beállításkor ki hol helyezkedik el? Az apa a főnök, ő az antennával babrál, vagy az apa a főnök, a tévét nézi, mert csak ő tudja megítélni, hogy mikor éles a kép.
3: Há, apa az antennánál, anya középen, és akkor a legképességtelene próbálja akkor kommunikálni, hogy milyen a kép. Nem így szokott lenni?
1: Igen, szerintem az anya a főnök, nem akarok senkit megbántani, ő nézi a képet is. Apa, húzd arrébb, most jó, nem jó, hova tetted, miért tetted oda? Tehát, hogy én szerintem így van ez.
0: Üzeni valaki, most ütött el egy 120 kilós kopasz kamionos, bevallom, sírok. Jó. Jó reggelt, Istenek! Pancsikálok a Demjéni termál tóban, és azon tűnődök, hogy kiadta az ötletet, hogy a szárodai fürdőköpenyek hónaljába varják az övtartó füleket. Agy rém, ha elől megkötöm, pont a melbimbom alatt van a csomó suvi üzeni, és hogy mennyire igaz ez. Gyerekek, ez miért van? Ez miért van? Tényleg, és az összes szárodai, nem lehet azt mondani, hogy csak a Demjéni szállodában van ez.
1: Komolyan?
0: Igen, hogy az öv, tudod, amiben berakod, igen, azt a frotírövet,
1: igen,
0: annak a kis lyukas izéje, vagy hogy hívják, aha, ezt a... Hogy hívják ezt?
3: Ez a bújtató.
0: Az a bújtatója, igen, így van. Az a hónod alatt van nagyjából. Tehát itt kötöd össze. Hogy miért nem lehet ezt csípőnél? Tökre igaza van. Azt a mindenit, Subi, köszönj, hogy megérted, én minden alkalommal örjöngök a szállodákban. Egyszer nem értem.
3: Ezért nem találom soha ezt a bújtatót, mert én fogom, és akkor, igen, tudod, mint egy karate ruhánál így átkötöm, és kész.
0: És a rohadék takarítónők meg nem fűzik bele. Igen. Tehát mindig, amikor kibontom valahogy a köpenyt, belebújok, és ott van valahogy, és bele kell fűzni abba a bújtatóba. Szörnyű. Nem, tényleg, a szállodai köpenyek, és hogy ez hogy lett nemzetközi?
1: Nem tudom, rám ne néz, én életemben nem bújtattam be oda, mert nekem ugyanaz a verzió, mint Gyurinak, hogy hát ha már leesett, akkor oda teszem, ahova való, és meg se keresem a lyukat.
3: És szoktam megkeresni, igen, tényleg. És csodálkozom mindig, hogy nem kéne egy bújtatónak lenni. Soha, keresztem, ahova
0: van.
1: Ez nagyon jó.
0: De tényleg így van, na szörnyű. De egyébként most jut eszembe, hogy amit tőled kaptam, annak sincs nagyon csípőnél.
1: Na.
0: Ma is abba voltam.
1: Válogatott. Csak mondom. Annak jó.
0: Egyszer szülinapomra Évitől kaptam egy magyar válogatott, úszóválogatott fürdőköpenyt, egy kéket, Hungary felirattal.
1: Abban virít otthon minden reggel.
0: Hát azért van egy pár a gyűjteményemben.
1: Jó, nem kell mondani, örüljünk.
0: De elmondom, mert egyet kaptam Kemény Dénestől, ő bele is hímeztette a nevemet.
1: Az vízilabda.
0: A nevemet, és az piros. És egyet kaptam Szécsi Zolitól, az aranycsapatos fürdőköpen. Az egy másfajta frotír, az bársonyos.
3: Mm. Ó, melyik látott már igazán, igazán mocskos helyzetekben?
0: Mindegyik. Mindegyik látott. Dénes is, Zoli is, Évi is, mindenki.
3: Sőt, így szoktad. Na gyere, Évi, ma reggel.
1: És mi alapján veszed fel, tehát, hogy van valami lelki...
0: A bebüdösödés alapján rakom a szennyesbe, és veszem elő a következő.
3: Te tudod, amikor ha kimegy és mossa a fogát, hú, Évi, ez ma már nem az
0: Évi. Évi, ma lecserélek, gyere, Dénes. Én ezeket becsben tartom. Hordom is, és félek is, hogy majd egyikük, másikük elkezd kikopni, vagy ilyesmi, és akkor mi lesz velük, meg kidobni nincs szívem.
1: Nyugodtan hozunk másikat.
0: Nem, hát azért az figyelj, például Kemény Dénes az aranycsapat aranykorszakában adta ezt. Hát azért az egy nagyon nagy dolog.
1: Hát igen, de...
0: Vagy Szécsi Zoli. Nem az aranykorban, hanem ugye utólag, amikor készült a film róluk, de akkor kaptam tőle. Tehát ezek nagy dolgok, ezeket becsben tartom.
3: Hát igen, ne csinálj benne olyan dolgokat, hogy kikopjon. Ez tény, ez figyelni kell.
0: Jöjj, ahol én dolgokat csinálok, ott éppen nyílik szét. Tehát ott nem kopik. De azért, ha hátulról néznél, akkor tényleg azt hisznéd, hogy Zorro lovagol.
3: No, ezt a lovaglást nem szabad.
0: Ahogy leng a köpeny. Zorro lovagol. Mi van, Évi?
3: A hátára mindig jövő, Risto Véva.
0: Nincs ráírva, nincs. Hungary van. Hungary. Az Évi-étől Hungary van.
1: Hungary. Abban rovagol.
0: Jó, időjárás jelentés Anettől. Azt mondja, hogy napos, de kis és szeles időnk lesz ma is, csapadik itt-ott lehet. A ködös reggel után napközben sem lesz több 16 foknál. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Teréz névnap van ma. Azt hiszem, hogy a Drága István Daninak van harangozó terével ugye egy kalandja.
3: Igen, nem emlékszem erre.
0: Többször járt nála a lakásán.
3: Komolyan? Igen. Ez nincs is meg nekem.
0: Nem mesélte? És nem, mindig nem. Behívta és félt a Teréztől a Dániel. Igen.
2: Ha, ezt nekem kimaradt, bár sok sztorit hallottam tőle.
0: Igen, de én így emlékszem, hogy elküldték riportot csinálni. És valami ilyesmi.
3: Valami rémlik, hogy valakinél volt, igen. Tényleg.
0: Ma van a fehér bot, a vakok és a gyengénlátók nemzetközi napja. Ma van a kézmosás világnapja.
1: Egyébként az fontos.
0: Nagyon. Melyik most?
1: A kézmosás.
0: Az nagyon fontos, igen. Igen.
2: De kiderült egy felmérésből, hogy az emberek nem tudom hány százaléka, tehát több mint 50%-a nem mos kezet.
0: Nem mos kezet az relatív, mikor?
2: Tehát, hogy például akkor, hogyha a hazamész, nagy általánosságban mosdó használat után, meg minden ilyen. Tehát, hogy még mindig nincs benne van a köztudatban, de még mindig nincs eléggé benne, hogy ezek olyan dolgok, amik kötelező érvényűek.
0: Teljesen igazad van, erre kell a gyerekeket nevelni. Aztán, hogy az igény az megszűnik-e vagy sem, az ugye teljesen szubjektív.
1: Igen.
0: Jó, az ölelés világnapja és a falusi nők világnapja is már van. Ezt miért egy mondatba gyűrted bele?
2: Na, azért, mert már sok lett volna neked, ha külön szedem is ki. És kiakadsz, hogy mennyi világnapod van.
3: Túlterhelted volna a rendszer?
2: Úgy értem, hogy kiakadtál volna, hogy mennyi...
0: Az ölelés és a falusi nők. Mi az összefüggés?
3: Hogy ünnepelsz, Évi? Mi a terv?
1: Egy nagy nap a mi életünkben. Öleléssel.
2: Igen.
1: Öleléssel és ivással.
0: 67 éves Rudolf Péter, Isten éltesse, 67 éves Sarah Ferguson, Fergie angol hercegnő, 66 éve Ringo Starr először játszott a Beatles-zel. Ma 66 éve?
2: Igen.
0: A Summertime feldolgozását vették fel Hamburgban.
2: Mindenki Hamburgban, a 60-as években, tehát meg a 70-es években mindenki Hamburgban vette fel. Átmentek Londonban, nem volt erre lehetőség? Vagy?
0: Ez egy érdekes dolog. Hát Hamburg ugye egy kikötőváros, és ott nagy buli volt. Tehát a mai napig azért gyakorlatilag ott vannak a prostik, ott vannak a tengerészek, és az egész egy ilyen szórakozó negyed, legalábbis az a negyede Hamburgnak. És ugye ott nagyon sok szórakoztató klub volt, ott volt a Star Club, ahogy a hamburgiak hívták, és ott lépett fel a Beatles. és valami mozinak a nem tudom miébe öltözőjében laktak, stb. Tehát ezek nagyon-nagyon kezdetleg, de tudtak pénzt keresni. És akkor még a Pete Best volt a dobosuk, a Beatlesnek, és Ringo Starrral azt hiszem ott ismerkedtek meg, vagy a fene tudja már pontosan hogy volt, én se tudom, és akkor így került Ringo Starr a bandába.
2: Elképesztő a Queen.
0: És minden Hamburgban volt, igen.
2: Tehát a Queen filmet is láttam, hogy ők is Hamburgban mentek felvenni a lemezt.
0: Az meg... München volt.
2: Vagy,
3: de... Az a másik Hamburg.
2: Na mindegy, valami, mindegy, de hogy Németország azért nagyon élénk volt így.
0: Nagyon.
3: Igen. Elvisznek is volt ugye Németország időszaka.
0: Hát ő katona volt Németországban, őt behívták, rendes sorozással behívták, és, de akkor már ő volt a nagy Elvis, és akkor ugye nagyon nagy fejtörést okozott, hogy hova tegyük a jó Elvis. Tehát azért nem semmi a Jailhouse-ra kénekese egy laktanyában képzik ki veled.
3: Ez úgy fennakasztotta volna kicsit a munkát, igen.
0: Igen, aztán szerelmes is lett valamilyen ezredesnek a lányába, meg minden, szóval voltak baj, de Elvis tényleg mint egy hímes tojást úgy kezelték. De nem kell behívni az ilyet. Miért kell behívni egy világsztárt?
3: Igen, emlékszem a filmből, hogy azért volt is ezzel küzdelem, hogy valahogy kibújjanak alóla, de nem sikerült.
0: Nem, szolgált ő rendesen. Aztán 50 éve Ike és Tina Turner utoljára szerepeltek együtt színpadon. Hát ez is egy érdekes kérdés, mert ugye ők házaspár voltak, és hát ugye ma már köztudomású, hogy Ike Turner, Tina Turner akkori férje egy nőverő, abuzáló férj volt.
2: Igen.
0: És így élték, és ez gyakorlatilag köztudott volt, és nem volt ezzel semmi gondja a közvéleménynek, és aztán Tina Turner később erről nyíltan beszélt. De mintha tényleg nagyon-nagyon megviselte volna, amit meg is értek. 146 éve 1880-ban elkészült a Kölni Dóm végre. 632 évvel az építkezés megkezdése után. Itt csak azért álljunk meg egy gondolatra, hogy gondolj bele, hogy van-e ma olyan, és a válaszom nyilván az, hogy nincs, hogy elkezdenek valamit, egy projektet, legyen az egy ország vezetője, vagy egy város vezetője, amiről tudod, hogy 600 év múlva fog elkészülni. Elkezdenek egy ilyet. Tudom, hogy a Lágymányosi híd budai szakasza az olyan.
2: Vagy az M1-es.
0: Tehát van, azért van.
3: Így nézzük a 4-es metró is, ugye, még ott is ígérnek azért dolgokat.
2: Igazatokban.
0: Feltettem egy álnaív kérdés, és látjuk, hogy Magyarországon ez van.
3: Azt hitted, a Sagrada Familia az utolsó jelentőség teljes. De nem. Van itt nálunk is.
0: Nálunk is van. Bőven. És 30 éve Tommy Lee, a Motley Crue dobosa ellen eljárás indult, mert leütött egy fotóst.
2: Hát igen, akkor még megmerték.
0: Akkor még lehetett fotóst ütni. Megmerték csinálni. Megmerik, azt ma is csinálni egyébként. Figyelj, nem tudom, mi volt a helyzet, de én mindig Tommy Lee oldalán állok. Bármi is van, Tommy Lee-nek igaza volt.
2: Igen, bár bevitték.
0: És hidd el, ma meg az a fotós biztos, hogy büszkélkedik azzal, hogy Tommy Lee szájon vágta.
3: Ez élete sztoria, ide igen. Ütött, minden szórakozóan ezt tolja, biztos kocsmákba, ide ütött.
0: Hát láttátok a Tyson filmet? Nem tudom már melyiket, de valamilyen dokumentumfilmszerűség volt. Vagy lehet, hogy amikor a Jake Paul ellen felkészült, és hogy ő visszament, forgattak vele Netflix, és visszament a régi helyszínekre, New York, Bronx, stb. És oda ment hozzá egy csávó. Nem láttátok?
2: Nem.
0: Oda ment hozzá egy csávó, egy színesbőrű, szintén Mike, és ott ment ugye a kamera csoporttal, meg a forgatócsoporttal, és Mike, szia, megismersz? Nem. Azt mondja, engem raboltál ki. Amikor 13 éves voltam, engem raboltál ki. És volt, ölelkeztek. De nem haragszom, mondja, de nem haragszom.
3: Nagyon
0: óriási. Igen, tényleg az. Veszprém 7 fokos, 16 lesz ma ott és napsütés, Eger 8, 14 lesz napsütéssel, Calgary mínusz 3 fokos, plusz 12 lesz. És ott is sütni fog a nap, mint ahogy Hajóson is, hoppá Gyuri, ez még nem volt, Hajós, meglepsz. 5 fokos most is 15 lesz, Budapest 8 fokos, 16 lesz napsütéssel.
3: Gondoltam, kicsit újítok a településeken.
2: Hol van Hajós?
3: Hajós Pincefalu van mellette, nem messze van egyébként, megmondom neked őszintén, hogy Kalocsától
0: őszintén, ez a lényeg, hogy őszinte vagy.
3: Neked mint borszakértő asszonynak ezt azért tudni kéne, hogy hol van Hajós. Nem jártál még az uraddal
2: ott? Ott még nem. De nagyon sok helyen jártam, de ott még nem, úgyhogy ne adj ötleteket. Nem szeretnék autóba ülni.
0: Értünk. Nem autóba, biciklivel fogsz lemenni oda.
3: Kész a terv.
0: Na jó, gyerekek, beszéljünk róla, gondolom, hogy mindenki tud a hírről, mindenki olvasta a hírt, hogy Gulácsi Pétert és családját kirabolták pár nappal ezelőtt spanyolországi otthonukba. És Péter most nem játszott, ugye volt azóta egy bajnokok ligája mérkőzésük, ha jól tudom. Nem játszott, mert hát nyilván traumatizálta ez az eset, ez az esemény. Keveset tudunk egyébként erről. Annyit tudunk róla, hogy Valenciától északra lakik egy ilyen milyen lakóközösség, ez ilyen zárt?
1: Vagy? Zárt lakópark, vagy úgy képzeljük el, ugye egy ilyen kertváros rész, ami elviekben őrzött.
0: Elviekben őrzött, így van, és valamikor az éjszaka közepén fegyveres rablók hatoltak be a házukba, ott volt az egész család, és fegyvert fogtak rájuk, és kiürítették a széfet, ékszereket, mindent elvittek, és ez tartott egy órán át. Ez az egész. Tehát én azt gondolom az ember, hogy ez mit tudom, 10 perc, és azok is menekülnek, amilyen gyorsan csak tudnak. Tehát ez az egész, gondolj bele, hogy a család, gyerekek, stb., hogy az milyen lehetett.
1: És igazából az a trauma, amin átestek, az szerintem, el sem tudom képzelni, és én tegnap sokat gondolkodtam, hogy mit csinálnék és mit tennék, de hogy utána, hogy az a tudat, hogy volt valaki a házban, bejöttek.
0: És fegyvert fogott rád és a családodra, ne viccelj.
1: A családomra, a gyerekeimre, a terhes feleségemre. Szóval nagyon kemény.
0: Ez nagyon-nagyon kemény, és Péter nyilvánvalóan nem nyilatkozik, ő valamit most megnyilvánult ebben, hogy kéri mindenki megértését, hogy ők most szeretnének valahogy rendbe jönni, de van egy újságíró kolléga, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője, aki és más kollégája is Péterrel személyes kapcsolatban vannak. Tehát, hogy most nem mondom azt, hogy el fogja nekünk azt mondani, hogy tegnap beszélt Péterrel, és Péter ezt és ezt mondta, és mindent részletesen, de azért is sok mindent tud róla.
3: Igen, biztosak vagyunk benne, hogy a legfrissebb információk azok náluk vannak, és ezért gondoltuk, hogy akkor beszéljünk a Zsolttal, és kérdezzük meg, hogy
0: ő mit tud. Tudni. Igen, mert tényleg nagyon-nagyon keveset tudunk, biztos érthető okokból, azt nyilvánvaló, hogy egy ilyen család mindig pszichológiai kezelésre szorul, hogyha egy ilyen megesik vele, és nagyon-nagyon reméljük, hogy Gulácsi Péter mielőbb visszatér a focipályára, tényleg egy fantasztikus sportoló, és az, amin ő és a családja át keresztül ment, az felfoghatatlan, tényleg az. Somogyi Zsolt, aki egyrészt sportújságíró, és talán mondhatjuk azt, hogy Gulácsi Péternek jó ismerőse, ő el fogja mondani, hogy ő mit tud. Ez lesz az egyik témánk, a másik pedig, ez is baromi érdekes, képzeljétek el, egy amerikai egyetem, ha jól tudom, csinált egy felmérést arról, és akkor itt most az okos autók lesznek fókuszban, arról, hogy amit mi már mindig sejtünk a mobiltelefonunkkal, meg a tabletünkkel kapcsolatban, hogy kémkedik utánunk, hogy mindenféle adatot lehalász tőlünk, rólunk, hogy bizony a mai autók, az okos autók is jelentenek rólunk. Kémkednek utánunk, de akár e-mail címeket, mindent ellopnak, és továbbítják különböző központokba.
3: Igen, ezt vizsgálták, meg azokat az alkalmazásokat is, amik egyébként mondjuk kísérik ezeket az autókat, amiket feltelepít az emberek mellé, az autók mellé, vagy összetársítja.
0: Sokféle van. Igen. Tehát ugye ott van az autó maga, ugye neked is van.
1: Nekem is van autóm, és szerintem ott
0: van hozzá applikációd?
1: Van.
0: Tehát az autógyártó kínál neked hozzá egy applikációt.
1: Így van.
0: És azzal te összekötöd, és azzal mit tudsz csinálni?
1: Összekötöm, kinyitom, látom a benzint, hogy mennyi van benne, meg, tehát hogy nagyjából minden információ megvan az autóról.
0: Kilométer óra állás nekem is azon. Autó helyzetét mutatja, hogy hol van az autó.
1: Igen, ha leparkolom valahova, akkor megtalálom gyorsan, tehát igen.
0: Így van. Nagyjából ezekre jó. A kérdés az, és akkor ezt majd megbeszéljük, hogy erre szükségünk van egyáltalán. Tehát ez tényleg csak egy ilyen úri hóbort, hogy látom az autóm, hol van, egy jegyezd meg, basszus. Érted? Igen, ki tudom nyitni távolról, hát vagy bezárni, zárd be, vagy nyisd ki, akkor gót vagy mellette.
3: Van benne, nézd meg, mikor benne ülsz.
0: Igen. Vagy mi a kilométerállás, vagy a keréknyomás, nálam az is benne van, a keréknyomás.
1: Nekem is benne van, de igen. Régen minek? Is éltek így a szüleim anélkül, hogy ilyen lett volna.
0: Na de, összekötötted az autót a telefonoddal, hogy ezeket a kis dolgokat nézegesd.
1: Igen.
0: Amikor az applikációt letöltötted, és fölmented, biztos, hogy beleegyeztél egy csomó mindenbe, és innentől szabad a gazda. Bármit, de akár tényleg a névjegyeidet is küldheti be a Skoda gyárba, Banská Bystricába. Nem igaz, nem ott van.
1: Na, jó, nem, ez zavart meg.
3: A sztori többi része igaz.
1: Én, tudod, azért láttam, hogy azért érdekesen nézek.
0: Én nagyon igen, érdekesen néztél. Szóval, hogy, és képzeljétek el, mondok egy pár automárkát, azt nem tudom, hogy miért főleg amerikaiak. Tehát General Motors, Lincoln, de van Japán is, Nissan, Honda, tehát ők itt a fő bűnösök. Hogy ez azért van, mert kínaiakat nem vizsgáltak, vagy európai autókat nem vizsgáltak, nem tudom.
3: Kérdés, hogy ez a teljes lista egyébként, vagy csak ez a pár, amit úgy amúgy kiemelt és felkapott így a sajtó.
0: Mert van olyan autó ezek közül, aki maga köp, tehát maga már rólad mindent, van olyan, ami csak ha összekötöd valami, mert van olyan, hogyha egy harmadik fél applikációjával kötöd össze az autódat, lásd Apple CarPlay vagy Android Auto.
3: Így van, és könyörtelenül, visszavezethetően különböző cégeknek egy az egyben megy az info.
0: Na erről beszélünk ma Bazsó Gábor Karottával, autós szakújságíró barátunkkal. Aztán Horthy Gábor jelentkezik? Igen, képzeljétek el, hát ugye a gulácsi témát mi nagy témaként egy másik újságíról beszéljük meg, ezért ő arról fog beszélni, hogy a híres focisták, akik könnyen elvesztik a fejüket a pályán.
3: Igen, most is az elmúlt hetekben is volt egy pár sztori, ebből gondolta Gábor, hogy egy picit körbenéz és felelevenít, akár ikonikus történeteket is.
0: Aha. És még Infantinoval is fog foglalkozni, a Infantino furcsa. Én azt gondolom, egyébként a németek most már nyíltan kiálltak Infantino ellen. Tehát a német szövetség. Uh-huh. Nyíltan. Uh-huh. Hogy na jó, ez az ember, ez alkalmatlan.
3: Most állítólag a svájciak is, úgyhogy majd...
0: Jó, kevésbé fajsúlyos, vagy igen. Súlyos a svájci vélemény, de oké. Okay. Minél több, annál jobb.
1: Nyilvánosságra került az is, hogy rengeteg pénzt nyert ezzel a világbajnoksággal, és ezt is bolygatják.
0: Helyes, jó. Erről fogunk beszélni Horthy Gáborral, és most jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai. Évi?
1: Hát zseniális volt, ugye a férfi sírásról beszélgettünk, és hát Németh Kristófot hívtuk, aki ugye valóságsokban többen is elérzékenyült, úgyhogy nagyon jó beszélgetés volt. Mi is írtunk a nevetéstől.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Ma kora reggel már felvezettük ugye ezt a témát, és akkor azt mondtam nektek, és nagyon át tudtalak verni ugye benneteket, azt mondtam nektek, hogy én tegnap a Spárban kiszálltam az autóból, a parkolóban is odajött hozzám a férfi, és ezt mondta.
5: Ja Istenem, de szép vagy! Ja Istenem! Ja, de aranyos! Ja, szép!
0: Meglepett, de jól esett.
3: Meg is értem.
0: Így van. Tudjátok, hogy ez egy trükk, és nem igaz, amit mondtam.
3: Jó, hát ezt azóta mondom, mióta rákérdeztem a folytatásra, mi történt utána.
0: Nem. Ugye ez Németh Kristóf barátunk, és ez egy valóságshowban történt így, a Farm VIP-ban, amikor ő meglátott egy bocit. Azt látta meg, hogy épp megszületett.
3: Igen, ott a kis lábaival ott tipegett, igen. Nagyon kis bizonytalan volt. Cuki volt egyébként.
0: Igen, mármint.
3: A kis boci.
0: Igen. És nem is akkor egyből kinyitottunk egy ilyen nagy vitaládát, mert Évi megrökönyödött, mi meg elkezdtük védeni, hogy ki mit gondol a férfi sírásról, ugye?
1: Hát igen, szerintem nyilván lehet sírni a férfiaknak, csak azért én azért szeretném, hogy ilyen dolgokon azért ne sírjunk, tehát egy borjú születése nem olyan dolog. Azt mondom neked, hogy a gyereket ballagásán elsírod magad, teljesen normális vagy születésén. De azért szerintem a férfi sírás az, azért gondoljatok bele, ott ülünk mi, a gyengébbik nem, és az erősebbik rám borul, azt el kell sírni.
0: Na ezt így recsegve mondod, mint Charles Bronson, mint a gyengébbik nem.
3: Kérdés, hogy az erősebbik nem borul le ilyenkor, vagy most mi van?
2: Engem kifejezetten elérzékenyít, hogyha egy férfit bizonyos helyzetekben sírni látok. Hát
0: most így... hallottad ezt a sírást. Igen. Reggel még azt hittett, hogy ez egy idegen férfi volt a Spár parkolójában, és felém jött, és én fölvettem. Igen. Most már tudod, hogy Németh Kristóf volt a Farmon. Most igen. Másképp hallgattad ezt a sírást?
2: Én reggel is meghatódtam, amikor nekem...
3: amikor még úgy volt ez pár parkolóba.
0: Jó, aztán Kristóf nemrég szerepelt ugye az Árulókban is, és ott is sírt Kristóf, ezt is megmutatom nektek.
5: Ilyen vagyok, őszinte minden mondatom. Esküszöm. Ezt tudom mondani nektek. És azért csodálatos, mert ez országvilág előtt bizonyíték lesz arra, hogy amikor előítéletekkel vagytok valaki iránt, az mennyi el tudja vinni a valóságra a fókuszt.
0: Édesem.
2: Szegény.
5: Ez csodálatos lesz. Csodálatos lesz.
0: gyerekek.
3: Anett, most könnyezik.
0: Most én is meghatottam majdnem. Jó gyerekek, ő tényleg egy igazi szikla, én ismerem jól. Ott volt a Starbucksban, a keze gránitból van. Hűvös a tekintete, szűk és félelmet gerjeszt, ugyanakkor szeretetet ébreszt. Évtizeden keresztül ugye gengszert alakított az egyik legnépszerű sorozatban, de a hangjától a ményomók és a hangszórók azok kipukkannak. Ő az, aki annyi gyermeket nemzett, amíg én rá nem szóltam, hogy elég, Kristóf. Itt van velünk német Kristóf. Kristóf, szia!
6: Sziasztok, Istenem, hát ez gyönyörű. Sírva röhögök veletek saját magamon, és ennek az abszurditásán, hogy erről beszélgetünk, nagyon szépen.
0: Ennek van abszurditása is, de van komoly része is. Te, mint a Fórum Színház igazgatója, ha megengeded egy szurditást.
6: Hát sírni tudnék attól, hogy már megint turnézunk országszerte a legújabb előadásainkat. Köszönöm, hogy Gábor, erre terelted a szót rögtön az elején, mert valóban megható a téma is önmagában, hogy túl a 100-on turnénk, a feleség 40-nél kezdődik, de ugye megyünk folyamatosan, most a legújabb bemutatunk a Botrány a Paplakban, úgyhogy tényleg
0: megríkadsz,
6: igen. Igen, és most rengeteg témát dobtál egyébként, Gábor, mert tehát egyrészt halljuk be, hogy most már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a Spár parkoló volt az igaz történet. Reggel, ahogy kezdeni szoktam a napot ott a Spár parkolóban, ott a dohánypont mellett, megláttalak, és hát nem tudtam megállt parancsolni az érzelmeimnek.
0: Jöttél felé, mi mentem felé, hát így, igen.
6: Jöttem, igen, és azt mondtam, felveheted, mondtam, persze. Hiszen ismert, és te láttad már, hogy ebből rádióműsor lesz. Nem, az igazság, hogy így visszahallgatva kényszerűen el kell ismerjem, hogy bociben kicsit túlreagáltam azt a szituációt.
0: Óriási vagy, Kristóf. Komolyan. De.
6: Elmúlt hetekben eljutottam ide az önreflexiónak erre a fokára már legalább.
0: Jó, de egyébként ezekből a műsorokból, amikor te kijöttél, vagy nem tudom, találkoztál újra emberekkel, hogy ezek elismerték az érzékeny oldaladat, csak most picit komolyabban beszélünk a férfi sírásról, vagy inkább ilyen megvető, vagy lesajnáló megjegyzéseket kaptál?
6: Nézd, hát egyrészt kezdjük ott, hogy ugye, ahogy amire céloztál, tehát a szaporulat nőtt, és...
0: hát amíg nem szóltam addig.
6: Hát egészen pontosan, ameddig országvilág előtt nem figyelmeztető, hogy eddig is ne tovább Kristóf, elég volt, és ezt én komolyan vettem. Szóval amikor már három gyerekes apuka voltam, addigra már aztán az egyébként is bennem lévő szentimentalizmus, nevezzük így, ez már tényleg a tetőfokára hágott, és most amikor épp meséltem is nemrégiben, hogy valakinek, hogy amikor ugye, két egy bölcsődei és egy óvodai ballagáson vagyunk túl, ezek voltak a nyáron, hiszen középső gyermekünk elkezdte az iskolát, itt a Barcsait Szentendrén, a legkisebb Olivér pedig óvodás lett, és akkor ott álltunk a bölcs is búcsúztatón, amikor ballagtak a gyerekek, akkor ott álltak az apukák, akik videót csináltak erről az egész eseményről, az anyukák, akik sírtak, meg Kristóf, aki az anyukákkal sírt, és nálam annyi különbsége, nálam volt, és felvállaltam, volt egy 100-as papír zsebkendő, mert tudtam magamról, hogy rám ez így fog hatni, hogy jön a kicsi, és énekli Viszlát, Bölcsi, Pápá, Pelus, és én krokodil.
0: Figyelj, Kristóf, én ugyanez vagyok. Én emlékszem, amikor a lányom elballagott az óvodából, és ő egy lufival szimbolikusan a jelüket elengedték a levegőbe. És ahhoz el kellett mondaniuk egy verset. Azt a verset én írtam, az a mai napig megvan a telefonomban, és múltkor felolvastam a páromnak, és elpityerettem. Nem viccelek.
6: Szóval én szerintem...
0: Attól, hát egyébként zseniális a vers, majd átküldöm neked, szerintem te is.
6: Ha megengeded egyszer, majd elmondom. Apu!
0: De egyből ugye emlékembe hívta azt a jelenetet, amikor ez ott megtörtént, és a Luffy a levegőbe emelkedett, és tényleg hát ott... Na.
6: Valamit ebből az egészből lehet igaziból tanulni, az az, hogyha valaki sír, én szerintem mielőtt az ember az első követ dobja, azelőtt egy pici figyeljen rá oda, hogy mi lehet vele, vagy miről beszél.
0: És mit szólsz akkor az ilyen kegyetlen nőkhöz, mint a Risztov, Évi, aki a férfi sírást elítéli?
6: Hát én egy ilyennel élek együtt, én egy ilyen művel élek együtt.
1: És milyen szerethetőek vagyunk, nem, Kristóf?
0: És azt gondolom, hogy még egyszer mindenki képzelje maga elé azt, hogy a Spár parkolójában, kiszállok az autóból, egy pár autóval odébb kiszáll Kristóf, megismerjük egymást távolról, én már bekapcsolom a telefonomat, hogy fölvegyem azt, hogy örülünk egymásnak, és így aztán van. Kristóf ott áll előttem, és...
5: Ha Istenem, de szép.
0: Kristóf, te is, Kristóf.
6: Köszönöm, Gábor.
0: Na jó, van. Köszönjük szépen, drága színházigazgatóra, Fórum Színháznak, ezer puszi, és...
6: Jaj, nagyon szépen köszönjük, ezer puszi a csapatnak.
0: Köszönjük szépen.
1: Szeretünk,
0: Kristóf.
6: Ölelek benneteket, szeretlek benneteket, barátaim, sziasztok!
0: Sziasztok! Németh Kristóf, hello, szia!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon. Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
2: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
3: Nem, pont fordítva.
2: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
3: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
0: Intersportnapok most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább 2 darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó

0: Hatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Gazdák, figyelem! A Hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
2: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
7: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
8: Álláskeresők, figyelem!
9: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza. Időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
10: Kérsz fekete virslit?
11: Nagyon szellemes, olyan nincs.
10: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
11: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
10: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
11: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets Master Food.
12: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu per akció oldalon.
13: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Zelenszkijjel is tárgyal a magyar miniszterelnök Brüsszelben, megválasztották az év turista házát. Változékony időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Szombattól több főváros környéki gyorsforgalmi úton is találkozhatunk munkagépekkel. Az M1-M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-as autóúton is korlátozásokra kell készülni, közölte a Magyar Közút. Budaörsnél lezárják az M1-es és az M7-es szétválasztásánál húzódó középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-asra vezető lehajtót is lezárják. Ezért az érdi csomópont felé kell kerülni. A munkák várhatóan november közepéig tartanak. Holnap találkozik az ukrán elnökkel a magyar miniszterelnök. Magyar Péter a brüsszeli uniós csúcs találkozó után egyeztet majd Volodymyr Zelenszkijjel. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát, az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. A műemlék felújításán még dolgoznak, de a legfontosabb történelmi terek már elkészültek. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bánta Káncs Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
17: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak már sok esetben kényelmes, modern, korszerű

0: és akár többnapos kikapcsolódás és alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: A délelőtt még felhősnek, a délután már naposabbnak ígérkezik, csapadék elvétve várható, többfelé lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél. A ködös reggel után napközben 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Most úgy tűnik, hogy változékony időt tartogat a hétvége is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút déli szektorában a 17-es és a 14-es kilométer között a Nagy-Duna hídon és Lakitelek térségében aszfaltoznak az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A munkavégzésnél a forgalom két sávon halad. Az erős forgalom miatt a munkaterületnél lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Közben az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái. A 143-as és 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át. Ott irányonként egy-egy sáv járható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz pontosan 10 perc múlva. Valaki azt mondja, hogy most hallgatta vissza a német Kristófot. Hát igen, most adtuk le. Az ember óriási, többször hívjátok. Jó a műsor, Laci. Laci, nem hívok többször. Tehát ezt most felejtsd el. Azért, mert neked tetszett, nem hívok többször.
2: Na jó, de ezért jó volt.
1: Ez a jó volt, de ezért nem hívjuk többször. Nem. Elég volt.
3: Ebből a téma. Ha lesz másik téma, hívjuk, de mindig ezért
1: van,
3: már nem.
1: Te milyen kedves vagy, látod, én meg olyan elutasító.
3: De hát így van, nem? Ha bármi
1: történik
3: vele, azonnal hívjuk.
1: Na, Évi, mesélj. Mit találtál?
2: Sipos Peti, mindenkinek megvan, ugye az Irigy Hónaj Mirigyben énekelt zenét. Na, és a lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy beleállt a Kuplung zenekarba. Ugye Kuplung zenekar megvan, ez a Hogyan tudnék élni nélküled filmben összeállt.
1: Igen, Marics Peti, Ember Márk,
2: így van.
1: És még valaki.
2: Így van. És most lesz ugye az első aréna koncertjük, és teltházas. Azaz óriási rajongás, és óriás. És Sipos Peti a következőt mondta, hogy egyrészt nem is érti ezt a nagy hype-ot a Kuplung zenekar mellett, miközben nincsenek is saját dalaik.
1: Igen.
2: És hogy van az, hogy egy nagyjából egy éve létező film által egy teltházat generál, és ekkora showműsort tud előadni egy ilyen, hogy mennyire megváltozott a világ. És nagyjából a kommentelők egyből beleszálltak, hogy hát te alkotsz arról véleményt, hogy nincsenek saját zenéik. Ugye az Irigy
1: Hónaj másra épült, igen. Volt.
2: Másrésztről pedig, hogy mennyire megváltozott a világ, hogy nekik mennyit kellett dolgozni egy aréna koncertér, és ők valóban ebből éltek, miközben ez a Kuplung zenekar csak egy fikciós zenekar volt, legalábbis nem lett volna benne semmilyen szinten.
1: Nézd, igen, nem láttuk még a koncertet, valószínűleg olyan nagyon nagy teljesítmény nem lesz benne.
3: De egyébként mert több számuk jelent meg, az egyik például nálunk volt, igen. A premierje, talán a legelső számuk, nem, Marit pedig fel is hívtuk ugye ezzel kapcsolatban, és aztán
1: De milyen feldolgozás volt az?
2: Nem, az a saját fel, de 3 darab számuk van most jelenleg.
1: Hát az egy aréna.
2: Igen, és ez váltotta ki az egész beszélgetésből, és mindenki most nagyjából, akik a zeneiparban dolgoznak, hogy van az, hogy valakinek egy aréna koncert óriási eredmény, ma már pedig ezt egy nagyjából egy film után össze tudod hozni, és mindenki keresi a választ.
1: De erre. Szerintem nem kell egy nagyon keresgélni választ. Tehát, hogy ne azt hasonlítsuk össze, hogy ki zenél jobban, ezért ő több közönséget érdemel, nem? A közönség oda vonzódik, ahova vonzák valamivel. Ez a Kuplung zenekar valószínűleg nem a fantasztikus dalaival és óriási hangszertudásával vonz közönséget, hanem valami mással. És ezt kell elfogadni. Azért ne felejtsük el, hogy ott volt Pamp Kutya is. Érted? Azok hány arénát csináltak, nem tudom
2: mit. MVM Dombot.
1: Hetet. Jó. Van erre magyarázat?
3: Azaria a másik, ugye, akitnél elkezdődött a boncolgatás ennek a sztorinak.
1: Azariánál is elkezdték boncolgatni a 3 Puskás arénát, vagy mennyit. Tehát, hogy meg kell nézni azt, hogy a közönséget mi mozgatja meg. Ez nem feltétlenül zeneértő közönség. Nem azok mennek el, akik jó gitárszólót akarnak hallani, vagy remek éneket, vagy esetleg beleszerettek dalokba, mint mondjuk Demjén Ferencnél. Hanem valami miatt ők, és nyilván a film ennek a katalizátora, beleszerettek ezekbe az alakokba. Szerintem a Marics Petieknek óriási fejtörés, épp úgy, mint Pamp Kutyának, hogy mivel töltik meg azt a másfél órát.
2: Igen. És ugyanezt kérdezi Sipos Peti is, hogy mivel fogják megtölteni ezt a másfél órást. Milyen showműsort fognak tudni ebből kihozni?
1: Biztos megcsinálják. Vannak erre profi emberek, és meg fogják csinálni. És a Pamp Kutyának megcsinálták a showműsort olyanná, hogy tényleg 7-szer megcsinálták az MVM Domot. Mi?
3: Utána még volt 3, mondja a Laci, még volt 3. Összesen 10-szer. És boldogan távoztak az emberek, tehát nem az volt, nem azt olvastam.
1: Én is távoztam volna a pénztártól.
2: De én azért megnéztem azért azt a Pamp Kutyás show-t. Azért nem olyan nagy show alakult ki ebből a történetből, tehát hogy nem olyan volt, mint az Azaria, aki aztán tényleg show műsort tett le 3 alkalommal. Tehát én ezt se értem.
1: Figyelj, a másik kérdés az, hogyha majd, tehát hogy vajon a Pamp Kutya vagy Kuplung zenekar képes ezt megismételni? Képes-e mondjuk 10 show-t csinálni ugyanabból? Nem ugyanazon a helyszínen, akár országosan.
2: Tehát, képes-e hosszú távon fennmaradni?
1: Akkor tudod megmondani azt, hogy az a zenekar, az igenis egy működő zenekar, amely, ahogy te mondtad, képes volt fennmaradni. Tehát, hogy nincs ebben semmi, tehát azt kéne elfogadni, a régi zenészeknek, és én nagyon tisztelem az Irigy Hónaj Mirigyet, mert remek zenészekből áll, mint ahogy tudjátok, az összes régebbi zenész nagyon-nagyon szeretem, de nem lehet összehasonlítani a kettőt. Ők tényleg kidolgozták a belüket, olyan hangszertudással rendelkeznek, olyan dalokat írtak, amelyek tényleg közkincsek és fantasztikus, de a közönség ma nem ezért megy a sportcsarnokba, hogy megtelítse. Ez fogadjuk
2: és
1: el.
2: És ennek szerinted adhatnak hangot? Tehát lehet ez fájó pont annak, hogy lehet te mondjuk egyébként 20 évet dolgoztál azért, igen, hogy egy arénát összehozzál valakinek meg...
1: Igen, csak kinkéred számon. Ezt nem értem. Ezt nem értem, amikor pamkutyáikat csesztették, vagy azariát csesztették, ott egyébként régi zenészek is csesztették rendesen. Nem értem azt pontosan, hogy ez kin kéred számon, a közönségen kéred számon, hogy hogy lehetsz ilyen hülye, hogy elmész oda és veszel rá jegyet, vagy a zenekarokon legyen már lelki ismeretetek, hogy ilyen szar zenekarként nem mentek el a sportcsarnokba, vagy tehát kin kérem számon ezt.
3: Igen, és kin verem le azt, hogy sikeres, tehát hogy ez most, igen, ez most olyan dolog, hogyha
1: szégyeld valami... magad a sikeredért? Igen. Nem.
2: Igen, de az emberekben valami benne van működik. Ez a faktor, látjátok, tehát hogy benne van az, hogy nekünk mennyivel nehezebb volt akkoriban az élet, és akkor most meglátják azt, hogy egy siker akár a YouTube-on vagy egy filmen keresztül pikpak megérkezik
3: mert
2: figyelj, a számukra.
3: Ma már egyértelműen a kulcs dolog a figyelem. Tehát, hogyha a figyelmet meg tudod ragadni, a figyelmet meg tudod húzni magadhoz, akkor onnantól már tudsz csinálni koncertet. Tudsz csinálni ezt, azt, amazt. Egy csomó mindent a portfóliódba be tudsz tenni. Ez régen nem így volt. És ez egyszerűen megváltozott a világ. Aki ezzel tud élni, az hajrá, az csinálja.
2: Hát akkor ezt üzenjük Sibos Petinek.
1: Nem, én nem üzenek neki semmit, mert én tökre megértem őt. Én csak nem lehet számon kérni. Nem lehet számon kérni ezt senkin. Tehát jó, ez de... egy jelenség, és akkor a sportcsarnok meg fog telni, és ennek semmi köze ahhoz, hogy ők milyen zenészek, vagy a Charlie, vagy a nem tudom, Rózsi, vagy
2: és
1: bárki.
2: És akkor még egyet mondjuk meg. Szerintetek a mostani zenekarok, akár a Kuplung, vagy a Pamkutya érzékeli, hogy nekik, bár mondjuk a Pamkutya 20 évet csinálja a YouTube-on, és az nem csinál semmit, de mondjuk a Kuplung zenekar együttesei érzékelik azt, hogy nekik ez mennyivel könnyebb volt, mint a régieknek, vagy ez minket nem érdekel ilyenkor?
1: Nem hiszem, hogy nagyon visszatekintenének.
2: Mert hogy értékelik, hogy mit jelent ez az aréna koncert. Például nagyon sok embernek nagyon nagyot, akár az LGT-nek, vagy a többieknek, az egy nagy dolog volt mondjuk, amikor...
1: Hát egyrészt nagy dolog volt, másrészt azért is nagy dolog volt, mert egy Budapest sportcsarnokot megtölteni, az keveseknek jött össze. Tehát, hogy most mit tudom, sorolhatnám a régi időkből, de emlékszem, hogy Rózsinak mindig is, akkor Charlie-nak jó párszor, a Republiknak mindig is, a Hobo Blues Bandnek a vadászattal többször is, ha jól emlékszem, de nagyon kell most gondolkodnom, hogy kik azok, akik magabiztosan teltházat csináltak a sportcsarnokban, de nem az, hogy le volt zárva a kétharmada, igen, mert igen, azt igen, megpróbálták igen egy párszor, hanem hogy teltházat. Más, ma más, ahogy a Gyuri mondja, a figyelem. Teljesen más a figyelem.
3: Azt se felejtsd el, hogy ez egy filmből kilépett projekt, aminek most van egy hype-ja, de mellette ott vannak amúgy ismert emberek, színész, zenész, sztárok, aktuálisan pörgő arcok, akik nyilván hozzáadnak ahhoz, hogy ez a Kuplung együttes, ez most menjen. Tehát ugye az is benne van, hogy ők most nem erre alapozzák az életüket nyilván, hanem ez egy tök jó kanyar.
2: Nyilván, úgyhogy ez a két generációnak a szerintem problémája, de nagyon érdekes.
1: Én még nem látom problémának. Én pont ezt akartam itt elmondani. Én nem látom problémának, tehát egyszerűen hagyni kell, egyiknek nincs köze nagyon a másikhoz, és amit még egyszer, most már ismétlem magam, nincs kin számon kérni. Hát, nem lehet a közönsége számon kérni, hogy elmegy a sportcsarnokba. Nem lehet ezeken a zenészeken, vagy embermárkokén számon kérni, hogyha van igényre, akkor miért ne csinálnák? Tehát, hogy
2: persze, nyilván, ha lenne igény, én is csinálnék.
1: Persze, kiállnál is mondanám.
2: Na persze, simán, abszolút, bármikor kiállnék bárhova.
1: Jó, jövünk vissza azzal a történettel, hogy Gulácsi Péterhez, a kitűnő magyar kapushoz, ugye, aki jelenleg a Villarrealban futballozik, Valencia melletti otthonába betörtek, fegyveres rablók, éjjel úgy, hogy a családja otthon volt, és hát nyilvánvalóan ez mindenki legnagyobb rémálma, kb. Egy órán át tartott ez a rablás, ennyit lehet tudni, elvittek mindenféle ékszereket, a széfet kellett kinyitni, és most Péter azóta nem játszik, mert nyilvánvalóan neki pszichésen azért rendbe kell jönnie. Gulácsi Péter egy rövid nyilatkozatot kitett, hogy kéri a megértését mindenkinek, és gondoltuk, hogy hát ha egy picit többet megtudunk erről, mert Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője, személyesen jól ismeri Gulácsi Pétert. Ők beszélnek is rendszeresen egymással, egy másik újságíró kollégája is rendszeresen beszél Gulácsi Péterrel. Hát ha valamivel többet tud ő, és nézzük meg, hogy mit tudunk még ezzel kapcsolatban mondani. nyilvánvalóan tiszteletben tartva azt, nekem is megvan Gulácsi száma, de nyilván én nem fogom most üzenetekkel bombázni, hogy légy szíves, meséld el.
2: Mert ez nem az a helyzet.
1: Mert ez nem az a helyzet, így van. Tehát hívjuk Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Ezen a hétvégén turbó fokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
0: Rádiókonyha. Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
5: A Rádiókonyha támogatója a tojás3xjobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a Toyota .hu oldalon.
7: Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondd le!
8: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
9: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
10: Bárhogy szólt zenefüleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
11: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
12: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
14: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
13: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
16: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
17: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
18: Family Frost, jó ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
19: Nyerjetek kis busz gyermekeitek iskolájának a Regnum termékekkel. Vásároljatok október 15-e és november 18-a között alkalmanként legalább 3 darab Regnum kölyök terméket, vagy Regnum húskészítményt, gyűjtsétek a blokkokat, és nyerjetek egy Peugeot Traveller kis buszt 1 millió forint értékű OMV üzemanyagkártyával. Részletek nyereményjáték bocspar.hu.
20: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék cloud modullal, hogy bárhonnan gyorsan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. tonerpartners.hu.
21: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
22: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
23: A Protexin kell.
24: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
25: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. Október 29-én Veszprémben, 30-án Szegeden és 31-én Budapesten. Egy látványos show trükkökkel, zsákolásokkal a kosárlabda zsonglőreitől. Jegyek broadway.hu. Október végén Veszprémben, Szegeden és Budapesten a Harlem Globetrotters.
26: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
27: A reklám után.
28: Hírek a Retro Rádióban.
29: Csajok is árulhatják az olcsó tűzifát, virágba borult az Atakama sivatag. Kissé szeles őszi időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak. Erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólapok ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót. A Nébi honlapján elérhető a nyilvántartott, legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
30: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Mébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
29: Holnap találkozik az ukrán elnökkel a magyar miniszterelnök. Magyar Péter a brüsszeli uniós csúcs találkozó után egyeztet majd Volodymyr Zelenszkijjel. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. Csaknem 20 kilométeren újítják fel a balatoni bringakört, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, Tihany és Balatonfűzfő között több mint 14 kilométeren átépítik és kiszélesítik a kerékpárutat. Két új, sorompóval védett vasúti átjárót is kialakítanak. A közbeszerzéseket még az idén elindítják, a munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke, a chilei Atacama sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszínsárga és fehér virágszőnyeggel borítva be, amint egy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. A délelőtt még felhősnek, a délután már naposabbnak ígérkezik, csapadék elvétve várható, többfelé lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél. A ködös reggel után napközben 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Most úgy tűnik, hogy változékony időt tartogat a hétvége is.
28: Retro Rádió közlekedési hírek.
29: Már erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M4-es autóúton ülőtől, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 31-es főúton Mende térségétől, és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében is. Az M0-as autóút déli szektorában a 17-es és a 14-es kilométer között a Nagy Duna hídon és Lakihegy térségében aszfaltoznak az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A munkavégzés kereszteződésnél a forgalom két sávon halad. Az erős forgalom miatt a munkaterületnél és mögötte is már most 5-6 kilométer hosszú a torlódás. Olvasható az útinform oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 14 perc, jó reggelt mindenkinek újra, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Fati üzeni, hogy Harangozó Teri kivételesen nem a Hegedűs Gyula utcában lakott. Köszönjük szépen, drága Fati! Az előző témánkra, amit Évi hozott, azt mondja, akin számon lehetne kérni, azok pont a rádiók, mert nem játszanak semmilyen feltörekvő zenekart. Mert ugye egy rádióban lejátszott dalt egyszerre több millió ember hallgat. Ez brutális hallgatóság szemben a koncertek közönség számával, Viki. Viki, nem ez a rádiók feladata. Tehát minden rádió, főleg kereskedelmi rádiónak egy feladata van, pénzt keresni. És azt azzal próbálja megteremteni azt a pénzt, amivel a legtöbb hallgatottságot elér, és a legtöbb reklámbevételt. Feltörekvő zenekarokkal a rádiók nem érnek el nagy hallgatottságot. Tehát a rádiók ezeket mellőzik. Ez pontosan ilyen egyszerű, amilyen kegyetlen.
1: Így van, és hogy elmondtad.
0: Köszönöm, hogy elmondhattam.
1: Szívesen.
0: Jó, gyerekek, kedd este óta járta be a sajtót a hír, gondolom, hogy mindenki olvasta, mindenki hallotta, hogy a volt magyar válogatott kapus Gulácsi Péter legszörnyűbb rémálma valósult meg, ha lehet így fogalmazni. Arra ébredtek családjával együtt, hogy fegyveresek állnak spanyolországi otthonukban, és követelik az értékeiket, egy klasszikus rablás. Jelenleg Gulácsi ugye nyár óta a Villarreal CF kapusa, és eddig azt lehetett róla olvasni, hogy nagyon jól sikerült beilleszkednie, nagyon szereti a spanyol létet. Volt, hogy spanyolul megszólalt, a sajtótájékoztatón tök helyes volt.
1: Igen.
0: És annyit nyilván a hírekből tudunk, hogy a család jól van, Péter jól van, viszont nagyon megviselte őket ez az eset, és egyelőre nem lép pályára.
2: Igen, hát gondoljatok bele, egy iszonyat sokkoló dolog talán, hogy mindenki, hogy végig gondolja, hogy egy ilyen helyzetbe kerül, talán esküszöm csak a filmekhez tudjuk hasonlítani, a filmekben látsz ilyen jelenetet. Te se fogod talán első pillanat, hogy mi történik.
0: Én azt gondolom, hogy igen, aki valami hasonlót nem élt át, az maximum csak bele képzelni tudja magát, de hányszor lehetett azt hallani, hogy valakihez betörtek, úgyhogy nem volt otthon, majd hazament, és látta, hogy feldúlták a lakását, és akkor valami így szoktak fogalmazni, mint hogyha megerőszakoltak volna. Tehát, hogy annyira szörnyű érzés volt, hogy a magánszférámban ott idegenek turkáltak, stb. És akkor ez milyen lehetett, amikor ott áll veled szemben a felfegyverkezett rabló?
2: Hogyne, hát ez a belegondolsz, az otthonod az a hely, ahová te visszavonulsz, és biztonságban érzed magad. És hogyha ha azt látod, hogy valaki bement, még ha nem is találkozol vele, ez az érzés megtörik, ez a biztonságérzés.
0: Biztonságérzeted megtörik, és akkor mi történhet történhetett akkor, ami Péterékkel fordult elő, hogy ott van a családja, ott van, ha jól tudom, terhes a
1: felesége, és otthon voltak a gyerekek. Tehát, hogy maga ez az egész tény, hogy mit tesz egy családfő? Mert ugye nyilván itt azért az első dolog az, hogy a gyerekeidet és a feleséget fogod megvédeni.
0: Sok mindent nem tudunk amúgy erről a dologról. Annyit olvastunk talán tegnap, hogy Gulácsi Péter annyiban megnyilvánult, hogy azt mondta, hogy nagyon köszöni a sok együttérzést, együttérző üzenetet, és mindenkit kér, hogy tartsák tiszteletbe azt, hogy a család most próbál valahogy magához térni. Nyilvánvalóan a csapata is elfogadta azt, hogy egyelőre nem tud pályára lépni. Van egy jó ismerősünk, Somogyi Zsolt, aki tud azon, hogy sportújságíró, de személyes kapcsolatban is van Gulácsi Péterrel. Beszélnek, megvan a telefonszáma, más sportújságíró kollega is ismeri személyesen. Nem tudom, hogy azóta beszéltek-e telefonon, vagy valamilyen módon értekeztek-e Gulácsi Péterrel, de ő valószínűleg valamivel, ha nem is sokkal, de valamivel többet tud erről az egészről, mint mi. Itt van velünk Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Szia Zsolt, jó reggel!
1: Jó reggel!
4: Sziasztok, jó reggel! Szia Évi!
1: Szia!
0: Ja, hallom, hogy ti viszonyban vagytok, már mi nem olyan...
1: Ne hozzuk be ebbe a témába.
0: Ne, igen.
4: Letagadsz,
1: Évi. Nem, csak nem olyan a viszonyunk, nehogy valaki félreértse.
0: Igen, Évi most mindent a múltjáról le akar mosni.
4: Jó, mondjuk ezt értem, egy szötés volt vagyok a múltjában.
0: Zsolt.
4: Tulajdonképpen csak annyit akartam mondani, hogy nem tudom, Évi mit mondott, egy időben a Nemzeti Sportrádióban együtt vezettünk reggeli műsort, és az egy jó műsor lehetett, mert te hova kerültél onnan, meg én hova kerültem.
1: Na ezt akartam mondani, látod, én ide ugye, kerültem, ugye? Te pedig a Nemzeti Sport főszerkesztője lettél, úgyhogy
0: mind a ketten kihasználtátok az ugródeszkát.
1: A megüresedett helyeket.
0: Na, Zsolt, beszéljünk egy picit. Ugye te jobban vagy Gulácsi Péterrel. Gondolom, hogy nem sikerült nektek akár szűk szavon azóta beszélni, vagy sikerült?
4: Nem, ez az igazság, hogy nem, de aztán de voltunk vele kapcsolatban, de természetesen abszolút lehetett érteni azt az elzárkózást, ami ugye Péter reagált. Mondhatom, hogy egy kiváló kollégám, Galambos Dániel, aki már az én egyik első főszerkesztői döntésemre visszatért a Nemzeti Sporthoz, ő írta Péterről az önéletrajzi könyvet, úgyhogy hetekig ott volt Lipcsében. Biztos ti is olvastátok, egy kiváló könyv, és hát természetesen nagyszerű kapcsolatban vannak, és Dani is mondta, hogy Péter nem reagált, és aztán kiadta ezt az üzenetet, és ez egy nagyon nehéz helyzet újságíróként, ami talán a hallgatókat kevésbé érdekli, hogy miközben te szeretnéd tájékoztatni az embereket, és tudod, hogy ez mindenkit érdekel, és mindenki elolvasná, és ugye nagy olvasottságot, vagy nagy klikkelés számot lehet elérni most egy, mondjuk egy Gulácsi Péter megszólalással. Emberileg meg nyilvánvalóan tudod, hogy most biztosan nem akar beszélni, és most nem is akarnád zavarni, úgyhogy ez egy nehéz kettősség, amiben el kell valahogy találni az egyensúlyt.
0: Én is nagyon-nagyon megértem ezt a dilemmát, tehát nyilván sportújságíróként szeretnél, főleg a kapcsolatban, vagy szeretnél közelebbi tudni erről, és nektek meg kell érteni Pétert, hogy ő ettől elzárkózik egyenlőre. Ezért próbáljuk összerakni azt, amit tudunk. Tehát annyit ugye lehet tudni, én utána is néztem egyébként, hogy Péterék hol laknak. Tehát ez ugye Valenciától északra van, ez egy őrzött lakópark, és... Annyit olvastam erről a lakóparkról, hogy védett terület, rendszeres a járőrözés, és be van kamerázva az egész. Ilyenkor az emberben persze felmerül, és tudom, hogy nem vagy nyomozó, felmerül az, hogy akkor ez hogy történhetett meg egy ilyen zártabb közösségben. Hogy lehet, hogy bejutottak a rablók? Nem tudom, hogy erről tudsz-e valamit.
4: Hát erről nem sokat. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. És azért is indokolt, mert ha olvastátok a Nemzeti Sportban, összegyűjtöttük, sajnos ennek történelme, meg hagyománya van. Valencia környékén, főleg ugye a Valencia volt az első számú csapat, bár most a Villarreal aktuálisan lényegesen erősebb, mint a nagyhírű Valencia, hiszen a Villarreal ugye a Bajnokok Ligájában szerepel, és egyébként kedden meg is verte a Nápolyt, úgyhogy az egy nagyon-nagyon erős csapat, csak hogy szakmailag elhelyezzük, hogy Gulácsi Péter hol véd, ez egy nagyon-nagyon erős csapat, de sajnos van annak hagyománya, hogy Valencia játékosokat megtámadnak és kirabolnak, vagy 6 vagy 7 játékost is összeszedtünk, volt, hogy a tetőn másztak be, másnak elvitték az óráját, volt, akit 100 000 euró értékben tudtak elvinni dolgokat, de voltak olyan rablási kísérletek, amelyek nem voltak sikeresek, úgyhogy mondom, ez 7 vagy 8 játékos.
0: De ez mind Valencia környékén is történt?
4: Ez mind Valencia játékos. Ezek kivétel nélkül Valencia játékosok
0: voltak. Ezek közül valakit elkaptak el rendőrök. Most csak azért kérdezem, hogy ez ugyanaz a bűnbanda lehet, és ez egy bevált szokás, jaj, de jó focistákat kirabolni, vagy ezek mindig cserélődnek, és valahogy a valenciaiak azok, nem tudom, kapóra jönnek, fene tudja.
4: Konkrétan a spanyol, vagy a Valencia környéki, hát ezeket biztos nem kapták el, akik ugye Gulácsihoz.
0: Nem a Gulácsi, hanem az előzőeket. Tehát, hogy akik...
4: Az előzőekről nem tudok, de képzeljétek el, hogy van olyan is, hogy Párizs a másik célpont, és ott viszont tudok válaszolni erre a kérdésre, ott elkapták Donnarumma nevű kapus, aki ugye
0: persze.
4: Most a Manchester City kapusa, előtte ugye a Párizs Saint-Germain kapusa volt, 500 000 eurónyi készpénzt és ékszereket vittek el, úgyhogy a kapus dulakodott a betörőkkel, és neki is terhes volt a felesége a betörés pillanatában, akit meg szegény lányt egy kábellel folytogattak.
0: Jézus már!
4: És kérdez, el is vettél sajnos a hölgy. Őket elkapták, és jól tudom, vagy tegnap néztem, visszakerestem a híreket, 6 évet, 8 évet, meg 9 évet kaptak.
0: Lehet tudni, hogy milyen nemzetiségűek voltak? Azok az elkövetők? Csak az, hogy az ember nyilván nem tud következtetni, de mégis, hogy ezek spanyol elkövetők, tudják, helyi szokások helyizik, vagy mit tudom én, Balkánról, vagy akár a Közel-Keletről érkezettek. Van egy ilyen?
4: Ilyen közel-keleti nevűek voltak, de most ez egy
0: világos. Jó, de persze nem menjünk bele, mert akkor most arra következtetnénk.
4: Paris Saint-Germain játékosok közül többet megtámadtak, de emlékezetes eset, amikor Raheem Sterling, az angol válogatott játékosa a katari világbajnokságról hazautazott. haza kellett mennie, mert betörtek hozzá, uh-huh. úgyhogy a családja ott volt, a felesége, meg a gyereke otthon volt, szóval azért a betörők is figyelik a foci naptárt, mert sokszor látják, hogy ki az, aki nincs otthon, ki az, aki elutazott, külföldön van, idegenbeli meccsen van.
0: Igen, én keresem az okát annak, hogy vajon miért a focisták, mert ugye azért még ott vannak a rockzenészek is, tehát hogy az is tök jó lenne, idézőjelben. Miért a focisták is? Akkor ez az egyik magyarázat, hogy mert náluk pontosan lehet tudni, hogy mikor nincsenek otthon?
4: Ez az egyik magyarázat, meg hogy közismert, hogy ezen a szinten az angol bajnokságban, a spanyol bajnokságban, vagy a PSG-ben futballozók azért nagyon jó életszínvonalon élhetnek, nagyon-nagyon sok pénzt, szinte felfoghatatlanul sok pénzt keresnek, úgyhogy nem azt, hogy valljuk be,
0: de hát látjuk, hogy a focisták, nagyon sok, amit te mondtál, jól kereső focisták, tele vannak olyan kívülről is jól látható szemmel, jól látható értékes dolgokkal, mint például brutál értékű karórák, hihetetlen értékű ékszerek, autók, így van, tehát hogy ezek mind viszonylag könnyű préda, ha bejutsz a lakásába.
4: Hát itt eszembe jut Koke esete, csak hogy visszatérünk Spanyolországba, az Atletico Madridnak a kiváló játékosa, ő egy parkolóházba ment be, és kinyúlt, hogy kérje, megnyomja a jegyet, hogy a sorompó felnyíljon, és ott volt egy abban a pillanatban két motoros, és mondták, hogy ezt a 70 ezer eurós órát most akkor ők lecsatolnák az órá a karjáról, úgyhogy időzőjelben csak egy óra volt, de jó, 70 ezer eurós óra.
0: Nem viccelj, 70 ezer eurós óra az a fekete piacon is, szerintem 60-at megkapsz érte, tehát annyival, tehát hogy annak az értéke nem nagyon csökken.
4: Igen, aztán lelkileg meg azt is el kell viselned, hogy a két hét múlva Real Madrid, Atletico Madrid meccsen 80 ezer Real Madrid szurkoló éneket, hogy hány óra van, Koke mond meg, hány óra van.
0: Jézusom.
4: Úgyhogy nyilván ez nem volt annyira kedves a részükről, hogy emlékeztessék arra a traumára, amit átélt. Egyébként a felvezetésben, amit mondtatok, hogy ugye otthon voltak két kisgyerekkel, és Dia Gulának a felesége terhes, hogy szerintem még az lehet a szörnyű érzés, hogy ők most költöztek oda.
0: Igen.
4: Hogy ez egy új környezet, és egyébként Péter a könyvében, meg egyéb nyilatkozataiban is mondta, hogy ugye Lipcsében nagyon megbecsülik, előtte ugye Salzburgban ment oda, tehát a Red Bull cégnél, vagy futballvállalkozásnál ugye több mint 10 évet eltöltött, ahol számítanak a tudására, meg a tapasztalatára, hiszen mindenki tudja, hogy egy több nyelven beszélő, nagyon intelligens srác, és már akkor is mondta, hogy csak olyan ajánlatra mondaná igent, ami a család szempontjából is, tehát csak a család szempontját nézi. Nyilván fontos a szakmaiság, meg fontos a fizetés is valamennyire, bár anyagilag stabil már a család a lipcsei évek után, de Spanyolországot azért választották, mert hogy nagyon jó az idő, nagyon kellemes a környezet, és hogy az a gyerekeknek is pozitív élmény lehet, és hosszú mélegelés után eldöntett egy ilyet, hogy akkor két és fél gyerekkel elköltözöl, felszámolod a lipcsei otthonodat, megnézed a spanyol lehetőségeket, kiválasztod ezt a lakóparkot.
0: Nézd, igen, ezt akartam kérdezni, egyébként szerintem a döntésem.
4: Minden pozitív, és ilyen atombomba szerint trauma, úgyhogy ezt az egész jövőképet nem tudom mennyire zúzhatja szét, de mivel még csak egy néhány hete laksz ott, még az egy új hely. Nyilván nem jó, hogyha betörnek oda, ahol 10 éve laksz, De egy új helyen szerintem még rosszabb érzés lehet.
0: Igen, egyébként szerintem a Gulácsi Péter amúgy jól döntött. Tehát Spanyolország nem csak az időjárás, hanem most a gyerek szempontjából fantasztikus iskolák vannak. Az egészségügyi ellátás Európa egyik legjobbja, és Valencia egyébként a világ egyik legélhetőbb városa közé tartozik mindig is.
4: Igen.
0: Tehát, hogy ezek fontos szempontok. Nem tudom, hogy te jártál-e már magyar futballista külföldi lakásában, vagy házában. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy milyen körülmények között laknak, hogy ezek ilyen hatalmas, nagy, óriási kerítésekkel körbevett villák, vagy inkább egy ilyen kis lakópark, ahol egymás mellett vannak, olyan, mint egy ilyen kertvárosi környezet, vagy akár egy sorház. Tehát hogy kell ezt elképzelni? Hol laknak ők?
4: Ez egy nagyon, nagyon változatos vagy széles spektrum. Dárdai Pálnál voltam Berlinben, ott amikor még kiigazolt, akkor a belvárosban egy sima bérházban lakott, egy háromszobás lakásban, aztán kiment Berlintől nem messze, az egy családi ház volt, amikor már a gyerekek megvoltak, normális, igényes, kultúrált környezetben, de semmi kirívó, semmi olyan flancolást nem láttam. Király Gábornál voltam, ugyancsak Berlinben, Münchenben, és Londonban is jártam nála, úgyhogy amerre mentén követtem, de nem semmi kirívó.
0: Nem is a kirívóság érdekel ebben, hanem az, hogy mennyire védhető az objektum. Most bocs, hogy így kérdezem, tehát én abszolút nem értem, hogy tényleg a focisták, akik ennyi pénzzel rendelkeznek, és ennyire kivannak téve ennek, és ugye nem az első eset már, hogy például miért nincs ott egy őrbódé a háza előtt, azért lehet, hogy a sorház esetében ez nem megoldható. Ahol ott van egy őr, és akkor vigyáz rájuk. Tehát, hogy én szerintem, mint ahogy ez Hollywoodban is működik. Esetleg már működik, hogy pénzük lenne rá, nem értem, hogy ez miért nincs.
4: Egyébként én sem értem. Amikor visszautalok arra, amit említettem, Donnarumánál megjelent, hogy 500 ezer eurós ékszereket meg készpénzt elvittek a lakásba. Hogyha 500 ezer eurónyi cucc van a lakásodban, akkor lenne pénzed arra, hogy egy kisebb hadsereg álljon az ajtó előtt, vagy az ablakod alatt, úgyhogy hogy biztonságban legyél. De például az egyik valenciai játékoson meg azt írták, csak hogy milyen változatos az élet, hogy a tetőn keresztül jöttek be. Tehát amit egyébként mondasz, vagy talán utalsz rá, az két dolog jutott eszembe, hogy honnan van meg az információ. Ez egy belsős információ nagyon, hogy hol laknak a játékosok.
0: Igen, ezt nem lehet tudni. Látom,
4: hát annyira azért nem. Nem tudjuk, hogy Szoboszlai Dominik hol lakik, és egyébként szerintem nagyon helyesen.
0: De azért meg lehetne tudni, tehát én szerintem magamnak adnék 3 napot, én tudnám, hol lakik.
4: Hát,
0: először téged hívnálok egyébként, de...
1: De most már ki nem tudnék, nem tudja.
4: Én nem tudnék segíteni, de az, például a Marcus Rashford, a Manchester City és a Barcelona korábbi játékosa ezekre a betörésekre reagálva létrehozott egy ilyen szupervédelmi csoportot, hogy pénzük van rá, és hogy a top játékosokat védjék, mert ez nem normális, hogy a VB-ről haza kell menned, mert betörtek a házadba, és otthon volt a feleséged, és hogy a traumát valahogy kezeld, meg a kisgyereked otthon van.
0: Hmm. Szóval hogy megy ez egyébként, ezek a futballisták, akik kikerülnek külföldre, legyen a Szoboszlai, legyen az Gulácsi Péter, hogy keresnek maguknak ingatlan? Tehát gondolom, hogy nem felcsapják a lakáshirdetéseket, hanem hogy van egy ügynökség, vagy akár a klub, aki kiközvetít nekik, vagy egy ügynököt, vagy egy, nem tudom, egy házat, vagy felkínálnak 3 házat, vagy tehát hogy megy ez általában?
4: Pontosan így. A legtöbbször így. Általában a klubnál van egy alkalmazott, aki mondjuk az új játékosnak ilyen jellegű beilleszkedését segíti. Az iskola, az óvoda, a gyerekorvos, az internet megszerzése, beszerelése, és akkor ő van képbe, hogy játékosok nagyjából hol laknak, melyek azok a környékek, ahol érdemes. Tehát mondjuk tudok olyan példát mondani, hogy a Újpestre érkezik egy külföldi játékos, akkor őt elviszik a Marina partra, hogy az egy normális környék, ott jó lakások vannak, és viszonylag közel van, lehet, hogy egy kicsit talán a drágább bérelni lakás, de a fizetéséből biztosan futja. Tehát ugye ez nagyjából így működik, hogy egy ilyen helyi viszonyokat jól ismerő klub alkalmazott fölkínál 2-3 lehetőséget, és akkor abból lehet választani.
0: Zsolt, nagyon szépen köszönjük, most igazából nem tettünk más, mint egy picit találgattunk, illetve ugye az előző hasonló eseteket egy picit felgöngyörítettük. Köszönjük szépen, hogy együtt gondolkoztál velünk ezen, ha van újabb információd, esetleg érezd a Gyurinak, mármint Péterrel kapcsolatban, hogy rendben van, ami annak drukkolunk, hogy mielőbb újra pályára lépjen, de főleg annak, hogy a család lelkileg rendbe jöjjön.
4: Így van, természetesen. Én is örültem, hogy hallottalak titeket.
0: Köszönjük szépen, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Szia Zsolt!
4: Sziasztok!
1: Komoly, nagyon kemény. milyen világ ez, nem? Tehát, hogy csak mindig a csillogást látjuk az ő életükben, nem? Csak a pénzeket, az autókat, a szép feleségeket, és akkor van egy ilyen hátsó része ennek, ami, ami jóval nagyobb traumákat
2: is okozhat. És az óriási kiesések, amit a Zsolt is mondott, hogy van már csapat, ahol tényleg biztonsági szolgálatot hoztak létre, hát teljesen logikus, mert mekkora kiesés az igen, amikor egy focistát nem tudsz pályára állítani akár hónapokig, haza kell menjen egy EB-ről, VB-ről, vagy bármilyen téteseményről, hát ez egy csapatnak, ez iszonyat érvágás.
0: Hát igen, ez a csapat szemszögéből, és pont ezért nem értem, amit ugye Zsolt sem értett, hogy miért nincsenek ezek védve. Tehát ez felfoghatatlan.
1: Azért, mert azt gondolod, hogy nem te leszel nekik a célpont.
0: De ha már egy 70 ezer eurós óra van a csuklódon, már célpont vagy.
2: Igen, és arról nem is beszél, hogy hallod, ahogy mondja Zsolt is, hogy ennek már hagyománya van bizonyos térségekben. Igen. Akkor nem fordulhat meg a fejében az, hogy nem lesz majd ő a következő célpont. Ráadásul még akár elvakult rajongók is tudnak lenni, vagy olyanok, akik valamiért dühösek a csapatra.
0: Ezért kérdeztem, hogy lakhatnak ők, mert tényleg nem tudom, hogyha mondjuk egy sórházban lakik, Angliában simán elképzelhető, hogy egy sórházban lakik, igen, vagy akár New Yorkban valaki, hogy oda nagyon nehéz egy őrbódét tenni, de hogyha tényleg egy nagy kertes házad van, aminek van egy nagy kapuja, akkor mellé föl tudsz állítani egy őrbódét, és akkor egy 024-es biztonsági szolgálatot oda tenni, vagy bérelni. Tehát, hogy ezt meg kell tenni. Bizonyos vagyon felett nem lehet ezzel szórakozni, főleg a család miatt, és most nem, hogy is mondjam, tehát megdorgálás, hanem egyszerűen talán az ő esete is más futballistának eszébe juttatja azt, hogy lehet, hogy jobb elővigyázatosnak lenni.
1: Így van, a családom miatt is.
0: A családom miatt. Jó, drága hallgatók, most itt hallva ezt a sztorit, arra volnánk kíváncsiak, hogy ti mit csinálnátok egy ilyen helyzetben. Tehát ugye azt tudjuk, hogy éjjel, azt tudjuk, hogy a család ott volt. Azt tudjuk, hogy ilyen símaszkos fegyveresek voltak, és hogy egy órán át tartott ez az egész akció, és a széfet nyittatták ki, és onnan vittek el mindenféle ékszert, meg minden, ami volt vagyontárgy. Tehát ez volt nagyjából, ez, ha bele tudjátok élni magatokat ebbe, ti mit csináltatok volna? Én biztos, hogy én odaadok mindent azonnal, csak mondom, a családom elé állok, én azonnal odaadok, én nem harcolok, én semmit nem csinálok.
2: Persze, ezt meg kell úszni a lehető legjobban, és lerövidíteni az egészet.
0: Pontosan, én biztos, hogy ezt csinálnám, de azért vannak véremesebb hallgatóink is. Ti mit csinálnátok ilyen helyzetben? 0620-22-22-122.
3: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a Momsportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
12: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
13: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
14: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
15: Carglass javít, Carglass cserél. Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
16: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
15: Szerencsét, hogy az Optik Körben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
16: Ez varázslatos!
15: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
17: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival. You're beautiful.
18: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
19: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
20: Tökéletes nyilázáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát ország szerte. Jola.hu.
21: Minőség is, kényelmes is.
22: Télre is, nyárra is.
23: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
24: Költséghatékony is, megbízható is.
25: Kislakásba is, nagyházba is.
26: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
27: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
28: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is!
29: További információkért...

0: Rádióban.
1: Újabb korlátozásokra kell készülni az M7-esen és az M0-áson. Megválasztották az év turista házát. Változékony időnk lesz a héten. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Szombattól több főváros környéki gyorsforgalmi úton is találkozhatunk munkagépekkel. Az M1-M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-as autóúton is korlátozásokra kell készülni, közölte a Magyar Közút. Budaörsnél lezárják az M1-es és az M7-es szétválasztásánál húzódó középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-asra vezető lehajtót is lezárják. Ezért az érdi csomópont felé kell kerülni. A munkák várhatóan november közepéig tartanak. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát, az épület október 20-a és 23-a között, átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. A műemlék felújításán még dolgoznak, de a legfontosabb történelmi terek már elkészültek. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található MUG turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bánta Káncs Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónak.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. A délelőtt még felhősnek, a délután már naposabbnak ígérkezik, csapadék elvétve várható. Többfelé lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél. A ködös reggel után napközben 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Most úgy tűnik, hogy változékony időt tartogat a hétvége is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Már erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyorod térségétől a főváros irányába. Nem jobb a helyzet az M4-es autóúton ülőtől a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében, a 31-es főúton Maglód térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében sem. Új terelés épült ki az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávjai járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Adta hírül az Útinform.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Nagyon kíváncsi voltam, amúgy... 3-8 lesz 4 perc múlva. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mennyire lesznek bátrak a hallgatók, mennyire mondják, hogy jó, bezzeg majd, és... Igen. De hál' Istennek azért normálisak. Nézzük meg, hogy mit csinálnának ilyen helyzetben, hozzájuk törnének be. Uh-huh. Ha valaha bárki a családom életére tör, biztosan nagyobb börtönbüntetést fogok kapni, mint aki ránk tört. Beteg világ ez. Tehát ő pusztítana.
2: Igen.
1: Oké. Okay. Odaadni mindent. Anna... cserkeszőlő, vesző, vagyonőr, testőr.
2: Oh.
1: Tehát ő véletlenül ugye ebben van valamilyen szinten, és az olyan a legjobb tanács mindent odaadni. Semmilyen módon is szinten nem ellenkezni.
2: Hát lehet ez is egy út.
1: Te?
2: Én lehet, hogy harcolnék.
1: Ha harcos lennél?
2: Aha.
1: Olyan?
2: Én vállalnám egyébként.
1: Azért kérdezem, mert bizonytalan vagyok benned, hogy te vajon...
2: Én téthelyzetben vagyok egyébként. Tehát ilyen hétköznapi életben nem vagyok ilyen. De hogyha például valaki mondjuk látnám, hogy a kutyámat akarja elvinni, annak annyi. Tehát, hogy ezt nem hagynám.
1: Nyilván senki nem hagyná. Figyelj, más. Most neked más... a kutya az olyan, mint másnak a családtag. Tehát, hogy nyilván én is, hogyha a gyerekemmel, akkor akár életem árán is.
2: Azért mondom, hát de nyilván, hogyha most látom, hogy a kocsimat, de nem is akarok példákat hozni, mert nehogy valaki így belelkesedjen. De én nem.
1: Mi mondja, látod, hogy valaki veri le a Skoda emblémát a kocsidról a kertben?
2: Akkor megyek ki.
1: Mész ki, vagy vigye, majd veszek
2: újat. Nem. Tehát én azért annyira nem hagyom így a dolgokat, mert tudod, azt is olvastam pszichológiából, hogy te is valamilyen más reakciót váltasz ki, mint a félelem, akkor ők is ugyanúgy meg tudnak ijedni.
1: Igen, de a fő baj az, hogy soha nem tudhatod, hogy ő mit tud és milye van. Tehát, hogy lehet, hogy nálad van egy csákány, mert azt mondtad, mostantól csákány alól szól.
2: Abszolút.
1: De hogyha nála van egy lőfegyver, nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy ennyi.
2: Hát.
1: Jó, akkor sok tárgyal csak baj van. Az én házamban, ami mozdítható, olyan, hogy bármikor megveszem őket újra, ha elvinnék. Nincs zár a kapumon, se a kocsibjáron 16 éve. Mióta itt élek. Összes veszteségem egy 10 000-es bicikli. Direkt használtat vettem ennyire, hogy hadd vigyék, ha akarják, és egy műanyag láda. Nem éri meg tárgyakkal foglalkozni, stresszes. Valahogy meg kellene nekik mondani. Jó reggelt amúgy Ez a te dolgod, hogy így élsz más embernek, meg hagyd meg azt, hogy bizony tárgyakban élik meg az örömüket, tárgyakban élik meg azt, hogy ők dolgoztak, megdolgoztak valamiért, és ezek a tárgyak, ezek kifejezik azt a munkát, amit belefektettek. Ez az öröm, ezt hagyd meg nekik. Tehát, hogy ne akard elvenni azért, mert te egyszerűbben élsz.
3: Nem, a hiba azzal van, hogy valaki oda akar menni, és el akarja azt venni, ami a tiéd. A hiba
1: azért megdolgoztál, igen. Gyerekek, amikor Madridban laktunk, Bodo Ilgner volt a szomszédunk. Jó, azt hiszem, hogy egy volt német kapus. Bodo Ilgner volt a szomszédunk a 90-es évek közepén. Kertes, medencés, hatalmas házban lakott, nem volt testőr vagy biztonsági ember mellette, viszont a területen biztonsági szolgálat működött, akik 2 percen belül ott voltak a kapunál, ha véletlenül megnyomtunk egy gombot egy távirányítón.
3: No, az jó, az komoly.
1: Igen, szóval ez meg a minimum egy ilyen zárt lakók közösségben, hogy legyen egy pánik gombod, amire azonnal ott van.
3: Igen, de egyébként ugye az ilyen távfelügyeletes riasztós cégek is ezt ígérik, hogyha ha valami történik, akkor ők percek alatt ott vannak a helyszínen amúgy.
1: Jó reggelt, Bálint vagyok, épp az ilyen esetek ellen van évek óta gázpisztolyom. Otthon mindig a közelemben tartom betárazva, és csak csőre kell tölteni. Eddig csak betévedő 40 kilós kutyákra és aranysakára lőttem vele, nagyon hangos és rettentően csíp a paprika koncentrátum. Na, itt van velünk még valaki, aki azt mondja, hogy élsportolóknak mindenképpen fegyvert adna, mert neki egyébként van.
2: Na.
1: Itt van velünk Balú. Szia, Balú, jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Jó reggelt! Balú, szóval te megszavaznád az élsportolóknak az önvédelmi fegyvert. Élsportolóknak nem feltétlenül gazdagok mind, mert évés élsportoló, de nem annyira gazdag. Vagy azoknak, akik már tényleg ilyen 70 000 eurós órákkal rohangálnak?
4: Hát én úgy gondolom, hogy aki élsportoló, aki közszereplő, az jogosult ilyen fegyverre.
1: Legyen jogosult.
4: Tehát legyen jogosult, meg tehát lehet kérni jogosultságot is, én úgy tudom, hogy akit követnek, tudnak zaklatni, vagy fenyegetnek, annak lehet ilyen fegyvert, én úgy gondolom. És szerintem érdemes is lenne a saját családja védelmében, főleg aki gazdagabb, vagy akkor, hogyha fél a fegyverektől, akkor engedje meg egy biztonsági szolgálatot, ami ami nem tudja őt védeni.
1: Igen, én is erre gondoltam. Hogy... Balú, egy nagyon gyors kérdés, nagyon gyors választ kérek szépen tőled. Azt írtad, hogy neked van, mert vadászol, és van fegyvered, hogy 5 másodperc alatt betárazod.
4: Igen, sportlövő vagyok, és van egy 12-es Mossbergem, azt 5 másodperc alatt be bírom tárazni.
1: Használnád-e? Ez a kérdés. Használnád-e, hogyha hallod, hogy...
4: A 4 gyerekem, meg a családom, meg önmagam védelmében biztos, hogyha fegyveresek támadnának rám, akkor megvédeném a családomat. Meg magunkat.
1: A család a kulcs szó, hát ezzel mindent elmondtál. Így van. Balú, nagyon szépen köszönjük.
4: Sziasztok.
1: Szia. Na, a Backstreet Boys sorsára jut most, ne a Guns N' Roses, a cseréld meg valamire.
3: Minden háborúban vannak áldozatok, ez most...
2: Na, azt is le kell húzni, mint a BSB.
1: A Knockin' on Heaven's Door-t nem fogjuk lehúzni.
3: Tegnap nagyon fájt nekünk az Évivel. Rakd
1: be megint a Backstreet Boys.
3: Atti, ne hajolj meg.
2: Menjen, ez a te kedvenced.
3: Most legyél férfi.
1: Pillanat, itt ki itt a főnök?
3: Jó, megint a főnök kártya.
1: Így van, a főnök kártya.
2: Így van, jön a főnök kártya, akkor azt is elmondjuk főnök, hogy Rájszab termékekből álló ajándékcsomagot lehet nyerni a mostani játékra valaki jelent.
1: A Hungary Machine-ra hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: Gyuri! Hol a hallgató? Gyuri! Gyurika! Szerkesztő úr, hallgatót kérek! Gyurika!
2: Ki hív ilyen kedvesen?
1: Élő adásban vagyunk, Gyurika.
2: Ki ez a csicsergő kedves hang?
1: Hívd már fel a hallgatót, akit kihaláztál. Na, Hungary Machine, gyerekek. Nézzük, hogy mi van addig. Igazából semmi. De most nem akarok belemenni abba, hogy ki hogy védeni meg a családját.
2: Ezzel a számmal jobban elbántál, mint tegnap a Backstreet Boys-szal, azt hallottam.
1: Lacika ötlete volt, hogy ne hagyjuk énekelni a fiút, hanem a pohártörésnél szakítsuk félbe. Igen.
2: Na. Laci van a vonalban.
1: Hello, Laci, jó reggel, szia!
3: Hello, sziasztok!
1: Jó reggel, szia! Na, ez gyors volt, mi?
3: Igen. Mint tegnap
1: egyébként. Jó, Laci, honnan hisz bennünket?
3: Győrből. Beszélek munkahelyemről.
1: A munkahelyről, oké. Okay. Jó, kezdjük el, mutatom neked az alszöveget. Szerintem nem lesz annyira nehéz, ez, ha jól emlékszem, 90-es évek. Figyelj!
4: Nincs szükség másikra. Tudom jól, hogy te vagy az, aki kell. Veled álmodozom estéken át. Várom a csodát. Senki nem segíthet.
3: Húha, nem kell más, hogy valami ilyesmi?
1: Tulajdonképpen.
3: Nem kell másik?
1: Igen, ez az.

0: Gratulálunk, mutatjuk a nyereményedet.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk. A nyereményed egy Rájszab termékekből álló ajándékcsomag.
0: Meg egy bocsizacsi, benne bögre, baseball sapka és a net hívás a 10 után.
1: Szuper, köszi szépen.
3: Mi is neked. Szia, Laci.
1: Köszi. Sziasztok, hello.
3: Szia, szia. Milyen gyorsan sorsolgat a napokban Gyurika. Üzenik.
4: A Gyurika most vészüzemmódban van.
3: Jó, jövünk vissza, és beszéljünk arról, hogy kit mennyire zavar az, hogyha ezek a különböző okos kütyük kémkednek utánunk. Mi ezt csak ugye hallomásból tudjuk, illetve néha látjuk azt, hogyha ezt mindenki ismeri, és azt az összes szolgáltató tagadja, hogyha egy társaságban beszélgetünk valamiről, mondjuk nem tudom, egy samponról, ritkán szoktam, de mindegy, akkor egyből a telefonodon megjelenek samponreklámok. Tehát, hogy kémkednek utánad, hallják, amit mondasz, és így ezt az információt felhasználva a reklámokat kínálnak neked.
0: Így van, és gyakorlatilag manipulálnak minket, mert hogy látják, hogy mi érdekel, és azt el akarják adni.
3: Most mi ezt nagyjából megszoktuk, talán el is fogadtuk, de képzeljétek el, egy amerikai egyetem elkezdte vizsgálni az autókat, melyek ugye elég okosak már, fel vannak szerelve mindennel, hogy bizony az autók közül is sokan pofátlanul küldenek rólunk információkat valahova.
4: Igen. És akkor még ott vannak azok a kísérő alkalmazások, amiket ezekkel a szuperokos autókkal együtt te feltelepítesz a telefonodra, vagy még egy ilyen harmadik személytől jövő, harmadik cégtől jövő alkalmazás például.
3: Tehát háromféle módon, vagy az autó saját maga már küld rólad infókat, vagy azzal az applikációval, ami az autóhoz tartozik, ha ezt összecsatlakoztatod, küld infókat rólad, vagy hogyha egy harmadik fél applikációját, amit az autóhoz társítasz, lásd Android Auto vagy Apple CarPlay, küld infókat. Rólad?
0: Így van, amiről elvégben ők azt mondják, hogy tud, de nagyjából te soha nem gondoltad volna, hogy erre is használják.
3: Igen, ők azt mondják, hogy ebben beleegyeztél. Na, hogy ez mennyire aggályos? Melyek ezek az autómárkák? Ezeket beszéljük meg Bazsó Gábor Karottával, autós szakújságíró barátunkkal.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
5: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
6: Ezen a hétvégén turbófokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
5: Rádiókonyha.
2: Rádiókonyha.
5: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
8: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: Anya, kapar a torkom!
11: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
12: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
14: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülőérzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4, jegyek eventim.hu.
16: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
17: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecoheat.hu.
18: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
19: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
20: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
21: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
22: Újra itt a borzongás, és idén igazán színes lesz.
23: A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
24: familypark.at.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Ma van a kézmosás világnapja, kiállítás nyílik a szegedi papucsról. Kis és szeles időnk lehet ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnövekedést. Novembertől két kezelési díj is terheli az EU-n kívülről rendelt internetes csomagokat. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül fizetendő, és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Szigorodik a termékek azonosítása is, a vámnyilatkozaton a kereskedő is a gyártói azonosítót egyaránt fel kell majd tüntetni. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tartson és a teljes kézfejet érintse, mondta a rádiónknak Szeberényi Katalin, az NMGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
28: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
27: Kiállítás nyílik ma a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. A látogatók a Kis Kunst galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és papucskészítőkről készült felvételeket láthatnak. Pénteken pedig a Dóm látogatóközpontban konferencián keresik annak a lehetőségeit, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben, közölte a Szegedi Papucsért Alapítvány. A délelőtt még felhősnek, a délután már naposabbnak ígérkezik, csapadék elvétve várható. Többfelé lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél. A ködös reggel után napközben 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Most úgy tűnik, hogy változékony időt tartogat a hétvége is.
26: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Hét autó ütközött össze a 74-es főúton Zalaegerszeg közelében, a 46-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Közben elkezdték a terelésbontását az M7-es autópályán Letenye felé, az M0-as autóúti csomópontnál. A 15-ös és 17-es kilométernél lassulásra, torlódásra készüljenek. Közben már torlódik a forgalom az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Lányfalu és Szentendre között, illetve a 31-es főúton Maglód térségétől és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében is. Tudtuk meg az Útinformtól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra és 12 perc van most, megint jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri!
2: Jó reggelt! Szevasztok.
0: Szia Anett,
3: jó reggelt! Sziasztok!
0: Ez zseniális, No Backstreet Boys, hát ez a Lemon Juice volt, vagy micsoda lett volna, na mindegy. Jó, gyerekek, beszéljünk már arról, hogy ti tartotok-e attól, hogy adataitok kikerülnek valahova, valakik használják a ti szokásaitokat, esetleg bármilyen infót a telefonotokról, úgy, hogy használtok okos eszközt. Nem. Valaki aggódik ezért?
1: Nem. Én nem aggódom, de amikor egyszer ellopták a privát Facebook oldalamat, ugye van egy ilyen, hogy rajongói meg privát, na ott akkor volt egy ilyen félelmem, hogy ott azért privát beszélgetések voltak magánemberekkel, és teljesen eltűnt, képzeljétek el. És akkor kezdtem el ezzel az adatvédelem, hogy mit kellett volna csinálnom, akkor éreztem először, hogy ez micsoda érték számomra is, és azt nem tudom, hogy másnak milyen érték volt. Ez.
0: Jó, az más, hogy a privát, nem tudom, Facebook vagy bármilyen oldalat ellopja valaki, egyébként az egy gangster, ez egy hacker.
1: Persze,
0: hanem inkább az, hogy annyiszor lehet hallani, az okos készülékeinkből szippantgatják le a különböző infókat, és aztán a reklám vagy bármilyen célokra ezeket továbbadják cégeknek.
2: Ez minimálisan sem érdekel. Mert ha belegondolsz, mit?
0: Hát például az, hogy tájékozatlan maradsz, Gyurikám.
2: Az szippantja le, hogy tájékozatlan vagyok?
0: Elmondom, igen, mert valószínűleg neked három szokásod lehet, az egyik a fehérje,
2: igen.
0: A másik az edzés,
2: igen.
0: És a harmadik a fesztiválozás.
2: Mi megismertél?
0: Így van, pontosan. És ennek megfelelően te soha nem fogsz hallani mondjuk a dél-amerikai esőerdőkről, nem fogsz hallani új gyógyszerekről, nem fogsz hallani soha semmiről, világháború is elmegy melletted, mert csak ebben a témakörben kapsz bármilyen információt. Most leegyszerűsítettem, de érted, mire gondolok.
2: Értem. És ezért nem is félek egyébként. Most mit kezdenek vele?
0: Ez a világháború.
1: Mert nem jut el hozzá, látod? Tehát most
0: környezeti katasztrófák.
2: Mit kezdenek ezekkel az adatokkal? Nem gondoljuk egy kicsit túl magunkat? Tehát most a bulizási adataimat megtudják, vagy az, hogy milyen fehérjeport fogyasztok, hát na bum.
0: Én ezért kérdezlek, hogy ez, vagy kérdezek mindenkit, hogy ez bárkit zavar-e?
2: Téged zavar?
0: Engem egyébként szintén nem zavar, de aggályosnak tartom, hogy az én beleegyezésem nélkül, bár az is lehet, hogy beleegyeztem, beleegyezésem nélkül cégek egyébként baromi sokat keresnek. Tehát az, hogy engem tudod, mi zavar, például, hogy az e-mail címemet biztos, hogy lelopták egy csomóan, hiszen jönnek rá a spamek. Honnan tudja bárki is az e-mail címemet? Onnan, hogy valakinél nem x-eltem ki azt, hogy nem használható föl, mert valahol alul volt, igen, vagy igen. Hogy nem használható fel reklám célokra az én mondjuk e-mail címem.
2: Jobb esetben mondjuk így, hogy nem x-elted ki, rosszabb esetben úgy, hogy valakik eladták már bizonyos
0: szégyen. Na és onnantól az meg már lehet, hogy el is adja. Igen. Na most azért kérdezem, mert ebben én nagyjából azt látom, hogy ebbe beletörődtetek.
1: Hát bele. Most elfogadtuk, hogy ez a világ van most.
0: Így van. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi gond. De, hogyha azt mondom nektek, hogy egy amerikai egyetem, a Northeastern Egyetem most egy éven keresztül azt kutatta, hogy az okos autók mennyire jelentenek rólunk, mennyire kémkednek utánunk, és továbbítják ezeket az adatokat bárhova is. És itt 21 autó, 30 autógyártó alkalmazást figyeltek, és képzeljétek el, hogy a kutatás eredményeit próbálom röviden mondani, 19 autó Wi-Fi-n keresztül továbbít infókat rólad. 7 alkalmazás, ami autókhoz kötődik, pedig elérhetőségeket és helyadatokat ad le cégeknek rólad, tőled. És itt a vizsgálatban egyébként nem tudom, milyen automárkák vettek részt, de hogy ezek közül, akik nagyon-nagyon feltűnőek voltak, a General Motors, a Nissan, a Honda és a Lincoln, ők továbbítottak nagyon adatokat. És ami ijesztőbb, hogy az autók fele nem lépett kapcsolatba céggel egészen addig, amíg a tulajdonos nem párosította ezeket az autókat valamilyen mobilos kísérő alkalmazással. És abban a pillanatban ez megugrott 23-25 hirdetési és nyomkövető céggel hozott létre kapcsolatot.
2: 23-25, ez oda. Azt jelenti, hogy amit ért információt az, igen, a közlekedési szokásaidról vagy veled kapcsolatban, azt ő már szórta is ki a világnak.
0: Így van. És kérdés az, hogy emiatt aggódjunk-e vagy sem, hogy lehet ez, ki lehet-e ezeket kerülni vagy sem, és ezért tudjátok, itt van velünk jó barátunk, Bazsó Gábor Karotta, autós szakújságíró. Szia Gábor, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok!
0: Na, szóval, azon lepődtem meg itt első körben, Gábor, hogy itt néhány japán és amerikai márkán kívül mást ez az egyetem, ez nem sorolt fel. Ez azt jelenti, hogy kínaiak, németek nem is vesznek részt ebben a kémkedésben? Mert nagyon meglepődnénk, mert azt hittük, hogy a BYD a vezető ebben.
3: Nem jelenti ezt, hanem azt jelenti, hogy a Consumer Reports nevű amerikai nagy ilyen fogyasztóvédelmi újság, kiadvány és mindenfélével hálózattal csinálták közösen, és azért, hogy az autógyárak ne tudjanak preparált autót adni nekik, ezért olyan autókat használtak, amik már benne voltak a Consumer Reports-nak a flottájában a sajátjai. És ami volt, azok szerepeltek benne, és most éppen ezek voltak náluk hosszú buti ilyen tartós tesztautóként, hogy ezeken tudták megcsinálni a vizsgálatot. De egész biztos, hogy bármi más raktak volna be, akkor mindenhol hasonlót találtunk volna, vagy találtak volna, ugyanis az összes, tehát nem tudsz ma modern olyan autót vásárolni, ami ezeket a dolgokat ne csinálna. Egyszerűen nincs.
0: Itt próbáljuk csak közérthetővé tenni, vagy érthetővé tenni azt, hogy ugye ott van az autó, az rendelkezik valamiféle komputerrel a fedélzeten. Ott van az autó gyártó alkalmazása, amit az autóhoz letölthetsz. Tehát az Évinek Skodája van, Skoda alkalmazás. Nekem Mercedes, a Mercedes applikáció. Van ez, és van egy harmadik fél applikációja, amit összeköthetsz az autóddal. Ez lehet sokféle, lehet akár egy zeneszolgáltató, de a legismertebb ugye az Apple CarPlay és az Android Auto, ami egy harmadik fél. Na most először nézzük az autót önmagában. Tehát ha nem párosítom az autóm semmivel, maximum Bluetooth kihangosító a telefonáláshoz, akkor az autó kommunikál rólam bármit is?
3: A mostani autók, tehát most az egész, húzzunk egy vonalat fejében, és foglalkozunk a körülbelül ma kapható autókkal, vagy az utóbbi néhány év autóival, mert nyilván az van, hogy az embernek az 1972-es 1005-ös zsigulia, az nem tovább is semmit sehova.
0: De annyira jó volt elképzelni. Apám zöld 1005-ös ladája. Apám zöld 1005-ös a Mir űrállomásnak
3: tűri. Igen. Hát azért nem véletlen voltak rajtuk azok az orbitális méretű antennák. Később a rendszerváltás környékén ugye már Kinder tojás volt rájuk szúrva, és az bólogatott a végén.
0: Így van. Szóval a mai autók,
3: A mai autók csinálják ezt. Az elejéről kezdve, mert nagyon jól összeszedted ezt a három alapot, amit a mindegyik csinál, és ez megúszhatatlan, az az, hogy az összes autóban van most egy e-call nevű rendszer, ami arra van, hogyha balesetbe kerül az autó, és bizonyos lassulásértéket átlép, vagy nyílnak a légzsákjai, vagy ilyenek, akkor automatikusan egy ilyen központi helyre beszól az autó, hogy balesetbe keveredtem, és elküldi a balesetnek az alapadatait, meg a helyszínét, és ilyenkor ugye egy beépített telón keresztül föl is szokták hívni az embert abból a bizonyos központból, hogy jó napot kívánok, megtetszette halni, tehát hogy mentőt küldjünk, vagy hullaszállítót, mert az nem mindegy, akkor ne feleslegesen ne a rossz személyzetet ugrasszák. És ez, ahhoz, hogy egy ilyen legyen, ahhoz kötelezően ugye az autónak kell, hogy tudjon kommunikálni valamint. Tehát minimum emiatt, az e-call miatt minden autóban van.
0: Tehát akkor akkor az autó ugye valamilyen e-call-lal, ez bármilyen kapcsolat is, egyfajta központtal tud kapcsolatba lépni, és a te pozíciódat is tudja továbbítani. Ugye ennek
3: Igen, de ez kimondottan egy vészhelyzeti rendszer, világos. És nem fog menet közben, tehát ez nem küldözgeti sutyiban az adataidat, hogy a szeretődhöz mentél le, vagy a gyereket vitted iskolába, ez csak arra van, hogyha baj van.
0: Jó, akkor itt van a következő, van a az applikáció. Igen, csak azért hadd kérdezzek közben, mert én mindenkitől meg akarom kérdezni, bár itt senkinek nincs autója, csak az Évinek meg nekem, rendes.
1: És nekem is.
0: De rendes, csak az Évinek meg nekem van.
1: Na, hát az enyém.
2: Jó, neked tovább is akarsz harcolni, Anett?
0: Nem. Szóval, hogy az autóhoz annyira jó, olyan szexi, igazából jobb jelzőt nem tudok rá, mert nem tudom, mire jó, letölteni az autó saját alkalmazását. Tehát ebben meg tudom nézni a keréknyomást, azt, hogy mennyi benzin van még benne, mi a kilométerórálás, és távolról be tudom zárni, ki tudom nyitni, meg esetleg a parkolóban meg tudom találni az autót. Ennyire jó, másra nem. Ha én ezt letöltöm és párosítom az autómmal, akkor itt már beleegyezek-e plusz extra adat kiszolgáltatásokba?
3: Már ahhoz, hogy ezt használni tudja, az eleve meg kell engedned, hogy az autó és e között, az app között szépen áramoljanak az adatok, és általában az szokott lenni, hogy igen, az apró betűsben abban szokott lenni az, hogy te ezzel hozzájárulsz bizonyos más adatoknak a gyűjtéséhez is, de ez általában még nem a szemétkedés kedvéért.
0: De ez opció, vagy ez kötelezően? Tehát anélkül nem működik az applikációm?
3: Egy részét, tehát bizonyos dolgait nem lehet csinálni nélkül, tehát ha nem engeded meg az adatkapcsolatot az autó és az app között eleve, akkor minek rakod föl, és akkor nem tudja, min keresztül megmondani neked például, hogy hol van az autó.
0: Csak én ezt nem olvastam el soha, egy autószakújságíró elolvasta valaha az egészet?
3: Igen, van, aki ezt már túrta végig, részben azért, mert szakújságíró is foglalkozik vele. Én is egyébként most a kedvetekért képzeljétek el, kerestem konkrét ilyet, és elolvastam az adatkezelésre vonatkozó apró betűst a
0: Teslánál. Teslánál?
3: Meglepően nem annyira nagyon sok, mint aha, eredetileg gondoltam volna, tehát hogy ilyen most jól emlékszem, ilyen 3-4 oldal környéke volt, és megnéztem a BMW által használtat is. Mindenkinek kell, tehát pont azért, mert az EU-n belül ezzel kapcsolatosan nagyon szigorú szabályok vannak. És amit még fontos hozzátenni, az az, hogy ezeknek egy nagyon nagy része alapvetően nem a szemétkedés kedvéért történik, csak aztán, ha valaki akarja, akkor lehet a piacon értékesíteni az adatot. De ahogy miket te is felsoroltál, tehát az autó tök hasznos, hogy tud beszélni a mobiltelóddal, mert mondjuk az elektromosaknál elő is tudod fűteni, mire beszállsz, meg 40 fok van kint, és az autódban 80, de mire te beülsz, addigra 20, mert megnyomtad, hogy legyen addigra hűvös. Tehát vannak egy csomó hasznos funkciók is, de hogy onnantól kezdve, hogy az autódat és a telefonodat párosítod, például azért, mert azon navigálsz, nem az autót beállított saját naviát használod, vagy akár abban nincs is, hanem mondjuk Waze-el, vagy Google Maps-el kell közlekedsz, ez is feltételez valamilyen típusú kapcsolatot, és egy rengeteg ilyen dolog van még. És akkor ebből, hogy valaki egyébként képeze az autó számára hasznos profilt, az az egyik kérdés, például azért, hogy meglegyen az autógyárnak magának, hogy milyen funkciókat használnak az autóban. Biztos, lehet, hogy beszélgettünk is arról, hogy a Renault vezérigazgató asszonya mondta ezelőtt egy hónappal talán, vagy kettővel, hogy nekik erről pontos statisztikájuk van, ahogy minden autógyártónak is, hogy melyik gombokat, meg milyen funkciókat használnak az autóikban a leginkább. A Dacia-s asszony volt, és hogy az ő esetükben a legtöbbször megnyomott gomb az ezeknek a vezetéstámogató cuccoknak a kikapcsoló gombja, mert megbolondulnak az emberek, hogy gongat állandóan az autó rájuk különböző okokból, és kinyomják.
0: De hát akkor ez tök jó. Tehát ez a kémkedés, ez sokszor a hasznunkra válik, mert a következő fejlesztésben már esetleg egy ilyen gombot nem is fognak beszerelni, nem?
3: Hát én, mert hogy ezt a gombot, vagy mások is berakják, mert tudják, hogy ezt sokan szeretik megnyomni.
0: Vagy úgy, vagy igen, de hogy a javunkra válik.
3: Igen, tehát ez erre, elsősorban minden ilyennek a célja, az a felhasználó élménynek a tényleges valóságos javítása, tehát hogy értsék az autógyártók, hogy hogyan használják az emberek az autót, és mi az, ami rosszul működik, és erről kapjanak is visszamenő információt. És akkor van a harmadik rész, az pedig az, hogy ezeket az adatokat egy részét továbbadják, amikor azt írja az amerikai eredeti kutatás, hogy brókereknek. Azok ilyen nagy hirdetési alapinformáció összesítő cégek, és arra van azért olyanoknak érték, hogy képzeld el, hogy te mondjuk úgy döntesz, hogy elég volt most már műsorvezetősködésből, és becsületes szakmát választasz, és elmész műkörmösnek.
0: Köszönöm szépen ezt a mérlek két serpenyőjét, a műsorvezetés és a becsületes szakma.
3: Igen. És hogy akkor képzeld el, hogy ugye azért értesz a dolgokhoz valamennyire, tehát olyan helyen szeretnél műkörmözni, ahol lehetőség szerint drágán tudod ezt csinálni, tehát van fizetőképes kereslet, úgyhogy mondjuk nyitsz egy szalont a második kerületen valamelyik bevásárlóközpontnak valamelyik részén, és aztán szeretnéd, ezt megismernék az emberek, és ezért hirdetni akarod az interneten, hiszen úgyis minden leendő vendéged az a műkörmeivel éppen pöcköli a teló képernyőjét, de nem akarod, hogy mások elérésére költ, tehát nem akarod kazincbarcikai fizikai munkás férfiaknak az elérésére elégetni a pénzedet, hanem azt szeretnéd, hogy ha a második kerület környékén lakó műkörmös nők azokat érnéd el, és ezen a ponton van az, hogy te beállítod mondjuk a Facebook hirdetésen, vagy a Google hirdetésen, hogy milyen jellegű célközönséget szeretnél, és ott megmondod, hogy te kb. A föld melyik részén lakó, milyen nemű, életkorú, anyagi helyzetű illetőkre szeretnél célozni. Ennek megfelelően sokat is fizetsz egy elérésért, mert nagyon precíz, viszont cserébe tényleg ezek elé az emberek elé fog oda kerülni, és ők azért tudják, hogy kik ezek az illetők, és kik elé érdemes oda rakni, mert például megveszik ezeket a nagy összesített adatokat, és tudják, hogy van egy bizonyos hirdetési profilazonosító, ami egy Mercedes márkájú autóhoz kapcsolódik, és azon a környéken, fizikailag azon a környéken szokott aktív lenni. Nem tudják, hogy az kicsoda, csak ennyit tudnak róla, és ahhoz a profilazonosítóhoz tartozóan kiszolgálják akkor a műkörön hirdetést, és ezen elvileg mindenki jól jár, többé kevésbé.
0: Tehát, hogyha én becsületes szakmára váltok, műkörmös leszek a második kerületben, és igen, ezt jelzem a Google-nak, akkor a Google Már a második, a rózsadombi Vera, aki a férje Porsche Panamerájával megy, ugye, nem tudom, az iskolában meg megy, megy ide-oda. Vera célzottan fogja megkapni az én hirdetésemet, és vélhetően Verát ezzel be lehet csábítani az én műkörmös szalonomba, mert a Panamera jelent róla. Hogy ő általában hova jár, és azzal, hogy Panamerája van, valószínűleg igénye is van körmökre.
3: De azt nem mondja meg, tehát igen, de ezt nem mondja meg neked, aki a műkörös vagy.
0: Nekem nem.
3: Neked a Google ezeket az információkat nem adja át.
0: Persze, erről persze, persze, csak ő tudja, hova szórja.
3: Így van, tudja, hogy ez egy olyan hirdetés, az se feltétlenül tudja, tehát nem biztos, hogy csomó minden más tud róla, azt nem tudja, hogy ő ki, meg ilyenek, de azt tudja, hogy van egy ilyen anonim hirdetés azonosító, ami azon a lokáción és egyébként abban a társadalmi szegmensben tartozik, az alapján, amit még egyébként tud róla, többek között azt, hogy mondjuk milyen jellegű tartalmakat szokott fogyasztani, meg hol szokott vásárolni, ugye amikor mindenki az a, ugye akármit nézel az interneten, az első dolog, hogy eltakarja azt, hogy van egy ilyen süti elfogadó hozzájáruló cucc, amit mindig meg kell nyomni.
0: De a Google tudja, Gyuri, hogy te a Google-nál dolgoznál, és azt látnád, hogy Vera 9 órakor kirakja, 9 órakor egy 5 percet megáll a Rózsa Bimbó óvodában, aha, majd utána 9:30-ra már ott van a Budagyöngye bevásárló központban, és azt nem hagyja el 13:30-ig. Aha. Mit gondolsz, ha te vagy a Google?
2: Körmösnél van.
1: Nálad.
0: Tessék. Google mindent tud, igen. Ja,
3: igen, bocsánat. Google mindent tud.
0: Volt egy érdekes interjút, láttam a YouTube-on, egy volt amerikai CIA ügynök beszélt az ő munkájára, volt ő mindenhol terepen, mindenhol, és aztán volt, hogy ilyen YouTube nézői kérdésekre válaszolt, és azt kérdezték tőle, hogy például az okos autókat valóban át tudják-e venni a CIA-nál a hatalmat az okos autók felett. És azt mondta, hogy abszolút. Tehát azokra az autókra, amikről most beszélünk, Gábor, azok felett a CIA minden gond nélkül, ha például egy hídon mész a Margit hídon, téged bele navigál a vízbe, vagy neki irányítja 120 km/h az autódat egy falnak, vagy egy hídpillérnek, ezt a CIA meg tudja csinálni távolról.
3: Ez... Ja, igen, ez egy nagyon népszerű duma, de ezek hülyeségek. Tehát ez nincs így a valóságban. Az autóknak egy, átfogalmazom, vannak bizonyos olyan autók, amiknek bizonyos ilyen jellegű a konkrét vezetése és visszaható paramétereihez is hozzá lehet férni távolról, de ez nagyon nem jellemző, és tűzzel vassal küzdenek ellene mindenki. Tehát az összes autógyártó nagyon, nagyon próbálja ezeket. Nagyon sokáig úgy volt, és nagyon sok autónál még most is úgy van, hogy az összes kívülről elérhető funkció, az lehetőleg fizikailag is le van választva attól, ami az autónak a konkrét irányításához kapcsolódik. Van, ahol ezt már nem lehet megcsinálni, és ahogy így egyre integráltabbak az elektronikák, ez egyre kevésbé lesz lehetséges, de akkor is mindenki borzasztóan küzd az ellen, hiszen ha a CIA meg tudja csinálni, akkor mindenki más, tehát akkor a rossz szereplők számára is fizikailag van erre, vagy elvi lehetőség van rá, és akkor előbb-utóbb meg fogják találni az utat. Tehát nagyon sok mindent meg lehet csinálni kívülről, különösen a rosszul megcsinált, korszerűtlen, régi, firmware-es cuccokon futó megoldásokat, azokat igenis meg lehet időnként kerülni kívülről, meg át lehet jutni. De azért könnyebben lehet azt csinálni ebből, hogy az infotainment rendszert hackeli meg valaki, és az ahhoz fér hozzá, az sokkal egyszerűbben kivitelezhető, mint az, hogy az autónak a vezetésével kapcsolatos funkcióival csinálna bárki bármit messziről. Azért az nagyon nehéz. Tehát,
0: jó, de emlékszel, most lehet, hogy rossz nevet fogok mondani, mint a Kadirov valami csecsen vezér lett volna a Cybertruckjával, és látok, Elon Musk lekapcsolta a Cybertruckját valahol Csecsnia közepén.
3: Az más. A lekapcsolás az egy egyszerűbb dolog, az simán lehet. Tehát szintén ez van, hogy ez megint csak a modern autókra vonatkozik, és egyébként ez is benne van amikor megvásárolod az autót, ez is benne lehet a szerződések között, és ezt használják is az amerikai cégek előszeretettel, tehát a Fordról, a Tesláról konkrétan tudom, hogy ha az autót úgy használod, ahogy jogosulatlanul használod, és a Kadirovnál is ez volt, ő egy jogosulatlan Cybertruck felhasználó volt, tehát nem az van, hogy bement a boltba, és vett a pénzén egy Cybertruckot, hiszen ezt nem is tehette volna, meg ott nem is árulják ezt, és hanem jogosulatlan módon hozzájutott így úgy amúgy, amit nyilván egy gengszter esetében el tudunk képzelni, akkor is, ha nem tiltatjuk, hogy hogyan történt. És a Tesla csak simán annyit csinált, mint bárki, aki egy jogosulatlan felhasználáson kap valakit, hogy megnyomta azt a gombot, hogy többet nem működjön az eszköz, mert meg tudja csinálni. És ezt mások is meg tudják csinálni. Ugye a Fordnál volt ilyen vicces sztori egyszer, hogy arról írtak, hogy majd az lesz, hogyha te leasingelsz autót mondjuk a közvetlenül vásárolva az amerikai Fordtól, és nem fizeted a leasingdíjat, akkor amikor letedik a türelmi idő, akkor nem az van, hogy rátküldik a behajtókat, és egy idő után visszavetetik az autót erőszakkal, ami régen volt, hanem csak szépen fogja magát az autót, és elmegy a ház elől, és visszamegy a Fordnak valamelyik telepére, és ott megáll. És ezt ugye a jelenben azért nem tudják még megcsinálni, mert ilyen szinten működő önvezetés az egyelőre sehol sem nagyon van, de a Fordnál semmiképpen sincsen. De a hosszú távon tulajdonképpen teljesen benne van a pakliban, és elvi akadály olyan szempontból nincs, hogy ha valaki egy szoftvert használ, úgyhogy nem fizet érte, akkor nyilván a szoftvert sem tudja használni egy idő után, mert az ezzel kapcsolatos funkcióit lekapcsolják, és nyilván az autókkal is ugyanezt tud történni ebben az esetben. Tehát nyilván itt megint szét kell ezeket szedni, hogyha te becsülettel megvetted az autódat azért, hogy az működjön, és kifizettél mindent, ami az akkori megállapodás szerint ki kellett, hogy fizetve legyen, utána utólag jönni az autógyárnak azzal, hogy és most már csak akkor azt mondod, hogy még azt nekem érte, nem tudom, havi 17 ezer forintot, vagy letiltom, az egy szemétség lenne, de ezt nem csinálja egyelőre senki, tehát erre nem volt példa, hanem arra volt példa, hogy jogosulatlan felhasználás esetén távolról ezeket a mostani nagyon korszerű autókat, ezeket az autógyártók egy része már le tudja lőni, ez se általános most, tehát nincs ez mindenkinél így, de biztos, hogy mindenkinél így lesz legkésőbb a következő generációs autótól kezdve.
0: Fú, de izgalmas téma volt. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, tényleg jó volt, de akkor félnivalunk nincsen, ez a lényeg, és hogyha nem úgy loptad a Cybertruckot, hanem vetted, akkor még az menni is fog.
1: Igen.
0: Igen, nagyjából.
3: Így van.
0: Köszönjük szépen, Bazsó Gábor, Karotta, szia!
3: Sziasztok!
0: Hello. Nagyon jól, mindig jól beszél a Gábor, nagyon szeretem.
1: Érthető.
0: Teljesen érthető, jók a példái is, így van. Na, megnyugodhatok amúgy? Tehát, hogy ez megnyugtató, vagy...
2: Én eddig sem izgultam nagyon rajta, de...
1: Hát jó, de busszal jársz. Neked mindegy.
2: Meg mondom, amit az elején is mondtam, én parázok, hogy most milyen adatokat veszek el tőlem, azért a statisztikát csinálják, de lehet, hogy valaki meg úgy van vele, hogy igen, és ez sokszor még a hasznunkra is válhat amúgy, mint kiderült.
1: Hát Gyuri, nem teljesen mindegy, az üzeneteket se olvassa el.
2: Véleményedet mondja, ne személyeskedjél.
1: Nem, csak mondom. Na, kezdjük.
0: Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy volt-e bármilyen olyan helyzet az életben, amikor azt érezted, hogy kémkednek utána? Tehát ez lehet akár olyan munkahelyet kémkedik utána, bármi miatt. Vagy lehet a párod, vagy az exed, nem mindegy, barátod. Milyen okból? Miből érezted? Igaz volt-e vagy sem? És hogyha igaz volt, miért kémkedtek? 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. Október 29-én Veszprémben, 30-án Szegeden és 31-én Budapesten. Egy látványos show trükkökkel, zsákolásokkal a kosárlabda zsonglőreitől. Jegyek broadway.hu. Október végén Veszprémben, Szegeden és Budapesten a Harlem Globetrotters.
10: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
11: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
12: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
13: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
14: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
17: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
18: Alva fejénél az, hogy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
19: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
20: Tökéletes nyílászáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jona 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtóablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint. A fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Most vasárnap 16 órakor várunk minden bulizni vágyót a Városligeti műjégpályán egy hamisítatlan, ingyenes fergeteg partira. A lemezjátszók mögött DJ Dominik.
23: Hajnó.
24: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
25: A reklám után...
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Csalók is árulhatják az olcsó tűzifát. Tavasszal kezdődhet a balatoni bringa kör felújítása. Szeles, de napos idő várható ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak. Erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólapok ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni.

0: kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tüzifát árusítanak.
1: Csak nem 20 kilométeren újítják fel a balatoni bringakört, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, Tihany és Balatonfűzfő között. Több mint 14 kilométeren átépítik és kiszélesítik a kerékpárutat. Két új, sorompóval védett vasúti átjárót is kialakítanak. A közbeszerzéseket még az idén elindítják, a munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát, az épület október 20-a és 23-a között, átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. A műemlék felújításán még dolgoznak, de a legfontosabb történelmi terek már elkészültek. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke, a chilei Atacama sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. A délelőtt még felhősnek, a délután már naposabbnak ígérkezik, csapadék elvétve várható. Többfelé lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél. A ködös reggel után napközben 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Most úgy tűnik, hogy változékony időt tartogat a hétvége is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M3-os autópályán a főváros felé Magyarót térségétől a bevezető szakaszig az erős forgalom miatt már most lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Közben elkezdték a terelés bontását az M7-esen Letenye felé az M0-as autóúti csomópontnál. A 15-ös és a 17-es kilométernél ugyancsak lassulásra, torlódásra kell készülni. Közben az M4-es autóúton két autó koccant Cegléd és Abony között a Kisújszállás felé vezető oldalon. A 79-es kilométernél a külső sávot zárva tartják. Ugyancsak két autó ütközött a 74-es főúton Zalaegerszeg közelében is. A 46-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 3-4-9 elmúlt 3 perccel, és mi azt kérdeztük ugye a hallgatóktól, hogy volt-e olyan helyzet az életedben, amikor úgy érezted, hogy kémkednek utánad, lehet munkahely, párod, exed, bárki, és sokféle jött. Például akkor jöttem rá, hogy durván gyűjtik az adatokat, amikor 958 szolgáltatóból 312-t kellett kiixelnem egy időjárás appnál. Aha. Aztán, sziasztok, én utánam a rendőrség 4 hónapig, és kiderült, hogy tévedtek. Hát, jó. Sziasztok, van egy régi felderítő mondás. Az az asztaltársaságol 10 percen belül nem téma a szex, ott kémek vannak. Üzeni NG. De mindig nehezményezett, hogy mi általában bármiről beszélünk, 2 perc múlva a szexnél tartunk, a Gyuri meg én, meg a Lacika.
2: Úgyhogy itt nincs kémkedés.
3: Na, te vagy a kém.
2: Itt a 10 percet el se érjük.
3: Nem, itt kiderült, te vagy a kém, ebből az.
1: Igen, lehet.
2: Én az áldozat vagyok.
1: Több mint 10 évvel ezelőtt rendszeresen volt egy olyan érzésem, hogy lehallgatják a telefonom. Sajnos ez később beigazolódott. Egy ismerősöm, aki bűnözői életmódot folytatott, volt a célpont. Később egy rendőrségi kihallgatáson tudtam meg az igazat. Jó, és van velünk valaki, Gabi, aki úgy érzi, hogy megfigyelés alatt áll. 5 éve már. Szia, Gabi, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Gabi! Na, hát ez nagyon tömör volt ez a mondat, amit írtál nekünk, hogy 5 éve állsz megfigyelés alatt. Ki által?
4: Hát a kedves barátom által állok 5 éve megfigyelés alatt. Ez ilyen alapvető bizalomhiány, és folyamatosan ilyen éjszakai kémkedések a ház körül. Nagyon sokszor lebukott, természetesen tagadja.
1: De jelenleg is barátod? Bocsánat.
4: Igen, ez ilyen fenyegetések a háttérben, meg minden, ez már egy másik téma lenne, de itt a lényeg az, hogy megfigyelés alatt állok folyamatosan, ha nem ő, akkor valakit küld oda. Rendszeresen lebukik, de folyamatosan...
1: De mi a házadat nézik, hogy megye be valaki az ablakon, lát téged, a sziluettedet ott vagy-e valakivel, vagy sem, ezt figyelik napi szinten?
4: Hát nem mondom, hogy napi szinten,
1: de sűrűn.
4: De amikor éppen elmennek otthonról, akkor a fejébe, akkor sajnos ez 5 éve működik, és hogyha azt mondtam, hogy na jó, ez elég, mert szerintem ez nem normális, akkor természetesen ugye mindent letagad. De attól a tények azok még tények, hogy folyamatosan már a környezetem megjegyezte, hogy tudod, hogy állandóan leskelődnek utánad. Mondom, hát én is észre szoktam
1: venni. Jézus Mária!
4: Ez mindig tagadásból.
1: És láttad de már őt? Tehát, hogy ott van a bokorban, igen. Most nyilván leegyszerűsítem, és láttad már, hogy ő ott van, és nézeget.
4: Igen, igen. Konkrétan a saját pajtámból a létrával oda jött az ablakhoz, és benézett, de ő nem vette észre, hogy én ugye tehát sötét volt, és kinéztem az ablakon, és láttam, hogy jön a létrával, és leskelődik a szobába, meg ilyen apróságok. Szerintem ez azért beteges.
1: És akkor leskelődik, hazamegy, lefekszik aludni, majd másnap találkoztok, és elmentek moziba? Vagy?
4: Nem biztos, hogy másnap nem járunk moziba, mert az
1: világos, de hogy jártok tulajdonképpen.
4: Igen, igen.
1: Atyám, és hogy bírod ezt lelkileg?
4: Rosszul.
1: Uh-huh.
3: És tehát, miért jártok?
4: Másik téma lenne, csak hát igazából most már ilyen fenyegetésekben megy át folyamatosan. És hát szerintem ez elképesztő, és amikor mondom neki, hogy figyelj, ne haragudj, de ez nem normális dolog, hogy ott leskelődsz, akkor azt mondja, hogy hülye vagyok, hogy én biztos, hogy nem láttam, de mondom, megjegyzem még egyszer, hogy a kollégáim, ahol dolgozom, a környezetemben már mondják, hogy hát látják, hogy rendszeresen jár, és leskelődik, és azt nézi, hogy mondjuk este munka után én mondjuk hazamegyek-e. És akkor rá 1 órára megjelenik, hát ő csak most jött otthonról, mondom, láttam az autódat, komám.
1: Jézusom, miért vagy vele?
4: A fenyegetések miatt, mert folyamatos fenyegetésben vagyok, hogyha elhagyom, akkor kinyír meg ilyen apróságok, de hát ez egy más téma teljesen.
1: Tehát hát nem más téma, ez elég durva.
4: Óvatosan kell ezt majd lezárni, csak nem tudom még, hogy hogyan, de...
1: Nincsen senkid, aki meg tudna védelmezni téged? Nincs senkid?
4: Hát egy beteg emberrel szemben, mert szerintem azért az erősen beteges, amit ő csinál, én így gondolom.
1: Igen, de nincs egy bátyád, vagy egy erős apukád, vagy egy jó barát, aki megvédene...
4: Tehát tudom én... róla emberek, én szerintem ezt tartja valamilyen kordában, én így gondolom, hogy ez kordában van ilyen szinten tartva, hogy ezt tudja, hogy tudják.
1: Hogy tudják. Aha.
4: De én szerintem ez akkor sem normális
1: nem,
4: dolog.
1: Gabi, nem normális, hogyha ez így van, ahogy mondod, ez nem normális. Csak töröm a fejem, hogy lehetne ebből kiutat találni, mert az, hogy egy félelem tart össze egy kapcsolatot megfigyelés alatt, vagy rettegsz, és közben úgy tesztek, mint egy pár, azért az nincs rendben.
4: Hát ja, Na mindegy, de ez úgy gondolom, hogy ez egy másik téma. Itt a megfigyelés volt a lényeg, és
1: igen.
4: megfigyel. És szerintem ez borzasztó. Aki ezen átment, nem, akár nem ilyen vonatkozásban, mint amin mondjuk én megyek át, de szerintem ez szerintem tök szar érzés, hogy tudod, hogy ott vannak, folyamatosan lesnek, és ez borzasztó.
1: Nézd, van egy ilyen, most írja valaki, nem tudom, hogy a szelíd motorosok a zaklatások ellen csoport, ezért van, megvédjük a nőket. Írja itt valaki.
2: Na, írja nekik.
4: Hát igen. Keresek.
1: Keres rá, szelíd motorosok a zaklatások ellen csoport. Keres rá, szelíd motorosok a zaklatások ellen csoport. Hát, ha kapcsolatba tudsz lépni velük. Jó?
4: Ja, rendben.
1: Köszönjük szépen, Gabi. Köszi.
4: Szia.
1: Hú, gyerekek, ez ijesztő volt. Jó, hangcsapdázunk egyet.
2: Jó, és lehet nyerni, mert erre is van nekünk egy külön nyereményünk, mégpedig egy 30 000 forint értékű gyermei felajánlás.
1: A hang pedig ez.
5: Ez biztosan egybeesett, hogy pillanatjus elsőj a júli bejelent, még így nézzük, amikor megtalálsan, az ott, amikor mondtam, én egy igaz pont színezgott karanggal.
2: Szerintem könnyű.
1: Legyen így, hívjatok, Júli felveszi 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda.
1: 9 óra lesz 4 perc múlva. Valaki még írja, hogy én is jártam egy pasival, még külföldre is megfizette a megfigyelőket. Én úgy léptem ki, hogy szisztematikusan felhízlaltam magam. Na, ez most meglepett, mi?
2: És akkor már egyszer nem volt kedv vele lenni.
1: Ez... Jézus, mekkora áldozatot hozni.
2: Nagyon durva.
1: Többen ajánlották fel Gabinak a segítségüket. Én azt gondolom, Gabi most a rákeres is egyáltalán. Lehet, hogy ő nem akar ebből kilépni. Tehát én azért nem szabad annyira tukmálni ezeket a segítségeket. Mert...
3: Hát azért az 5 év az nagyon sok idő. Tehát ott azért már lehetett volna.
1: És van valamiféle függőség, szerintem a félelmen túl, de nem akarok itt nagyon erősen ítélkezni. Jó, itt van velünk Ági. Szia, Ági, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Mi jó reggelt? Hogy vagy, Ági?
4: Nagyon szépen, köszönöm, jól.
1: Neked rendes párod van?
4: Nekem nagyon rendes párom van, igen.
1: Régóta, ugye?
4: Régóta, 12 éve.
2: A mindenit.
1: Nem hízott el azóta?
4: Nem. Edző, úgyhogy nagyon jó formában van.
1: A Gyuri nagyon-nagyon tiszteli az edzőket. Mesélj, Gyuri.
2: Ez így van. Nagyon felnézek rájuk.
1: Igen, a szép férfi testeket nagyon szereti a Gyuri. Nem úgy, ahogy akarjátok érteni.
2: Igen, nem úgy, ahogy a net meg az Évi.
1: Igen.
4: A munkát.
1: Igen, ő pont amit belefektetett, az a sok fehérje, a Gyuri tudja, nagy fehérje rajongó.
2: Iridlem, hogy nekik összejött, én megcsinálom, és
1: igen,
2: nem.
1: Igen.
3: Tehát, semmi,
2: nem
3: igen.
2: Tudom, hogy.
1: Ági, na mondd el a párodnak, hogy a Gyuri felnéz rá.
4: Elmondom neki mindenképp.
2: Jó, köszönöm.
1: Oké, na jó, kezdjük el, itt van a hang.
5: Ez biztosan egybeesett, hogy pillanatjus első a júli bejelent, akkor még így nézek, amikor megvagyosan, akkor az ott, amikor mondtam, én egy igaz pont színhez a karanggal.
4: Hát én egy színészre gondoltam.
1: Igen, jó.
4: Rudolf Péter.
5: Az a pillanat, amikor megtudtam, hogy én leszek a Vígszínház igazgatója, ez pontosan egybeesett a karanténhelyzet bejelentésével.
3: Nagyon ügyes vagy, és mutatjuk a nyereményedet.
6: Gratulálunk! A nyereményed egy 30 000 forint értékű ajándékcsomag a Gyermei felajánlásából.
3: És még jár hozzá egy bocsizacsi, baseball sapkával, bögrével, és 10 után majd Anett keresni fog.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk!
4: Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Neked is, szia, Ági. Ő volt Ági. Nekem is volt ilyen pasim, ahogy kiléptem a kapun csikorgó kerekekkel, megállt, kipattant és összevert. Ha dolgozni indultam akkor is, de nem tudtam elmenni sehova, úgy néztem ki. Cafatokban a ruhám és tiszta vér vagyok 4 évig. Nem lehetett eltűnnöm, külföldre költöztem.
2: Úristen.
1: Hú, gyerekek.
3: Ez nagyon durva.
1: Igen. Jó. Nem tudok ez okosat hozzáfűzni, nyilván az ember azt mondja, hogy kérjetek segítséget, erre vannak hivatalos helyek is, de hát ezt mindenki tudja. És valaki megmeri lépni, valaki nem. Jó, Horthy Gábor következik mindjárt, és olyan focistákról szeretne velünk beszélni, akik nagyon könnyen veszítik el a fejüket a pályán. Hát én nem tudom, nekem még mindig a legemlékezetesebb ez a Zidane ügy, a Materazzival.
3: Akit lefejelt, ugye?
1: Igen, most üszenten nem kell folytassák.
2: De igen, valószínűleg egyébként a Zidane ügy is szóba fog kerülni, de az elmúlt időszakban, ez egy jó aláfestés volt.
1: Beszélj csak.
2: Az elmúlt időszakban is volt több olyan meccs, ahol bizony volt a balhék, és nagyon fondorlatos trükkökkel húzzák egymást a focisták, hogy eljusson a másik a robbanáspontig. Ezekről fog majd mesélni.
1: Ez izgi lesz, és hát aztán újabb bizonyítékok vannak Infantino ellen, és a FIFA furcsa ügyeiről, és ezekről is beszélünk Gáborral mindjárt.
0: Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is!
6: Videó.hu per Retro Rádió. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
7: Ezen a hétvégén turbófokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
0: Rádiókonyhából.
6: Rádió Konyha.
0: Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
6: A Rádió Konyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
9: Nem jó ajánlatok, hanem a legjobbak. Lehengerlő kedvezmények a Mercedes-Benz Miskolcnál. Vezess egyéniséget.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik, több, mint gondolnád.
12: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Papp László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald le a helyet még ma.
13: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
15: A 2x200 grammos csomagolt Wiesbauer Premium Bécsi Virslú. Csak 1499 forint.
14: További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja. Igen, célba ért.
17: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
18: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
19: 199, 98, 97.
20: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
23: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
24: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
25: Fordítva.
24: Üfödlőzne gyelgéz a kék.
25: Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
26: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
27: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
28: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
1: Jövőre sem lesz olcsóbb a gázolaj. Ma van a kézmosás világnapja. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnöveket. Novembertől két kezelési díj is terheli az EU-n kívülről rendelt internetes csomagokat. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül fizetendő, és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Szigorodik a termékek azonosítása is, a vámnyilatkozaton a kereskedő is a gyártói azonosítót egyaránt fel kell majd tüntetni. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tartson és a teljes kézfejet érintse, mondta a rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-a csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
1: Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke, a chilei Atacama sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín sárga és fehér virágszőnyeggel borítva be a mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. A délelőtt még felhősnek, a délután már naposabbnak ígérkezik, csapadék elvétve várható. Többfelé lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél. A ködös reggel után napközben 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Most úgy tűnik, hogy változékony időt tartogat a hétvége is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Lezárták a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé. A két sávra szűkült szakaszon 8-10 kilométeres a torlódás. Hosszabb menetidőre készüljenek az arra közlekedők. Sokan menekülnek egyébként le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat. Adta írul az Útinform. Közben baleset történt a keleti szektorban, Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon, ugyancsak az M0-as autóúton. A 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. A kialakult torlódás itt is több kilométeres.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 14 perc van, és újra jó reggelt. Drága barátok, itt vagyunk, teljes csapattal itt van Évi. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Már megkérdezem reggel 6 óra után, hogy hogy vagy, most azóta hogy vagy.
3: Jól vagyok. Kicsit olyan, úgy érzem, hogy kicsit csendesebb vagyok ma a kelleténél. Mm-hmm. Nem hangoskodom, de jó. De...
0: Melyik dalhoz hasonlítanád a lelked?
3: Nem tudom. Valami...
0: Silent Night vagy a Knockin' on Heaven's Door?
3: Hát inkább az első, de még annál talán egy kicsit jobb hangulatban vagyok.
0: Jingle Bells.
3: Igen. Jó, hát legyen az, hogyha mindenféleképpen dalhoz kell, hogy hasonlítsam magam, de semmiféleképpen nem valami kemény rockzenekar.
0: Nem az a lelked most, nem, a lelked most nem kemény rockzenekar.
3: Most nem.
0: Erre mit reagálsz? Mi történik az M0-áson? M51-estől Érd irányába minden áll, köszi az információt. Valaki az M0-áson, ez új baleset? Mert szó szerint ugyanilyen üzit írtam tegnap, kb. 12 órája. Van ott valami hídfelújítás, nem?
3: Pontosan a Nagy-Duna hidat kezdték el felújítani, amiatt is torlódik a forgalom, és ha jól látom, baleset is történt Gyál térségében. És ott is több kilométeres már a torlódás, de a felújítás miatt meg 10 kilométeres a torlódás.
0: És ez tart, meddig október végéig ez a felújítás?
3: Hát azt nem tudom, de hogy biztos, hogy nem két nap.
0: Aztán úgy tudsz informálni, mint senki más. Olyan besz a behú vagy.
1: De jól mondta, nem? Tehát nem mondott semmit,
0: biztos,
1: de azt jól
0: nem
1: mondta.
0: Két nap. M1-esre ugyanezt el tudod mondani?
3: Hát vigyelj, az biztos nem két év.
0: Na jó. Gyerekek, jöjjön a Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, itt vagyok, jelentkezem, jól vagytok. És Anett is jól van, egyre jobban.
0: Reméljük, igen, tehát, hogy egyre jobban. Picit Gyuri orfolyós, Anett talán torokfájós és olyan furcsa közérzetű, én csak torokfájós, Évi jól.
1: Még
0: jól, igen. Körülbelül így nézzünk ki.
7: Megbetegeztetek?
3: Nem, nem.
0: Hát próbáljuk elkerülni a nagy megbetegedést. Egyelőre itt vagyunk, meg véletlenül holnap is itt leszünk.
2: Tartjuk magunkat.
0: Igen.
1: Igen. Igen, kemények vagyunk.
7: Jó, igyatok gyömbéres, pálinkás, mézes teát.
1: Oh,
0: ez itt most te összeraktál mindent, amit külön szoktunk.
1: De egyébként ez jó. Ennek vannak gyógyhatásai.
0: Hát a gyömbéres tea, annak igen. Gyömbér, méz, igen. Tea, igen.
1: Próbáld ki egyszer.
0: De a pálinkát a teába?
3: Igen, fertőtlenül.
0: Soha.
1: De azt is próbáld meg, hogyha beáztatod egy kicsit a pálinkába ezeket a dolgokat.
0: Igen.
1: Egy, mit tudom én, 2-3 órára, és akkor az kijön belőle, és akkor annak a pálinkának még ütősebb gyógyereje van.
0: Uh-huh.
1: Persze 18 év fölött.
0: Jó, nyilván, oké. Jó, köszönjük szépen. Én nem vagyok pálinkás, tudjátok. Jó, Gáborom, szóval itt a Gyuri azt mondja, hogy a nagyon fejüket könnyen elvesztő focistákról van neked egy csokrod, egy kollekciód.
7: Ó, gyönyörű. A legfrissebb példa, ugye Bayern München Norvégiában játszott a Viking Stavangerrel, és az egész kirándulás már úgy kezdődött, hogy hát szörnyű előjátékkal, ugyanis a Radisson Hotel mögött ezek az egyébként végtelenül csendes és tisztességes norvég emberek, ezek közül egy páran tűzijátékot rendeztek. A mérkőzés előtt hajnal 1:45-kor.
0: Ez melyik mérkőzés előtt volt?
7: Bayern München, Bajnokok Ligája mérkőzést játszott.
0: Ja igen, azért, hogy ne tudjanak aludni a bayernesek, ugye?
7: Így van, egy diszkrét 1:45-es időponttal elindult az augusztus 20-a, és hát nagyon érdekes, mert ugye Norvégiában a rendőri erő az mindig nagyon jelentős, meg egy Nyugatország, és senki nem szólt a srácoknak, hogy figyelj, mert 1:45-kor ne tűzijátékozzatok. És valószínűleg, hát akkora volt a tűzijáték, kb. 2 vagy 3 percen keresztül tartott, hogy erre mindenki fölébredt. De senki nem tette ellene semmit. Tehát ilyen felvezetéssel indult a németeknek a fellépése Norvégiában. Már az is probléma volt egyébként, ezt nem is akartam elhinni, hogy mi ennek a magyarázata, műfűvel játszottak, és a műfűves pályát elkezdték locsolni. A mérkőzés felvezetésekor.
0: Egyre több furcsaság van Norvégiában. Minek oda műfű? Hát azért ott van pára, meg víz, meg hőmérséklet.
7: Igen, de az a mínusz 30 fok az nem annyira jó a természetes fűnek.
0: De mikor volt mínusz 30 fok Norvégiában?
7: Hát mindig.
1: Hideg van Norvégiában.
0: De nem, hát most.
1: Nem most, hanem...
0: Nem most volt ez a meccs.
7: Ez most volt, de hát általánosságban úgy vélik, hogy nagyon esős az időszak, nagyon sok eső esik, és ezért műfűvel kell játszani a mérkőzést. Mindenhol így.
0: Ah, Oké, okay, nem tudtam, mert szerintem Amerikában van műfű sok helyen, mert ugye a rendes fű az nem terem úgy, ahogy kéne, és akkor műfűvel helyettesítik. Ez még emlékszem, akkor sem értettem teljesen New Yorkban, a New York Cosmosnál, amikor Pelé meg Beckenbauer játszottak ott, hogy ott is műfű volt, és nem értettem, hogy miért műfű, miért nem csinálnak igazit. Tehát hasonló az időjárás az éghajlat, mint nálunk.
1: Na, minden... Nehéz.
7: Az NFL futballisták túlnyomó részeiben műfűvel játszanak, és emlékeztek, elmentek Bayern München otthonába, az Allianz Arénába, és ki voltak borulva, mert hogy milyen szorott a fű, meg hogy nem tudtak elindulni, meg ott hüppettek. Jaj.
0: Az NFL-esek?
7: Igen. Hát tudod, azok a 150 kilós gyerekek, amikor elindulnak, akkor ott elég mélyen belevésődik a talajba a lábuk. Ez nem egy kélyes érzés ez a pályagondnoknak. És panaszkodtak, és még egyszer mondom ezzel a műfűvel, amit egyébként Pelé meg Beckenbauer játszott műfűvel, azt leginkább linoleumnak lehetne nevezni, mert a mostani műfű az már megközelítőleg olyan, mint a rendes fű. De még egyszer mondom, elkezdték locsolni. Christoph Kramer, aki a Primetime televíziónak a német szakértője volt, ott labdázgatott, és háttérbe pedig locsolták a műfűvel. Tehát szemétkedtek, hogy csúszom még jobban.
0: Én nem tudom, hogy ez szemétkedése, mert a rendes füvet is egyébként akármilyen időjárási körülmények vannak, szokták locsolni, és ugye az a labdának a csúszására, sőt a játékosok csúszására, ha máskor nem legalább egy gólörömnél, amikor térden kicsúsznak, tehát hogy, az, hogy azért az nem rossz. Most gondolj bele, hogy egy ilyen műfűvön próbálsz térden kicsúszni, egy gólörömnél gyakorlatilag véresre horzsolod le a térdedet.
7: Egy ingyen depilálás, nem? Mert lekopik minden szőr
0: pontosan,
7: a lábáról.
0: Pontosan.
7: És amúgy egyébként a Bayerneseknek már volt egy felvezető edzése, azt mondta Kompany tréner, hogy gyerekek, vigyázzatok ezzel a műfűvel, mert mi soha nem játszunk ilyenen, egy nappal korábban odautaztak, és edzettek egyet is. Még egyszer mondom, ezt, hát meg ugye arról is láttunk már, hogy direkt nem nyírják le a füvet. Meg szünetben locsolgatják a pályát, hogy az ellenfélnek nehezebb legyen megállni, meg a labda is gyorsabban pörögjön, hogy nem, ne, tehát szokatlan legyen az ellenfélnek. És hát ott kezdődött az egész, ezzel a provokációval, ezzel az éjjeli tűzijátékkal, megérkezett maga a mérkőzés, a Bayern vezetett a vége előtt, és akkor egy Michael Olise nevezetű játékos, aki a Bayernnek egy meg nem értett zsenie, fantasztikus futballista, és francia válogatott, és angolul beszél, de csak angolul beszél, és ő volt az, aki belekeveredett egy ügybe. Egy Tripic nevezetű, Zlatko Tripic nevezetű eredeti norvég játékos, Zlatko Tripic, gondoljátok be. Tőzsgyökeres viking. Na mindegy, az a lényeg, hogy volt egy olyan jelenet, hogy húzták, mondták egymásra. Pontosabban az Olise húzkodta mezénél fogva ezt a Tripicet, és a játékvezető, ahogy kell, ugye sárga lappal büntette Michael Olise-nek a szabálytalanságát, és akkor ott a labda ott az Olise-nek a kezébe került, és ő addig-addig dűlöngét fogta és fejbe dobta ezt a Tripicet a játékvezető szeme láttára, úgy, hogy egy perccel korábban kapott egy sárga lapot. És a játékvezető természetesen a Bayern München játékosát második sárga lappal kiállította, és ez volt a döntő fordulat a mérkőzésen, mert addig vezetett a Bayern, és mivel egyel kevesebb ember futballozhatott ugye a Bayern Münchennél, ezért hátrányba kerültek, és döntetlent játszott a Stavanger is.
0: Yeah. Hát
7: úgy ünnepelték ezt a 3-3-at, mintha megnyerték volna a Bajnokok Ligát. Ez a Tripic egyébként, ez sokak véleménye szerint, ez egy kimondottan provokatőr, és a Eber nevezető klubvezető, a Bayern Münchennek a klubvezetője szerényen csak Arschlochnak nevezte, ezt azért nem mondom ki, mert ugye ezt nem, szemétládának nevezte.
0: Hát azért annál durvább az Arschloch, de...
7: Igen.
0: Jó, és abszolút érthető. Na mindegy, hát a német sajtó lehozta, akkor mi is lehozhatjuk, nem?
7: Úgy van. És ez a Tripic, ez egyébként megcsinálta azt is, hogy egy norvég bajnoki mérkőzésen, amikor 1-0-ra nyert az ellenfél ellen a Stavanger, oda ment az ellenfél kispadjához, és elkezdte ünnepelni a győztes gólt. És hát természetesen ott ugye kialakult egy ilyen tumultuózus jelenet, és a vesztes csapatnak az egyik tagját a játékvezető piros lappal kiállította, Tripic meg csak egy sárga lapot kapott. Tehát ez a férfi, ez egy kimondott agent provokatőr. Majdnem olyan, mint emlékeztek, Rüdiger a ló.
0: Hogynem, uh-huh. Jaj.
7: Rüdiger, ő volt az, aki a japán válogatottal játszott a német válogatott, és egy ilyen lófutás mutatott, de nem tudom, hogy ez galopnak nevezik, hogy kikísérte a labdát, tudod, úgy égette az ellenfelét. Egyébként ő teljesen ugyanebben a kategóriában tartozik, mint a Tripics, és az volt a lényeg, hogy hát ott nagyon ünnepelték, meg nevették, de hát milyen jó fej ez a Rüdiger, és aztán a végén róla kaptak volt a németek, a japánok meg azt mondták, hogy jó van Rüdiger, bohózkodsz, csinál, amit akarsz. Még egy példa a provokációra. 1978-ban Magyarország egy olyan válogatottal rendelkezett, amely nagyon-nagyon jó volt. És a nyitó mérkőzést játszott a Argentinával, 1978-ban Argentinában rendezték a VB-t, nyitó meccs, és hát ott nagyon nagy diktatúra uralkodott annak idején, és hát a magyar válogatott Nyilasival, Törőcsikkel, Zomborival, Gújdárral tényleg egy nagyon jó együttest alkotott, és féltek, rettentően féltek attól az argentinok, hogy a nyitó mérkőzésen esetleg megéghetnek. Mert akkor mi lesz ebből? Hát akkor a hunta megint bevisz minden negyedik embert, mert nem jól szurkoltak. És az a lényeg, hogy a Nyilasi Tibort és a Törőcsik Andrást kegyetlen módon gyepálták az argentinok. Olyan rúgásokat kaptak, hogy az, aki a tévé előtt ült, annak fájt a lába. És hát a két magyar játékos bepöccent, és kiállították őket. Szóval ez egy borzasztó.
0: Tehát, hogy a Nyilasi meg a Törőcsiknek kiment valamelyik argentinnek így?
7: Igen.
0: Ez a provokáció, de emlékszel Zidane és Materazzi történetére. Tehát a provokáció az mindig ott van, és tényleg ember legyen a talpán, aki
1: az indulatait egyébként kordába tudja tartani, nem?
7: Hát Zidane az nem olyan mérges típus, tehát nem lehet azt mondani, hogy ő őrjöngött, nem olyan, mint a Vinicius Junior, és akkor az történt ugye az olasz-francia VB döntőn, hogy Marco Materazzi és Zidane összetűzésbe került, és Materazzi addig rángatta Zidane, hogy már zavarta őt. Azt mondta neki Zidane, hogy kívánsz engem? És azt mondta Materazzi, hogy inkább a húgot kellene. De megfordult Zidane, és mellkason fejelte Materazzit. Tehát ez egy ilyen kiborulás volt, és hát...
0: Igen, tudom, hogy ez a húgával kapcsolatos, ez volt a kulcs.
7: Igen. Igen. És még szobrot is állítottak Materazzinak, pontosabban Zidánnak, a Pompidou központ előtt felraktak egy ilyen fejelős alkotást, amire azt mondta a művész, hogy a szobor szembe megy azzal a hagyománnyal, hogy nagyszerű elismerésre méltó eseményeknek, diadaloknak állítunk emléket. Ez a szobor egy óda a vereséghez. Tehát teóriát készítettek. Akkor volt egy, hát a hétvégéhez tartozik még, hogy hát ugye ez a Vinicius Junior nevezetű fickó, ez nem egy okos gyerek. És gólt rúgott a Villarreal ellen, kitárgyaltátok, ugye a Gulácsi Péter esetét?
1: Igen. Ma beszéltünk erről.
7: Igen. Én tudjátok, hogy mit gondolkodtam, hogy ugye a Péternek a felesége egy állapotos. És hogy ez hogyan tudja átérni egy hölgy, egy ilyen sok, oda mennek a rablók, és ott áll az asszony, a testében ott egy új élet, és egyszer csak egy ilyen történik.
0: Gábor, ez szörnyű, de tényleg kibeszéltük ezt eléggé részletesen. Nem, de valóban, tehát ez a legszörnyűbb, hogy egy olyan trauma érte egyébként az egész családot, tehát nem csak a feleséget, hanem a Gábort is, és egyébként még ne is beszéljük a gyerekekről, mert nem tudjuk, hogy ők mit éltek át. De nem, tényleg szörnyű, és abszolút megértem, hogy a Gábor szünetel egy picit.
7: Sokat gondolkodtam rajta, de most visszatérek a Viniciushoz, és a Vinicius csereként beállt a Villarreal ellen, Gulácsi akkor védett, gólt rúgott, és nagyon ünnepelte magát. Ő szokás szerint provokál mindenkit, és egyszer csak jött a játékvezető, nem pontosabban szóltak a játékvezetőnek, hogy gyere már, mert van itt egy érdekes történet. A Vinicius Junior ugyanis meghúzta az ellenfélnek a haját, és úgy indult el az akcióval. Ezek imádják most, olyanok, mint a kisgyerekek.
1: De ez jutott eszembe. Várjál, én megyek hamarabb a labdáért, és meghúzom a haját.
7: Én értem oda.
1: Csak kicsit több millió euróról van szó.
7: Igen, picit többről szól a történet. És a Vinicius Junior nem értette, hogy miért állította ki a játékvezető. És aztán ez világcsodája, Rüdiger volt az, aki nyugtatta a fickót, mert az meg neki ment a játékvezetőnek, és hát természetesen ömlött a szenny a szájából, 4 meccses eltiltást kapott, és aztán utána Junior bocsánatot kért mindenkitől, gondolom rábeszélték az ügynökei, hogy ez így nem helyes, bocsánatot kért mindenkitől, és azt mondta, hogy ő a játékvezető maffia áldozata.
0: Közben,
7: megközelítés, igen?
0: Közben kaptam egy fotót Szújó Zolitól, ahol ő rajta van, és mellette
1: Zidane.
0: Materazzi.
1: Ja.
0: Itt volt a BL döntőn, a Materazzi és a Szúlyos Zolival fotózkodott. De ez tök jó, tehát ő a lefejelt Materazzi.
7: Uh-huh. Zolinak egyébként fejelés távolság. Nem. Ja igen, mert Szúlyos Zoli lefejelhette volna a Materazzit, ő a magyar zsidó.
0: Ő megszokta már.
2: Kép alapján simán.
1: Neki ez az ismerkedés.
2: Üdvözlésképpen, persze.
0: Igen. Na jó, Gáborom, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot neked, találkozunk hamarosan.
7: Vigyázzatok magatokra, gyógyuljatok.
0: Köszönjük szépen, szia, Horthy Gábor. Na, bocsi, most miért nem háborog az M0-ás autópálya lezárás miatt? Miért csak az M1-es zavarja? 10 kilométeres sor végén állunk 20 perce. Ilyenkor miért nem szájhős, Zoli? Jézusom, Zoli, hülye vagy? Mi van? Háborgok én minden miatt, nyilván minden lezárás és dugó miatt háborgok, csak az egy óriási különbség van. Az M1-es az így van befagyasztva 2030-valahányig, és ez meg vélhetően október végén megjavul ez a helyzet itt egy átépítés miatt. Tehát Zolikám, azért, mert te ott vagy a dugóban, mert nem nézed a vészt, és nem tudsz kerülő utakat.
1: Hát meg nem minden dugó miatt kell neked idegesnek lenned, nem? Tehát, hogy most minden egyes dugóért szólalj meg.
0: Egyébként igen.
1: Tehát, hogy ezt se értem.
0: Igen, miért? Most minden dugónak én vagyok, nem tudom, Robin Hoodja.
1: Szerintem sok emberre azt hiszi különben.
0: Istenem, Zoli. Jézusom, ideggyenge, és ott ül az autópályán.
2: Dugog Robin Hoodja, ezt a minden.
1: Na, ez a nap.
2: Nehogy ez így maradjon.
0: Volt, ami már Zóró is ma reggel.
1: Igen, köntös, hang, válogatott
0: hang,
1: köntös.
0: Hang. Jó, a mai nap legjobb pillanata, Évi.
1: Na, képzeljétek el, hogy találtunk egy friss amerikai kutatást, amelyben kiderült, hogy most már nem csak az okos eszközeink, hanem az autóink is kémkednek utánunk, és egy pillanatra megrémültünk, ezért felhívtuk Bazsó Gábor Karottát, és elmondta, hogy miről is van szó.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári, 2026. december 19. Aréna, utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
11: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
12: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
17: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
18: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
19: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
20: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
21: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
22: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
23: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
24: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Most vasárnap 16 órakor várunk minden bulizni vágyót a Városligeti műjégpályán egy hamisítatlan, ingyenes fergeteg partira. A lemezjátszók mögött DJ Dominik.
26: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
18: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz 5 perc múlva. Itt az M0-ás Dunahíd javítással kapcsolatban írják, hogy dilettációs javítás van, október 20-áig tart. Kb. Fél évig szokott jó lenni, és más is ezt írja, hogy inkább arra lenne érdemes beszélni, hogy miért kell két évente felújítani az M0-ás Dunahidat garanciális probléma miatt, ez okozza a dugót Budapesten. Igen, erre nyilván az én viszonylag flegma válaszom az, hogy nagyjából minden, ami útépítés nálunk körülbelül ennyire jó. Tehát nálunk is, amit mit tudom én, egy ilyen 10 éve megcsináltak egy utat, most mondtam valamit, az ma már repedezett, lyukas, stb. 10 éve. De annak tartania kéne. Mindenféle kátyújavítás rossz. A hidak ezek szerint rosszul lettek megcsinálva. Tehát, hogy mi nem tudunk utat építeni. Ezt fogadjuk el. Tehát a magyarnak nem ez a műfaja. A magyarnak a műfaja a lovaglás, a nyereg, a karikásostor, a por, stb. Az autópálya a németek műfaja. Kész. Tessék.
2: Egyébként csak annyit, hogy mondjuk, hogy a garanciális hibák azok úgy vannak, hogy annak van egy időintervallum, amíg te ezt le tudod kérni. És azért csinálja az üzemeltető folyamatosan a garanciális javításokat, mert addig az nem az ő költsége, és megpróbálja

0: Tök egyszerű egyébként ez a gondolat.
1: Kíváncsi lennék egyébként, hogy külföldön mennyire működik, de
0: attól
1: itthon
0: melyik ország. Attól függ, melyik ország. Én láttam New Yorkban is, most láttam utcafelvételeket, helyenként olyan utcák vannak, hogy tényleg olyan, mint Budapest, Gergely városa. Tehát, hogy tényleg, tehát borzalmas. Valahol meg nagyon jó. Én nagyon csodálkoztam, hogy Spanyolországban olyan utak vannak, olyan, mint Németországban, vagy Olaszországban olyan utak vannak, mint Magyarországon.
2: Még, amúgy igen.
0: Tehát, hogy nem, mi az, hogy külföldön?
1: Igen. Jó, nem
0: csak
1: tudom,
0: jó lenne az ügyesekhez, a jókhoz tartozni, nem? Néha.
1: Nagyon-nagyon jó lenne, de én onnan tudom, hogy a garanciális hibák javítása olyan rossz, mint ahogy megépítették.
0: Igen,
1: tehát,
0: simán.
1: Hogy ez a probléma.
0: Oké, Évi, a mai nap legjobbjai.
1: Na képzeljétek el, hogy azt találtuk hírben, hogy az autók is kémkednek utánunk, az új autók, és teljesen megdöbbentünk, hogy mi az az info, ami nekik kell, úgyhogy Bazsó Gábor Karottát hívtuk, és elmondta.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
0: Gyerekek, beszéljünk már arról, hogy ti tartotok-e attól, hogy adataitok kikerülnek valahova, valakik használják a ti szokásaitokat, esetleg bármilyen infót a telefonotokról, úgy, hogy használtok okos eszközt. Nem. Valaki aggódik ezért.
2: Nem. Mit kezdenek ezekkel az adatokkal? Nem gondoljuk egy kicsit túl magunkat? Tehát most a bulizási adataimat megtudják, vagy az, hogy milyen fehérjeport fogyasztok.
0: Hát most azért kérdezem, mert ebben én nagyjából azt látom, hogy ebbe beletörődtetek.
1: Hát bele. Most elfogadtuk, hogy ez a világ van most.
0: Így van. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi gond. De, hogyha azt mondom nektek, hogy egy amerikai egyetem, a Northeastern Egyetem most egy éven keresztül azt kutatta, hogy az okos autók mennyire jelentenek rólunk, mennyire kémkednek utánunk, és továbbítják ezeket az adatokat bárhova is. És itt 21 autó, 30 autó gyártó alkalmazást figyeltek, és képzeljétek el, hogy a kutatás eredményeit próbálom röviden mondani, 19 autó Wi-Fi-n keresztül továbbít infókat rólad. 7 alkalmazás, ami autókhoz kötődik, pedig elérhetőségeket és helyadatokat ad le cégeknek rólad, tőled. És itt a vizsgálatban egyébként nem tudom, milyen automárkák vettek részt, de hogy ezek közül, akik nagyon-nagyon feltűnőek voltak, a General Motors, a Nissan, a Honda és a Lincoln, ők továbbítottak nagyon adatokat.
1: Nagyon komoly.
0: És ami ijesztőbb, hogy az autók fele nem lépett kapcsolatba céggel egészen addig, amíg a tulajdonos nem párosította ezeket az autókat valamilyen mobilos kísérő alkalmazással. És abban a pillanatban ez megugrott 23-25 hirdetési és nyomkövető céggel hozott létre kapcsolatot.
2: 23-25, ez oda. Azt jelenti, hogy amit ért információt az igen. A közlekedési szokásaidról vagy veled kapcsolatban, azt ő már szórta is ki a világnak.
0: Így van. És kérdés az, hogy emiatt aggódjunk-e vagy sem, hogy lehet ez, ki lehet ezeket kerülni vagy sem, és ezért tudjátok, itt van velünk jó barátunk, Bazsó Gábor Karotta, autós szakújságíró. Szia Gábor, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok!
0: Na, próbáljuk csak közérthetővé tenni, vagy érthetővé tenni azt, hogy ugye ott van az autó, az rendelkezik valamiféle komputerrel a fedélzeten. Ott van az autó gyártó alkalmazása, amit az autóhoz letölthetsz. Tehát az Évinek Skodája van, Skoda alkalmazás. Nekem Mercedes-en van, Mercedes applikáció. Van ez, és van egy harmadik fél applikációja, amit összeköthetsz az autóddal, ez lehet sokféle, lehet akár egy zeneszolgáltató, de a legismertebb ugye az Apple CarPlay és az Android autó, ami egy harmadik fél. Uh-huh. Na most először nézzük az autót önmagában, tehát ha nem párosítom az autóm semmivel, maximum Bluetooth kihangosító a telefonáláshoz, akkor az autó kommunikál rólam bármit is?
4: A mostani autók, tehát most az egész, húzunk egy vonalat fejben, és foglalkozunk a ma kapható, körülbelül ma kapható autókkal, vagy az utóbbi néhány év autóival, mert nyilván az van, hogy az embernek az 1972-es 1005-ös Zsigulia az nem továbbít semmit sehova.
0: De annyira jó volt elképzelni. Apám zöld 1005-ös ladája. Apám zöld 1005-ös a Mir űrállomásnak tűri.
4: Igen. Hát azért nem véletlen voltak rajtuk azok az orbitális méretű antennák. Később a rendszerváltás környékén ugye már Kinder tojás volt rájuk szúrva, és azt bólogatott a végén.
0: Így van. Szóval a mai autók,
4: A mai autók csinálják ezt. Az elejéről kezdve, mert nagyon jól összeszedve ezt a három alapot, amit a mindegyik csinál, és megúszhatatlan, az, hogy az összes autóban van mostanában egy e-call nevű rendszer, ami arra van, hogyha balesetbe kerül az autó, és bizonyos lassulásértéket átlép, vagy nyílnak a légzsákjai, vagy ilyenek, akkor automatikusan egy ilyen központi helyre beszól az autó, hogy balesetbe keveredtem, és elküldi a balesetnek az alapadatait, meg a helyszínét, és ilyenkor ugye egy beépített telón keresztül

0: Föl is szokták hívni az embert abból a bizonyos központból, hogy jó napot kívánok, tehát megtetszette halni, tehát hogy mentőt küldjünk, vagy hullaszállítót, mert az nem mindegy, akkor ne feleslegesen ne a rossz személyzetet ugrasszák. És ez ahhoz, hogy egy ilyen legyen, ahhoz kötelezően ugye az autónak kell, hogy tudjon kommunikálni valamint. Tehát minimum emiatt az e-call miatt minden autóban
1: van. Akkor itt van a következő, van a az applikáció. Igen, csak azért hadd kérdezek igen közben, mert én mindenkitől meg akarom kérdezni, bár itt senkinek nincs autója, csak az Évinek meg nekem, rendes.
2: És nekem is.
1: De rendes, csak az Évinek meg nekem van.
2: Na, hát az enyém.
3: Jó, nekem tovább is akarsz harcolni, Anett?
1: Nem. Szóval, hogy az autóhoz annyira jó, olyan szexi, igazából jobb jelzőt nem tudok rá, mert nem tudom, mire jó, letölteni az autó saját alkalmazását. Tehát ebben igen meg tudom nézni a keréknyomást, azt, hogy mennyi benzin van még benne, mi a kilométer órálás, és távolról be tudom zárni, ki tudom nyitni, meg esetleg a parkolóban meg tudom találni az autót. Ennyire jó, másra nem. Ha én ezt letöltöm és párosítom az autómmal, akkor itt már beleegyezek-e plusz extra adat kiszolgáltatásokba?
0: Már ahhoz, hogy ezt használni tudja, az eleve meg kell engedned, hogy az autó és e között, az app között szépen áramoljanak az adatok, és általában az szokott lenni, hogy igen, az apró betűsben abban szokott lenni az, hogy te ezzel hozzájárulsz bizonyos más adatoknak a gyűjtéséhez is, de ez általában még nem a szemétkedés kedvéért.
1: De ez opció, vagy ez kötelezően? Tehát anélkül nem működik az applikációm?
0: Egy részét, tehát bizonyos dolgait nem lehet csinálni nélkül, tehát ha nem engeded meg az adatkapcsolatot az autó és az app között eleve, akkor minek rakod föl, és akkor nem tudja, min keresztül okay megmondani neked például, hogy hol van az autó.
1: Csak én ezt nem olvastam el soha, egy autószakújságíró elolvasta valaha az egészet?
0: Onnantól kezdve, hogy az autódat és a telefonodat párosított például azért, mert azon navigálsz. Nem az autót beállított, saját naviát használod, vagy akár abban nincs is, hanem mondjuk Waze-el, vagy Google Maps-el kell közleked, ez is feltételez valamilyen típusú kapcsolatot, és egy rengeteg ilyen dolog van még. És akkor van a harmadik rész, az pedig az, hogy ezeket az adatokat egy részét továbbadják, amikor azt írja az amerikai eredeti kutatás, hogy brókereknek. Azok ilyen nagy hirdetési alapinformáció összesítő cégek, és arra van azért olyanoknak érték, hogy képzeld el, hogy te mondjuk úgy döntesz, hogy elég volt most már műsorvezetősködésből, és becsületes szakmát választasz, és elmész műkörmösnek.
1: Köszönöm szépen ezt a mérlek két serpenyőjét, a műsorvezetés és a becsületes szakma.
0: Igen. És hogy akkor képzeld el, hogy ugye azért értesz a dolgokhoz valamennyire, tehát olyan helyen szeretnél műkörmözni, ahol lehetőség szerint drágán tudod ezt csinálni, tehát van fizetőképes kereslet, úgyhogy mondjuk nyitsz egy szalont a második kerületen valamelyik bevásárlóközpontnak valamelyik részén, és aztán szeretnéd ezt megismernék az emberek, és ezért hirdetni akarod az interneten, hiszen úgyis minden leendő vendéged az a műkörmeivel éppen pöcköli a teló képernyőjét, de nem akarod, hogy mások elérésére költ, tehát nem akarod kazincbarcikai fizikai munkás férfiaknak az elérésére elégetni a pénzedet, hanem azt szeretnéd, hogy ha a második kerület környékén lakó műkörmös nők, azokat érnéd el, és ezen a ponton van az, hogy te megbeállítod mondjuk a Facebook hirdetésen, vagy a Google hirdetésen, hogy milyen jellegű célközönséget szeretnél, és ott megmondod, hogy te kb. A föld melyik részén lakó, milyen nemű, életkorú, anyagi helyzetű illetőkre szeretnél célozni. Ennek megfelelően sokat is fizetsz egy elérésért, mert nagyon precíz. Viszont cserébe tényleg ezek elé az emberek elé fog oda kerülni, és ők azért tudják, hogy kik ezek az illetők, és kik elé érdemes oda rakni, mert például megveszik ezeket a nagy összesített adatokat, és tudják, hogy van egy bizonyos hirdetési profilazonosító, ami egy Mercedes márkájú autóhoz kapcsolódik, és azon a környéken, fizikailag azon a környéken szokott aktív lenni. Nem tudják, hogy az kicsoda, csak ennyit tudnak róla, és ahhoz a profilazonosítóhoz tartozóan kiszolgálják akkor a műkörön hirdetést, és ezen elvileg mindenki jól jár.
1: Egy érdekes interjút láttam a YouTube-on, egy volt amerikai CIA ügynök beszélt az ő munkájára, volt ő mindenhol terepen, mindenhol, és aztán volt, hogy ilyen YouTube nézői kérdésekre válaszolt, és azt kérdezték tőle, hogy például az okos autókat valóban át tudják-e venni a CIA-nál a hatalmat az okos autók felett, és azt mondta, hogy abszolút, tehát azokra az autókra, amikről most beszélünk, Gábor, azok felett a CIA minden gond nélkül, ha például egy hídon mész a Margit hídon, téged bele navigál a vízbe, vagy neki irányítja 120 km per órával az autódat egy falnak, vagy egy hídpillérnek, ezt a CIA meg tudja csinálni távolról.
0: Ez... Ja, igen, ez egy nagyon népszerű duma, de ezek hülyeségek. Tehát ez nincs így a valóságban. Az autóknak egy, átfogalmazom, vannak bizonyos olyan autók, amiknek bizonyos ilyen jellegű a konkrét vezetés és visszaható paramétereihez is hozzá lehet férni távolról, de ez nagyon nem jellemző, és tűzzel vassal küzdenek ellene mindenki. Tehát az összes autógyártó nagyon, nagyon próbálja ezeket. Nagyon sokáig úgy volt, és nagyon sok autónál még most is úgy van, hogy az összes kívülről elérhető funkció az lehetőleg fizikailag is le van választva attól, ami az autónak a konkrét irányításához kapcsolódik.
1: Jó, de emlékszel, most lehet, hogy rossz nevet fogok mondani, mint a Kadirov valami csecsen vezér lett volna a Cybertruckjával, és látok, Elon Musk lekapcsolta a Cybertruckját valahol Csecsnia közepén.
0: Az más. Az más, a lekapcsolás az egy egyszerűbb dolog, az simán lehet. Tehát szintén ez van, hogy a modern, ez megint csak a modern autókra vonatkozik, és egyébként ez is benne van, amikor megvásárolod az autót, ez is benne lehet a szerződések között, és ezt használják is az amerikai cégek előszeretettel, tehát a Fordról, a Tesláról konkrétan tudom, hogy ha az autót úgy használod, ahogy hogy jogosulatlanul használod, és a Kadirovnál is ez volt, ő egy jogosulatlan Cybertruck felhasználó volt, hanem az van, hogy bement a boltba, és vett a pénzén egy Cybertruckot, hiszen ezt nem is tehette volna, meg ott nem is árulják ezt, és hanem jogosulatlan módon hozzájutott így úgy amúgy, amit nyilván egy gangster esetében el tudunk képzelni, akkor is, ha nem fitatjuk, hogy hogyan történt. És a Tesla csak simán annyit csinált, mint bárki, aki egy jogosulatlan felhasználáson kap valakit, hogy megnyomta azt a gombot, hogy többet nem működjön az eszköz, mert meg tudja csinálni. És ezt mások is meg tudják csinálni, ugye a Fordnál volt ilyen vicces sztori egyszer, hogy arról írtak, hogy majd az lesz, hogyha te leasingelsz autót mondjuk a közvetlenül vásárolva az amerikai Fordtól, és nem fizeted a leasing díjat, akkor amikor letedik a türelmi idő, akkor nem az van, hogy rátküldik a behajtókat, és egy idő után visszavetetik az autót erőszakkal, ami régen volt, hanem csak szépen fogja magát az autót, és elmegy a ház elől, és visszamegy a Fordnak valamelyik telepére, és ott megáll.
1: Hú, de izgalmas téma volt. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, tényleg jó volt, de akkor félnivalónk nincsen, ez a lényeg, és hogyha nem úgy loptad a Cybertruckot, hanem vetted, akkor még az menni is fog. Igen. Nagyjából.
0: Így van.
1: Köszönjük szépen, Bazsó Gábor, Karotta, szia!
0: Sziasztok!
1: Hello, hello!
4: Nem volt elég. Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádió Show-t. Keresd a Bocskor Rádió Show-t.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 10 óra lesz 5 perc múlva, mindenki most autópálya szakértő lett. Valaki azt mondja, hogy csak mondom, hogy a magyar autópályák felét német és osztrák cégek építik, csak mondom, hogy nem. Tehát, hogy tudjuk, hogy kik építik. De nézzetek nyugodtan utána. Meg hát ugye magyarok építik. Hát a magyarok vannak itt, nem jönnek Németországból az emberek, és terítik az aszfaltot.
2: Nem.
1: Szóval... azt mondja, igen, a autópálya németek műfaja, nem tudsz ott se 100 kilométert egybe menni rajta felbontás stauk nélkül. Ja, megjelentett cikk, hogy Gula a gyerekei szerencsére aludtak. Jó, mindent tud ő is. Igen, Németországban azért a legtöbb magyar nem jár mindenhol. Tehát, hogy biztos, hogy vannak, és a németek állandóan fejlesztik az autópályákat. Egyszer láttam egy hihetetlen jó dokumentumfilmet arról, hogy mik az autópálya standardek különböző országokban. A németek magasan vernek mindenki, de még az amerikaiakat is. És tehát, hogy ott is nyilván vannak felújítások, vannak javítások, rengeteg az autó, viszont rengeteg az autópálya. Hogy te mindegyiket ismered, és nem lehet 100 kilométert menni egyfolytában, azt azért elég erősen kétlem, de majd elmegyek és megnézem. Jó, németeknél, ahogy Bocsi mondta, a legjobbak az autópályák, Düsseldorf mellett lakom, és tényleg kiválóan vannak megcsinálva, a hidak, az utak, az autópályák és az összes infrastruktúra teljesen más. Remélem egyszer ez majd Magyarországon is lesz, üzeni Olivier. Tehát Olivier ott lakik. Aztán sziasztok, szeretnék kérni egy háját a hevesi Molkúton dolgozóknak, akiket megtérítettem, és már csak is benneteket hallgatnak. A hevesi molkutasoknak.
3: Hájjá!
1: Igen, Gabi bátyám, mondatok a torkodra majd áldást. Jaj, a McLaren-es üzeni nekem. De jó Zalánatyával. A másnapos Zalánatya áldást mond a torkomra.
4: Csak ki tudja, mikor fog felébredni a Zalánatya, meg ilyenek. Tehát azért ez nem most lesz.
2: Időbe kéne.
1: Igen, magyar aszfaltot viszik németbe. Jó, gyerekek, nem tudom miket, tehát írjatok nyugodtan, csak hogy ezzel mit mondtok el, hogy a méretek, a németek nem tudnak autópályát építeni, mi meg igen. Tehát most hol vagyunk már? Ne már. Nézzétek meg. Nézzétek meg az M1-es. Magyarok csinálják, most is. Nincs ott, egy német nincs ott.
2: Nem is jön
4: maximum,
2: erre.
4: Maximum a dugóban van német.
1: Igen.
2: Na, sincs, arra se jön.
1: Na jól van, gyerekek, bár láttuk Nyerges Izát, de nem ő jön, hanem.
2: Vágó Piros.
1: Igen, ezt Izától tudjuk, Piros nem láttuk.
2: Igen, pedig meg akartuk kérdezni, hol volt.
4: Igen, ügyesen próbálnak félrevezetni minket a stúdió előtt, ki jelenik meg.
1: De ez mi magasról. Na jó.
4: Igen. Jó, mindjárt a munkaidők magasról.
1: Vágó Piros jön ezek szerint tényleg, és mi megtalálkozunk még holnap reggel 6:08.
4: Viszlát!
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
5: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
8: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
7: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
11: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
12: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecohead.hu.
14: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
16: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
17: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
18: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
19: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
20: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Jaj, de jó, a víz forraló. Ó, de szép az espresszó gép. Vedd elő a gofri süt. Hogy miért hát a pontokért?
22: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
23: Hunyavel szemét, mit lát?
24: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
23: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
24: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Ma van a kézmosás világnapja, megválasztották az év turista házát. Változékony időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tartson és a teljes kézfejet érintse, mondta a rádiónknak Szeberényi Katalin, az NMGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
28: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2020-ben megjelentette kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
27: Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönség szavazás. A Soproni hegységben található MUG turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bánta Káncs Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
0: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
27: Egy 4500 év körüli hajóroncsra bukkantak Törökország partjainál. Jelenleg ez a világ eddig ismert legrégebbi hasonló lelete. Nagyjából abban az időszakban épülhetett, amikor a gízai nagy piramis is, jelentette be a Sky News. Bár a hajó faszterkezete nem maradt fenn, a kutatóknak sikerült ókori kerámia tárolóhelyeket, úgynevezett amfórákat kiemelniük a tengerből. A délelőtt még felhősnek, a délután már naposabbnak ígérkezik, csapadék elvétve várható. Többfelé lesz azonban élénk az északi, északnyugati szél. A ködös reggel után napközben 16 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel fordulhat elő jelentéktelen eső. 20 fok alatt maradnak a maximumok. Most úgy tűnik, hogy változékony időt tartogat a hétvége is.
25: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm, most már csütörtök délelőtt a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, érkeznek majd sorban a slágerek is. A Neotontól, a Milli Vanillitól, a Jazz Megasztól, és indulunk Szandrával in the heat of the night a Retro Rádióban.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió, bár alapvetően az időjárásunk hasonlatos lesz a tegnaphoz, meg a holnaphoz is, mégis néhányan érezhetnek különböző tüneteket, fáradékonyságot, dekoncentráltságot. Én is ilyen enyhe fejfájással ébredtem, nem is nagyon tudtam hova tenni. Enyhe hideg front azért érkezik a magasban beáramló hidegebb légtömegek miatt, úgyhogy az erre érzékenyek ténylegesen tapasztalhatnak ilyesmi tüneteket, tehát így induljunk neki ennek a csütörtök délelőttnek, és köszöntöm a hallgatókat, töltsük együtt a következő 4 órát, szóljon most az Erasure!

0: szeretnék én lenni a csókirá.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

volna, úgyhogy ez egy kicsit régi új szerep volt nekünk. De a másik, amiről mindenképpen szót szeretnék ejteni, hogy az egyik előadás azt mutatta be, hogy ha nincs kép, csak hang, az mennyivel jobban eléri az agy érzelmi területeit, sokkal jobban aktiválja. Persze nyilván ehhez az is kell, hogy ami szól, legyen az beszéd vagy zene, hasson, valahogy a hallgatóhoz eljusson és érzelmeket tudjon generálni. Nos, azt gondolom, hogy a következő zeneszámok mindegyike megtalálja majd az utat hallgatóink szívéhez, lelkéhez. Az egyik az elgondolkodtató Földre való, a konyhától. A másik pedig a Bangles, Manic Monday slágere, amivel teljesen egyet tudunk érteni, akár egy csütörtöki délelőttön is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 11 óra után is változatos slágerekkel érkezem majd. Például a lassabb, visszafogottabb, romantikus Alphaville slágerrel. És itt lesz a Queen is, hogy lendületet adjon nekünk.

0: Don't Stop Me Now, tehát ezt is meghallgatjuk 11 után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári 2026. december 19. Aréna, utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
4: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
5: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Tökéletes nyílászáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jola 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtóablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
8: És ez?
7: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választ a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Anya, üres a hűtő. Olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
12: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
13: Family Frost. Jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
14: Hunyavel szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
16: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
19: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
20: Nyári zápor, most autó, az Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
21: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Közvetlen vonatjárat indul majd Miskolcról Münchenbe. Kiállítás nyílik a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. Elvonulhatnak majd a felhők. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Közvetlen railjettel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll. A nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Moson-Magyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás, amely legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
25: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2020 megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
24: Újabb hajók adtak le tűz miatt vészjelzéseket a Fekete-tengeren. Este egy román kikötő közelében csaptak fel a lángok egy hajón, de ezt végül meg tudta fékezni a legénység. Reggel aztán egy másik San Marino-i hajó kért segítséget 14 mérföldnyire onnan. A helyszínre mentőhajó és helikopter is érkezett, sajtóhírek szerint a fedélzeten tartózkodó 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román hadsereg radarjai egyébként drónrajt észleltek hajnalban a Kígyó-sziget közelében. Az egyik eszköz rövid időre behatolt Románia légterébe. A szegedi papucs múltjáról és jövőjéről nyílik kiállítás. A látogatók a szegedi Kiskunst galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak mától. Holnap a Dóm látogatóközpontban egy konferencián vitatják meg, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten, keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, délután 2-ig a mikrofonnál Vágó Piros, és érkezem majd a változatos slágerekkel, a Queen-től, az Ace of Base-től, Kim Novaktól szól majd a gyémánt mindjárt, és kezdjük is a sort Kim White slágerével, a UK-mmel.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Slágerei Retro Rádió. Néhány napja az M0-ás Dunahíd felújítása borzolja a kedélyeket, ahol most is a 17-es 14-es kilométerek között lezárták a külső sávot az M1-es felé, és így 9-10 kilométeres torlódásra kell készülni, és természetesen jóval-jóval hosszabb menetidőre is. Az M0-ás keleti szektorában pedig az M3-as felé az Ecser-Maglód csomópontnál a szalagkorlátot javítják. Itt nagyjából a torlódás elérte a 3 kilométert. A hallgatóinknak is köszönjük szépen, ha küldik a közlekedési információkat az ország útjairól. 0620-22-22-122-es az SMS számunk. Ígértem Queen slágert, folytatom is nem sokára ezzel. A Don't Stop Me Now mindjárt, de most hallgassuk Robert Mice-t a One and One-ban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy a hírekben is hallhattuk, ma van a kézmosás világnapja, ami szerintem az egyik legegyszerűbb eszköz arra, hogy bizonyos fertőzéseket távol tartsunk magunktól, és úgy általában is higiénikusabban éljünk. Mégsem él vele mindenki mindenkor. Nálam például ez egy teljesen alap. Ha megérkezem bárhová, nem csak haza, akkor elkéreckedem, vagy elmegyek egyszerűen kezet mosni, akkor érzem magam jól a bőrömben, és ezt egyébként a korábbi cicám Rumli annyira megtanulta, hogy az első utam oda vezetett, hogy aztán ez az üdvözlési rituálink része is lett, hogy amikor megvolt az első simi, akkor utána ő indult a fürdőszoba felé felemelt farokkal, és egy idő után rájöttem, hogy vezet, és mutatja az utat, és pontosan tudja, hogy én ott kezdem az otthon létemet, úgyhogy akkor ezt is eljátszottuk még, hogy na hova megy a gazdi először, és pontosan tudta, hogy a fürdőszobába. Nem sokára ebédidő, úgyhogy erről semmiképpen se feledkezzenek el, meg rólunk sem, jól jövünk a hófehér Jaguárral, most pedig a One Hail and Jump-jával folytatjuk.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A közlekedési hírekkel kapcsolatban érkezett Edinától egy kiegészítés, amiben egyébként teljesen igaza van. A kérésem az lenne, a közlekedési hírekben mondjátok be többször, hogy a dugóknál működjön a cipzár elv, és haladni fog mindenki szépen. Sajnos sokan azt hiszik, ez egy előzékeny gesztus, pedig már szabály. Edina, nem csak hogy már szabály, ez már akkor is szabály volt, amikor én a kreszt csináltam, és ez nem most volt. Szóval igen, erre oda kellene figyelni, de valóban sokan azt hiszik,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megyünk előre a szebb holnap felé, ami ráadásul ugye péntek. A szerelmes számokat pedig gazdagítjuk Lionel Richie felvétel.

0: Az Angelt is meghallgatjuk, most már délután a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Ezen a hétvégén turbó fokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér. A pék mesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
2: Rádiókonyha. Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3xjo.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most pihepuha sztitses termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
10: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárosságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárosságban. Cicatridina.
11: Kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
13: Glamour napok az XXX Lutzban.
14: Irány az XXX Lutz!
13: Ne hagyja ki a 20% kedvezményt, melyet több ezer termékre adunk most csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletekért tájékozódjon az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
15: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
16: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
17: Indul az édesanyja, bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
18: Datív PC, minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
19: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree. Az otthon nyugalma.
3: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
20: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
21: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
0: Hunja be a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
0: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben. You're beautiful.
22: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
23: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjogi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjogi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
24: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Két fővárosi iskolában volt bombariadó. Új dinoszaurusz faj maradványait találták meg Horvátországban. Előbb-utóbb kisüthet majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bomba fenyegetést kapott két budapesti iskola, a 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnáziumba, valamint a Pestújhelyi általános iskolába is érkezett este fenyegető levél. A rendőrség reggel elkezdte átvizsgálni az érintett épületeket. A gimnáziumba küldött levelet egyébként a helyi rendőrség is megkapta. Napi szinten éhezik több mint 600 millió ember a Földön. Egyebek mellett erre mutatnak rá szakemberek a holnapi élelmezési világnap kapcsán. Október 16-án az élelmiszerpazarlás visszaszorítására, a fenntartható mezőgazdasági megoldásokra és az élelmiszermentésre hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
28: Az Élelmiszerbank Egyesület naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszer tud megmenteni. Ezek a legnagyobb része több mint 800 áruházból származik, ahonnan minden reggel összegyűjtjük az előző napi feleslegeket. Azonban minden lehetőséget kihasználunk, akkor a kisebb vendéglátóhelyekre, kisebb pékségekbe, kantinokba is eljuthat ez a program. Éppen ezen dolgozunk, és hogyha sikerül elérni, hogy nem csak 800 vagy 900 helyről mentünk naponta, hanem akár több ezer helyről, akkor mindenképpen tudunk segíteni a nélkülözőknek is, és a bolygóval is jót teszünk, hiszen vissza tudjuk szorítani a élelmiszerpazarlást.
27: Jól töltötte az éjszakát 14. Leó. A pápát kedden megműtötték, a jobb tüdejéből távolítottak el rossz indulatú daganatot a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint az operáció utáni helyzet problémamentes. A katolikus egyházfő tegnap misét is koncelebrált a kórterméhez tartozó kápolnában. A pápának a műtéttől számított egy hétig kell kórházban maradnia. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. Amint egy 130 millió éves csontok, egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevőé lehettek. A nyakcsigolyákat, gerinccsontokat és bordákat a nyugati partoknál emelték ki a vízből. A kutatók szerint most először tárnak fel ilyen maradványokat, közvetlenül a tengerfenéken. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap, egy-egy zápor leginkább északkeleten-keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arra felé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
25: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: És most minden Hétfőtől legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Délután 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Sokaknak ez ténylegesen az ebédidő kezdete, úgyhogy jó étvágyat kívánok. Mi délután 2-ig töltjük együtt az időnket. A Verve a Bittersweet Symphonyval érkezik, most pedig German Jackson-t halljuk. Retro.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bevallom, nálunk a rádióban ma ilyen kis őszi ünnep van, nem tudom ezt máshogy nevezni, pizza party, rétes is van, mindenki maga állíthatja össze, hogy milyen pizzát szeretne enni, tehát a feltétek közül mi válogatjuk össze, hogy mit kérünk a saját pizzánkra, és egyre másra tűnnek föl a kollégák itt a stúdió ablak előtt a kis pizza szeleteikkel, és látszik, hogy nagyon elégedettek, és állítólag nagyon finom, úgyhogy alig várom, hogy én is megkóstolhassam. Hogy könnyebben teljen az idő másoknak is, akik még nem tartanak ott, hogy elmehessenek ebédelni, segítek, hozok slágereket, Erik Pritzel a Colomi, az Unisex-el a Szebb Holnap, most pedig már a Snow indítja a sort az Informerrel.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Céline Dion az utóbbi hetekben, hónapokban többször került a hírcsokrok élére azzal, hogy visszatért több évnyi kihagyás után a színpadra, úgy, ugye, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, ami miatt sokáig úgy tűnt, hogy lehetetlen lesz újra színpadra állnia. Most pedig egy teljesen más hír látott napvilágot vele kapcsolatban, ez pedig az, hogy piacra dobják a baba mását Céline Dionnak, a 98-as Oscar gálás megjelenését abban a ruhában, azzal a frizurával, ahogy ugye annak idején a Titanic betétdalát, a My Heart Will Go On-t előadta az Oscar gálán, és ami teljessé teszi egyébként a megjelenését, az Óceán szíve néven ismert nyaklánc. A rajongóknak van viszont egy apró észrevétele, lehet, hogy nem is annyira apró, hogy a baba egyáltalán nem hasonlít Céline Dionra. Végignéztem a képeket, az állkapcsa, a szája íve, az mind, hogyha őt idézni, de ha az összképet nézem, akkor lehet, hogy nekem sem esett volna le, hogy itt tulajdonképpen én Céline Dion-t látom. Folytatjuk már is egy olyan énekesnővel, akinek hivatalos ilyen Barbie mása még nem készült, bár egyedi Madonna babákat már láthattunk. Jöjjön most a Like a Prayer a Retro Rádióba.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Bár ahogy elnézem, az ország legnagyobb területén felhők borítják az eget, sajnos csapadékra ma sem kell számítani. Úgyhogy sokaknak még, ha nem is a napi menetbe tartozik, de legalább a néhány napi menetbe, hogy locsolni kell a növényeket. Én is néhány naponta a teraszon lévőket azért meglocsolom, mert látom, hogy elkezdenek bizony kókadozni. És most, ha előre nézek, előre tekintek a következő egy hét időjárására, akkor sem látok különösebb csapadék előrejelzést. Azt viszont igen, hogy a hétvégére marad ez a kellemes őszi idő, talán valamivel több napsütéssel, mint most. Vasárnap akár még 20 fok fölötti csúcsértékekkel is. A hosszú hétvége időjárásáról még korai lenne beszélni, bár biztos, hogy nagyon sokaknak megvan már a terv, hogyha elutaznak valahová, addig pedig van még néhány napunk. Egy óráig pedig van még néhány percünk, amit én megtöltök például Gloria Estefan You Be Mine slágerével, vagy most a Eurythmics-el a Sweet Dream.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Filmzenével is folytatjuk majd egy óra után az Oroszlán királyból. A Hip Hop Boys pedig lehet, hogy már a hétvégi programokat vetíti előre. Tartsanak velünk egy óra után is a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
3: 199 98 97.
4: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
8: Intersportnapok most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább 2 darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó, túra, fitness és sportos divat kínálatunkat. Részletek az üzletekben és az intersport.hu-n. Intersport.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
11: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
13: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
14: Hunja be a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
16: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
17: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
18: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
19: Tökéletes nyilázzáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jola 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtóablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
20: Az életed a tiéd. Minden korban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu 0646 417 001.
21: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsabbal, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
22: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Kétnapos uniós csúcs kezdődött Brüsszelben. Friss kenyérrel segítenek rászorulóknak a pékek. Napsütést is ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A versenyképességgel, az energia árakkal, a költségvetéssel és Ukrajnával is foglalkozik a nemrég kezdődött kétnapos uniós csúcs találkozó. A tagországok állami, illetve kormányfői Brüsszelben tanácskoznak az Oroszországnak tulajdonított hibrid támadásokról, és megvitatják a legújabb közel-keleti fejleményeket. Vita várható a migrációról is, ennek középpontjában az uniós külső határok védelmének megerősítése, a válságkezelési eszközök fokozása és a hatékonyabb kitoloncolási eljárás. Közvetlen Railjet-tel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Moson-Magyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Országos jótékonysági akciót szervez a holnapi Kenyérvilágnapja alkalmából a Magyar Pékszövetség és a Magyar Vöröskereszt. A kezdeményezéshez csatlakozó pékségek és sütőipari vállalkozások friss kenyérrel és péksüteményekkel segítik a rászorulókat. Ezt a Vöröskereszt regionális szervezetei juttatják el az érintettekhez, jelezte Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
26: Az idén 145 éves Magyar Vöröskeresztnek mindig is alapfeladata volt a szociális gondoskodás, egy olyan országos partner sikerül összefogni Magyar Pékszövetsége, aki hatékonyan tudja segíteni ezt a munkát. Az előzetes számításunk szerint több mint 2 tonna élelmiszer tudunk majd átadni egyébként rászorulóknak, időseknek, egyedül élőknek, családoknak, és ugye ez az együttműködés, ami tavaly kezdődött, egy hosszú távú stratégiai együttműködés következő állomása. Bízunk benne, hogy még inkább tudunk szorosan együttműködni a szociális gondoskodás területén a rászorulók érdekében.
25: Robbanás volt egy melléképületben Kecskeméten. A nagyjából 10 négyzetméteres ingatlan födéme beszakadt. A tűzoltók egy embert speciális hordágyon hoztak ki az épületből, majd átadták a mentőknek, közölte a katasztrófa védelem. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten, keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
28: Egy óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsék velem a következő 60 percet, amiben érkezik majd Bruno Mars és a gyönyörű szerelmi vallomás Just the Way You Are. De meghallgatjuk a Morento Kingot, és indulunk már is Rick Astley-vel.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy idén 30. születésnapját ünneplő dallal folytatjuk már is, a Spice Girls-től, a Wannabe-vel. És ugye nyilván a jubileum kapcsán a lányokat különböző műsorokba hívták mesélni. Messi pedig elmondott egy 96-os, tehát egy tényleg 30 éves történetet, hogy ez egyik díjátadó után részegen nagyon durván elküldte Victoria Beckhamet, és másnap nagyon komoly figyelmeztetést kapott, attól félt, hogy véget ér a karrierje, mielőtt igazán el is kezdődhetne. Folytassuk a Spice Girls-zel, már is érkezik a Wannabe a Retro Rádióban. Yeah!

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bár mashupban, vagyis egy másik dallal összekeverve, de Bruno Mars Just The Way You Are felvétele szerepelt a tökéletes hangban. És ha úgy tetszük, akkor folytatjuk egy másik filmzenével. Nem feltétlenül annak íródott, de szerepelt a Simpson családban, a Stranger Things-ben, és az agymenők világában is feltűnt a Scorpions Rock You Like A Hurricane slágere. Az a dal, amelyik Hannoverből indult, és a 80-as évek közepén meghódította a hallgatókat. Nagyobb siker lett egyébként Amerikában, mint mondjuk Angliában, előrébb jutott legalábbis a slágerlistákon, de az biztos, hogy nagyon szerethető, jöjjön a Rock You Like a Hurricane a Retro Rádióban.

Mi a helyzet az M0-áson a déli szektorban az M1 felé, ahol ugye a Nagy-Duna hidat felújítják éppen. Itt most jelenleg, ugye reggel volt azt hiszem 10 km fölött is a dugó, 6-7 kilométeres torlódásra kell készülni, és így megnövekedett menetidőre. A keleti szektorban pedig az M3-as felé, Ecsermagló csomópontnál befejezték a munkálatokat, ez mindenképpen jó hír, itt már minden sáv járható. 2 óra hamarosan, én addig még 2 zenével biztosan érkezem, Diana Kinget meghallgatjuk az Ice Say a Little Prayer-ben, most pedig Belinda Kell live varázsol bennünket a La Luna-ban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 óra néhány perc múlva, ilyenkor még lehet, hogy kell egy nagy levegő, meg egy nagy lendület ahhoz, hogy folytassuk a munkát a délutánban. A nagy levegőhöz pedig nem árt egy jó nagy szellőztetés, én is így teszek, hogy Dénes Tamás kollégám friss levegőben kezdhessen. Én köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Ezen a hétvégén turbó fokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
2: Rádiókonyha.
1: Rádiókonyha.
2: Vágó Piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
5: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
6: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Beautiful. James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
9: Vitara már 7,5 misitől, Escross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
10: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
11: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
12: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
13: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
14: Zsini, te el tudod olvasni az apró betűket?
15: Az nem elég, hogy én a múltat is, a jövőt is látom? Amúgy nem.
14: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
15: Ez varázslatos.
14: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
16: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod meleg. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
17: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
18: Igen.
17: És ez?
18: Igen.
19: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
20: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
18: Anya, kapar a torkom!
21: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
22: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
24: Intersport napok, most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább két darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó, túra, fitness és sportos divat kínálatunkat. Részletek az üzletekben és az intersport.hu-n. Intersport.
25: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek, eventim.hu.
26: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
27: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
28: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
29: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
30: Valamivel több lehet a Covid fertőzés a közeljövőben. Magasabb a Mont Blanc, mint 3 éve. Napos napokat ígérnek a meteorológusok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem mindig azt hordjuk, amit gondolunk. A vizsgált ruhák 15%-ánál nem stimmelt a címkén szereplő összetétel. A fogyasztóvédelem nyáron főleg női termékek anyagát ellenőrizte. 100% viszkóz tartalmúként jelölt nyári ruhákét, illetve 100% pamutként feltüntetett fehérneműkét. A szakemberek beszereztek bevásárlóközpontokban, üzletláncokban, piacokon, szaküzletekben, webáruházakban kapható termékeket is. A tájékoztató sok esetben nem felelt meg a valóságot. Megszaporodhatnak a koronavírusos esetek a közeljövőben. A szennyvíz mintákban ugyanis országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja. Ezt tapasztalták Salgótarján, Békés Csaba, Szeged, Szekszárd, Miskolc, Zalaegerszeg, Tatabánya, Pécs és Székesfehérvár esetében is. Ezeken a helyeken várhatóan nőhet majd a fertőzések száma. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos tisztítás, amely legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
31: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
30: Megnőtt a Mont Blanc. Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 század méteres, és ez 1 méter 88 centivel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet, a napsütés is alakít. Így a magasság mindig változhat. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap. Egy-egy zápor leginkább északkeleten, keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arra felé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, elérkeztünk október idusáig, és ilyenkor is nagy sztár.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Nemrég érkezett a hír, miszerint világháborús robbanó szerkezet hatástalanítása miatt most vasárnap, azaz október 18-án Budapesten a 18. kerületben az Üllői út és a Thököly út környéken egy jó nagy darab területen 8:30 és délután 2 között nem csak hogy kiürítik az egész területet, de le is zárják. Mindez azt jelenti, hogy az érintett ingatlanok lakóinak 8:30-ig el kell hagyniuk az otthonaikat vasárnap, és valamikor 2 után, ha minden igaz, visszatérhetnek. Természetesen az önkormányzat biztosít befogadó helyet, a mentőszolgálat is segít, de tudni kell, hogy a kiürítés ideje alatt se kerékpárra, se gyalogosan sem lehet közlekedni, az összes BKK járat kerülni fogja az egész térséget. Hát nem lesz egyszerű. Se az ott lakóknak, se azoknak, akik a környéken szeretnének közlekedni. Menjünk tovább, hamarosan hozok egy pici napsütést a Laidback Sunshine regiével, itt lesz majd Horváth Charlie, előttük viszont a svéd-nigériai Dr. Alban és a Lucas Tokin itt a Retro Rádióban.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Ottavánnal és Cserháti Zsuzsával folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 3 perc múlva lesz 3:43, gyorsan 2 SMS. Zsolász azt írja, szia Tamás, szép délután kívánok, a 8-ason tartok hazafelé. Jól lehet közlekedni, nincs fennakadás. Zsolász, köszönjük szépen. Illetve sziasztok, mondja már meg valaki, hogy a 4-es főút Püspökladányi elágazásánál a Budapest felé vezető oldalon miért nem engedik a forgalmat? 1 óra alatt egyszer mentünk körülbelül 20 métert, a Debrecen felé vezető oldalon jár a forgalom. Nos, gondolom, hogy az itt az útinform jelezte, hogy rosszul lét miatt mentőhelikoptert várnak a 4-es főúton Karcak és Püspökladány között a 169-es kilométer környékén. A forgalmat emiatt állították meg. Lehet, hogy ez lenne a probléma?
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió közben többen is írják, hogy valóban baleset történt, és emiatt várják a mentőhelikoptert a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között a 169-es kilométer környékén. Itt megállították a forgalmat, itt egy hallgatónk azt írja, hogy kb. 10 kilométeres sor áll. Hát ez van. Ennél frissebbet most egyelőre nem tudok mondani, csak annyit, hogy jön a következő órában a Neoton, majd a Don Quixote-vel. És itt a retrón hallhatják majd Prince Ita Joe és Marky Mark nagy slágerét, a Happy People-t is. És még egy egész csomó nagy slágert a folytatásban itt csütörtökön délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Ezen a hétvégén turbó fokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
2: Rádiókonyha. Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Közel 7 évtized aktív pályafutás után jön az utolsó nagy koncert. Korda György és Balázs Klári. 2026. december 19. Aréna. Utolsó felszállás. Vendégek Szikora Róbert és Király Viktor. Jegyek globalevents.hu.
8: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlásra. Összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbőrzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
13: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
14: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
15: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
16: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
17: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
19: Pihenj egy kicsit.
20: Gondolkodj pozitívan.
19: Menj el sétálni, szedd össze magad.
21: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
22: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Átadják ma a Margó díjat a legjobb első próza kötetért. Eső öntötte el Isztambult. Itthon sok csapadékra egyelőre nem számíthatunk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megszaporodhatnak a koronavírusos esetek idehaza. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja több városban is emelkedett múlt héten. Ezt tapasztalták Salgótarjánban, Békés Csabán, Szegeden, Szekszárdon, Miskolcon, Zalaegerszegen, Tatabányán, Pécsett és Székesfehérváron is. Ezeken a helyeken a közeljövőben várhatóan nő majd a fertőzések száma. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünneplik mától vasárnapig a Nemzeti Tánc Színházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket. Esténként irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, hamarosan pedig a legjobb első próza kötetesnek járó Margó díjat is átadják. Rádiónknak Valuska László, a fesztivál igazgatója mesélt az eseményről.
27: Egész évben valamilyen formában ünneplünk. Idén a csúcs esemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort. Egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el. Sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések. Így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk. Mert hogy ez a Margó, ez egyáltalán nem nőtte volna ki magát így, hogyha az írók, kiadók, műfordítók, meg az olvasók nem támogatnak, segítenek minket az elmúlt 15 évben.
26: Elöntötte az eső Isztambult. A török nagyvárosban tegnap kezdett szakadni, egyes részeken évtizedek óta nem látott mennyiségű csapadék hullott, a víz utakat öntött el, autókat sodort el. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, pár óra alatt több mint 2500 bejelentést kaptak. A vízözön miatt legalább 2 meghaltak. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. Amint egy 130 millió éves csontok, egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevőjé lehettek. A nyakcsigolyákat, gerinccsontokat és bordákat a nyugati partoknál emelték ki a vízből. A kutatók szerint most először tárnak fel ilyen maradványokat közvetlenül a tengerfenéken. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten, keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: 5 perc elmúlt délután 3 óra, és éppen a kolléganőmmel a reklám alatt arról beszélgettünk, hogy ahhoz képest, amilyen idő volt eddig, hát ehhez képest most meglehetősen rossz idő van. A mikrofonnál Dénes Tamás, de jön viszont Adam Lambert, vagy éppen az Ergo kezdésnek

minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, gondolom sokan ismerik Las Vegas történetét, félig meddig a maffia, félig meddig pedig Nevada állam gondolta úgy, hogy a sivatag kellős közepén kell csinálni egy kaszinóvárost, ahol rengeteg pénzt elkölhetnek azok, akik szeretik a kaszinózást, vagy szeretik a szórakozást. Na hát ezért került a sivatagba Las Vegas, és szó szerint sivatag éghajlat van, nagyon ritkán esik az eső, csak hogy most hétvégén Las Vegasban óriási felhőszakadás volt, méghozzá a Rachel nevű trópusi vihar maradványaiból hullott le csapadék, 27,4 mm. Ezt képzeljék el, ez a negyede az egész éves átlagnak, ugyanis nagyjából 100 mm-nyi eső esik le Las Vegasban egy évben, hát ennek ugye a negyede esett most le nagyjából egyetlen nap alatt, csak úgy jelzésképpen Magyarországon 6-700 mm közötti a csapadék átlag, tehát 6-7-szerese, de egyelőre mi most inkább sivatag éghajlatot érzünk, olyan kevés eső hult le. És miután ugye más típusú a föld és nagyon sok a beton Las Vegasban, nem is tudott lefolyni hirtelen ez a rengeteg esővíz, úgyhogy hömpölygött a víz a nagy hotelek között. Hát nem tudom, aki pont azon a hétvégén volt ott Las Vegasban, az mennyire élvezte mindezt, minden esetre évszázadonként kétszer fordul elő ilyen látványosság. Menjünk tovább, mindjárt jön a Silent Circle és az Ergo is, előttük Sonic és az It Feels So

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Sziszi Kecs vagy éppen Gáspár Laci itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 8 perccel járunk délután, 3:30 után. Kezdjük a legfontosabbal, a 4-es úton kezd oszlani az iszonyatos dugó. A mentőhelikopter ugyanis most már jó néhány perce elszállt, elvitte a sérülteket. M0-ás autó déli szektor M1-es felé a Nagy Duna hírat is érintő munka zajlik. Emiatt ugye a két külső sávot lezárták a 17-es és 14-es kilométer között. 5-6 kilométer a mai dugó. Két személyautó ütközött az M3-ason Nyíregyháza felé Ófehértó közelében a 254-es kilométernél, itt a külső sávot lezárták. Végül 86-os főút Kisunyom határában két személyautó ütközött a 70-es kőnél, a félútpálya le van zárva.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, egy perccel járunk, 3:44 után, és most gondolkodtam el, hogy milyen régen láttam a Flashdance című filmet. Azért a zenéjét most hozom itt a Retro Rádióban, ez a What a Feeling.

0: Minden idők legnagyobb sláger egy retro rádió, közben a kollégám egy egészen valószínűtlen szerelésben állított be ide, ezzel okozva nagy örömöt, de menjünk tovább, hiszen hozom a következő órában a Repülők Holiday Rap című dalát. Mielőtt valaki kérdezni, nyúlszőr bundában állított be Hori kollégám. Na jó, mindenre jön majd a Viacom díjon. I got on the phone and called a girl, said need curly pills, de bunda és napszemüveg nélkül is jönnek a legnagyobb slágerek a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
4: Nem, pont fordítva.
3: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
4: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
7: Pont mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100.000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja?
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
10: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: A Protexin kell.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
16: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
17: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
18: Intersport napok most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább 2 darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó, túra, fitness és sportos divat kínálatunkat. Részletek az üzletekben és az intersport.hu-n. Intersport.
19: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
20: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
21: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
22: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
23: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
4: Nem jó ajánlatok, hanem a legjobbak. Lehengerlő kedvezmények a Mercedes-Benz Miskolcnál. Vezess egyéniséget!
1: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: A pazarlás visszaszorításáról is szól az élelmezési világnap. Szennyezett ásványvizeket hívtak vissza a boltokból, naposabbra fordulhat majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Napi szinten éhezik több mint 600 millió ember a Földön. A holnapi élelmezési világnap az élelmiszerpazarlás visszaszorítására, a fenntartható mezőgazdasági megoldásokra és az élelmiszermentésre hívja fel a figyelmet, mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
26: Egy átlag magyar háztartásban fejenként évente 60 kilónyi élelmiszerveszteség keletkezik. Ez egy 4 fős család esetében körülbelül 170 ezer forintnyi költséget jelent évente. Már csak emiatt is érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk a hűtőszekrényünket, tudatosak vagyunk-e azzal kapcsolatosan, hogy mit tartunk a kamrában, minek mi a lejárati ideje az otthoni készletekből, hogy odafigyelünk-e a bevásárláskor, bevásárló listával megyünk-e például. Ha ezekkel kapcsolatosan tudatosak vagyunk, akkor jelentősen visszaszorítható az otthonunkban a élelmiszerpazarlás.
25: Fél literes ásványvizeket vettek le a boltok polcairól. A Primavera márkájú italok mikrobiológiailag szennyezettek lehetnek, a gyártó ezért visszahívta ezeket. Az intézkedés a csekély ásványi anyagtartalmú szénsavas és mentes vizek jövő december 1-én, illetve 2028. március 2-án lejáró tételeit érinti. A Nébih kéri, hogy ezeket senki ne igya meg. Ismét az Advent Bazilika Európa legszebb karácsonyi vására. A European Best Destinations elismerését 5. alkalommal szerezte meg a budapesti rendezvény. A címet közönségszavazatok alapján ítélték oda. A Szent István téri ünnepi forgatag idén november 13-án nyílik meg. Kétszer is átúszta a szamost egy autótolvaj, amikor a rendőrök elől menekült. A fiatal még júniusban vitt el egy kocsit levelekről, ez később lerobbant, így elkötött egy újabbat. Az utazgatás közben többször is tankolt, de egyszer sem fizetett. A rendőrök üldözni kezdték, a jármű defektet kapott. Így a férfi beszaladt a közeli erdőbe, majd a szamosba vetette magát. A másik oldalon már várták, ezért inkább visszafordult Panyolára, végül ott sikerült elfogni. Most vádat emeltek ellene. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után holnap napos időnk lehet, bár keleten szétterülhetnek a gomoly felhők. Késő délutántól estétől közben északkelet felől egyre vastagabb felhők érkeznek. Az északkeleti-keleti határvidéken néhol gyenge eső is előfordulhat. Napközben 13-18 fok lesz. Hétvégén is nagyrészt napos idő várható felhőkkel. Ezekből szombaton keleten és nyugaton lesz a legtöbb, néhány zápor sem kizárt. Vasárnap északkeletre juthat jelentéktelen eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 2 perccel járunk délután 4 óra után, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, én pedig ebben az órában is szállítom a nagyobbnál nagyobb slágereket, a Gypsy Kings-től kezdve majd egészen a Ladány Benéig. Rögtön a kezdésnek egy

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 3 perccel járunk 4:45 után, és azt kell mondjam, Hilary Swank kitűnő színésznő, és egy igazán csodálatos személyiség, ráadásul kifejezetten bátor nő. És hogy miért tartom én bátor nőnek Hilary Swanket? Nos, kapaszkodjanak, ugye ő jó későn vállalta azt, hogy megházasodik, jó későn vállalta a gyermekáldást is, ugyanis 49 évesen lett édesanyja, igaz, akkor Philip Schneider vállalkozóval kötött házassága után rögtön ikreknek adott életet, 2023 tavaszán jöttek világra, egy kislány, egy kisfiú, és nagyon élvezte az anyasságot, úgyhogy közben azért a filmezés sem hagyta teljesen abba, igaz, talán ritkábban látni mostanság a vászon a Hollywood egyik legnagyobb sztárját. Hilary Swank viszont most bejelentette, kapaszkodjanak, 52 évesen ismét babát vár, meg lesz a harmadik gyerek is, és úgy néz ki, hogy egészséges, és minden rendben van, úgyhogy le a kalappal a színésznő előtt, mi pedig megyünk tovább, jön a Snap és a The Power, a hatalomról szóló dal itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Yellow és az Abba itt a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés, 4 perccel járunk 4:30 után. Az M0-ás autóton a déli szektorban az M1-es felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik a 17-es és a 14-es kilométer között, itt a két külső sávot lezárták, 6 kilométer mögötte a torlódás. M1-es autópálya Budapest felé az erős forgalom miatt szakaszos torlódás van Tatabánya és Bicske között. 85-ös főút Fertőszent Miklós közelében két személyautó karambolozott, az 52-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. 86-os főút Kisunyom határában korábban két személyautó ütközött össze a 70-es kilométernél, itt le is zárták a félútpályát.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Sláger egy retro rádió 4 perc múlva lesz, 3:45. Azt mondják, a svédek hűvös emberek, és köszönnek hangosan egymásnak, aztán becsukják az ajtót, és igazából nem nagyon barátkoznak, még egymással sem, nemhogy a kívülállókkal. Valahogy mégis létrejött az ABBA együttes, méghozzá két házaspárból 1972-ben, és 10 éven keresztül gyakorlatilag a slágereikkel lehengerelték az egész világot. Nem voltak ők olyan hűvösek. Jön egy a sok közül, itt a Buena Takes It All, az ABBA-tól a retro rádióban. I don't

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én pedig a folytatásban is hozom a következő órában is a legnagyobb slágereket. Így többek között a hazai választékból ajánlom a Bonanza Banzai sikerét. És a napi Queenünk sem maradhat ki, ezúttal a Friends Will Be Friends című kislemezt fogom lejátszani. És még sok-sok további nagy sikert a folytatásban, ha velem tartanak itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Ezen a hétvégén turbó fokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
2: Rádiókonyha.
1: Rádiókonyha.
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
7: A Smoky Budapestre érkezik. Éld át a legendás lágereket, köztük a Living Next Door to Alice és a Lay Back in the Arms of Someone című dalokat élőben november 30-án a Pap László Arénában. Szerezd be a jegyed most a fancode.hu oldalon. Smoky élőben, Budapesten. Foglald le a helyet még ma!
2: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
10: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz.
11: A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
12: familypark.at.
13: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
14: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom
17: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Hunyavel szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
18: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
19: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
20: Glamour napok az XXX Lutzban.
21: Irány az XXX Lutz!
20: Ne hagyja ki a 20% kedvezményt, melyet több ezer termékre adunk most csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletekért tájékozódjon az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
22: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
23: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
24: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
25: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
26: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
27: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
28: Hírek a Retro Rádióban.
29: Bomba fenyegetés, több mint 10 budapesti iskola kaphatott levelet, a körülményekhez képest jól van a pápa, Gulácsi Péter hamarosan ismét kapuba állhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 10 budapesti iskolát érhetett bombafenyegetés. Az érintett intézmények közül 2 a főváros 15. kerületében található. Az iskolák tegnap este kaptak fenyegető leveleket, ezért ma reggel rendőrök és tűzszerészek vizsgálták át az épületeket. A diákokat biztonságba helyezték, robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt azonban sehol sem találtak. A Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. A rendőrség kiemelten kezeli az ügyet és a lakosság segítségét is kéri az elkövető felkutatásához. A versenyképességgel, az energiaárakkal, a költségvetéssel és Ukrajnával is foglalkozik a nemrég kezdődött kétnapos uniós csúcs találkozó. A tagországok állam, illetve kormányfői Brüsszelben tanácskoznak az Oroszországnak tulajdonított hibrid támadásokról, és megvitatják a legújabb közel-keleti fejleményeket. Vita várható a migrációról is. Ennek középpontjában az uniós külső határok védelmének megerősítése, a válságkezelési eszközök fokozása és a hatékonyabb kitoloncolási eljárások állnak. Jól töltötte az éjszakát 14. Leó pápa. A Szentatyát kedden megműtötték, a jobb tüdejéből távolítottak el rossz indulatú daganatot a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint az operáció utáni helyzet problémamentes. A katolikus egyház fő tegnap misét is tartott a kórterméhez tartozó kápolnában. A pápának a műtéttől számított egy hétig kell kórházban maradnia. Szombaton visszatérhet a Villarreal kapujába Gulácsi Péter, akit családjával együtt fegyveres rablásért spanyolországi otthonában. A korábbi magyar válogatott kapus és hozzátartozói nem sérültek meg, de a történtek miatt a futbolista kihagyta a csapata keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Gulácsi szerdán már arról írt, hogy szeretnének visszatérni a megszokott életükhöz. Az 58-szoros válogatott játékos várhatóan az Elcse elleni bajnoki ismét kezdő lesz. Szakadozik a felhőzet, alapvetően derült időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. A nap folyamán a fátyol felhőzet levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, majd csökken, így alapvetően derült időre van kilátás. Főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul, késő estére többnyire 1 és 10 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos idő valószínű, gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor előfordulhat. A szél az ország keleti felén megélénkül, délután 13 és 18 fok várható.
28: Retro Rádió közlekedési hírek.
29: A szélesítési munkák miatt az M1-esen Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé továbbra is zárva tartják a sávokat. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelték át, ahol irányonként két-két sávon haladnak a járművek. Javában folynak a munkálatok ugyancsak az M1-esen Tatabánya és Herceghalom között. A 19-es kilométertől a 61-esig Győr felé változatlanul a külső és a leálló sáv jár. Budapest irányába változás történt az 55-ös kilométertől a 33-asig, már a saját oldalon, új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom. Az átterelést megszüntették. Tudósít mindezekről az Utinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Van még egy óránk, mielőtt elindulna Nyerges Izabellával a szokásos kétórás retro kívánság műsor itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénes Tamás. Ezt pedig jó alaposan kihasználom többek között majd a Bombonnal vagy Eros Ramazottival kezdésként Mike Oldfield-el.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, megkérdeztük orvos meteorológusunkat, hogy mi a jóslata a következő napokra. Most azt mondja, hogy frontmentes, nyugodt őszi időnk lesz pénteken is és a hétvégén is. Orvos meteorológiai szempontból jelentős változás tehát nem várható. A hajnali órákban tapasztalható hideg hatására krónikus ízületi betegek panaszai fokozódhatnak. A nagy ízületek, tehát a csípő, térd vagy a váll a leggyakrabban a degeneratív elváltozásokat érintik. Erőteljes fájdalom esetén egyébként akár fájdalomcsillapítókat vagy kenőcsöket is használhatnak. Az őszi gyümölcs és zöldségbetakarítások idején érdemes még a szokásosnál is többet fogyasztani ezekből a friss termékekből. Egyes vitaminok, például a C-vitamin bevitelére naponta szüksége van a szervezetnek. A csont felépítéshez és a szervezet védekező rendszerének egészséges működéséhez is elengedhetetlen a gyümölcsökben, paprikában és a káposztafélékben nagy mennyiségben előforduló C-vitamin fogyasztása. Fogyasszák tehát! Mindenhez pedig én zenét is adok, méghozzá hamarosan érkezik szegény Szolnoki Peti bandája Bombon, itt lesz a Queen is, előttük Eros Ramazzotti muzsikáját hallják, mert ez a Più Bella Cosa, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Erik Kármen vagy Takás Nikolász itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 9 perccel járunk délután, 17:30 után, és nézzük a friss információkat. M0-as autóút. A déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták a nulláson. A két sávra szűkült szakaszon jelen pillanatban is körülbelül 5-6 kilométeres a kialakult torlódás. Jóval hosszabb menetidőre készüljenek a nulláson közlekedők, ez még október 20-áig tart. M1-es autópálya Budapest felé, nos, az erős forgalom miatt továbbra is szakaszos torlódás alakult ki Tatabánya, illetve Bicske között.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Tökéletes nyilászáró precíz beépítése vagy megfizethető árak? Nem kell választanod. A Jola 24 éve 45 városban nyújt korrekt megoldást az építkezőknek. Ajtó, ablak, padló, kapu, redőny. Akciókért is keresd a Jolát országszerte. Jola.hu.
6: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Új Baseline Network munkavédelmi cipők. A futócipők kényelme maximális védelemmel kombinálva. Baseline Network. www.akényelmesmunkavedelmicipo.hu.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
11: Minőség is, kényelmes is.
12: Télre is, nyárra is.
13: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
14: Költséghatékony is, megbízható is.
15: Kislakásba is, nagyházba is.
16: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
17: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
18: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
17: További információkért látogass el weboldalunkra. Immergaz.hu.
19: Nem jó ajánlatok, hanem a legjobbak. Lehengerlő kedvezmények a Mercedes-Benz Miskolcnál. Vezess egyéniséget.
0: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
4: És ez?
8: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért.
20: többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
21: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
22: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Hanu.
23: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu és a márka kereskedésekben.
2: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, ma este is 8 órától Abba házi presszó. Csabi ma esti vendége, Litkai Gergely, humorista, stand-upos lesz majd. Mindez tehát este 8 órától itt a retro rádióban, ami pedig a közvetlen folytatást illeti. Nyerges Iza már készen áll. A hírek után indul a 2 órás retro kívánság műsor méghozzá Bon Jovival. Ez a jó kis 80-as évekbeli rockzenével búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, Esklossz már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 200 g-os Nurpak kenhető sós vaj alternatíva csak 1099 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
5: Zsini, te el tudod olvasni az apró betűket?
6: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
5: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
6: Ez varázslatos!
5: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod meleg. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
8: Hunyabál szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
11: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
13: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
15: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
16: Most vasárnap 16 órakor várunk minden bulizni vágyót a Városligeti műjégpályán egy hamisítatlan, ingyenes fergeteg partira. A lemezjátszók mögött DJ Dominik.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
19: Nem jó ajánlatok, hanem a legjobbak. Lehengerlő kedvezmények a Mercedes-Benz Miskolcnál. Vezess egyéniséget!
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
20: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban, ma van a kézmosás világnapja. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. Egy felmérés szerint a könyvelők több mint fele nem tartja elegendőnek a felkészülési időt, a szoftverfejlesztők jelentős része pedig még a tesztelés sem kezdte meg. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után. A kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia: Nagykanizsán halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. A férfi tagadja a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság, köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába hídfelújítás miatt lezárták a 17-es és a 14-es kilométer között a két külső sávot, így jelenleg csak két sávon lehet autózni ott. A munka miatt torlódásra kell készülni, csomóponti zárás nincs, halászteleknél a le- és felhajtás biztosított. Az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkálatai, a 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egyet sáv járható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: A Bon Jovi slágerével indul a Retro Rádió kívánság műsora, ami az üzenő műsorunk. Ha van néhány kedves gondolata, amit szívesen megosztana itt országvilág előtt a szeretteivel, hívjon bátran, én Nyerges Izabella vagyok, és a szokott módon 8-ig maradok.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Jobb slágerei Retro Rádió. Indul a csütörtöki kívánság műsorunk, szeretettel köszöntöm Önöket, engem Nyerges Izabellának hívnak. Abban tudok segíteni ma is, hogyha szeretnék meglepni néhány kedves gondolattal a szeretteiket. Itt ország, világ előtt megvallhatják az érzéseiket, én pedig megtámogatom az egészet még egy szuper jó retro slágerrel is. Jó estét!
1: Halló, halló, jó estét kívánok! Laszkóné vagyok, Gyömrőről.
0: Üdvözlöm!
1: És az unokámnak, Badanénél, Laszkó Katalin Csiki Katalinnak szeretnék üzenni, hogy születésnapjára sok boldogságot, jó egészséget kívánok. Nagymamája.
0: Jó, és személyesen is tudnak esetleg hétvégén találkozni és ünnepelni?
1: Ajaj, családi házban lakunk és fölöttem lakik.
0: Akkor mindenképpen.
1: Igen, tegnap próbáltam már, de hát tegnap nem kerültem be, és most hirtelen igen.
0: Szuper! Nagyon kellemes ünneplést kívánok, csináljon valami finom sütit az unokának.
1: Ja, igen.
0: Jó mulatást a közös szülinapozáshoz, az unokáját Janelle Monáe slágerével köszöntjük meg, ez a We Are Young a Retro Rádióban.

0: Jobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Ma is 6 és 8 óra között tudják meglepni a szerettéiket néhány kedves gondolattal. Jó estét!
1: Szép jó estét kívánok, Mok István vagyok. Páromnak szeretnék üzenni.
0: Igen, mutasd be őt nekünk, légy szíves, és mondd el azt is, hogy honnan hívsz.
1: Hát jelenleg úton vagyunk, Németországból tartunk hazafelé. Páromat mindennél jobban szeretem, gyönyörűnek hívják, és...
0: Igen,
1: és számmal szeretném kifejezni azt, hogy mennyire szeretem.
0: És elmeséled, kifejted nekünk, hogy mi az, amit ennyire szeretsz benne? Mik a legjobb tulajdonságai?
1: Minden is, ami vele kapcsolatos. A szeme, a haja, az arca, mindenet. Szeretem, imádom, ő az életem értelme.
0: És mióta vagytok egy pár egyébként?
1: Lassan egy éve.
0: Ó, szuper, akkor ez még egy friss kapcsolat, még dúl a szerelem, igaz? Még a lila köd ott van mindenkin.
1: Igen.
0: Helyes, jó, együtt utaztok most az autóban?
1: Igen, együtt utazunk.
0: Oké, és te vagy a sofőr, vagy ő vezet, vagy felváltva?
1: Én vagyok a sofőr, de hamarosan ő fog vezetni.
0: Rendben, kitartás, széles utat, várunk benneteket haza szeretettel.
1: Köszönjük szépen.
0: Én köszönöm, hogy hívtatok. Regina, nektek énekel a Retro Rádióban ez a Day by Day. Day by Day.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Szép jó estét kívánok, én Nyerges Izabella vagyok, ez pedig itt a két órás kívánságműsor, a Retro üzenőműsora.
1: Jó napot kívánok, Tédel vagyok, páromnak szeretnék kérni egy számot.
0: Igen, mutasd be őt is, légy szíves.
1: Géza.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Térről.
0: Mesélj kicsit a napotokról, meg hogy mit üzennél neki.
1: Dolgozik most, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hiányzik, és van szép számot szeretnék kérni.
0: A Totóval és a Hold a Line-nal köszöntelek benneteket, szép estét!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez még mindig a két órás esti kívánság műsorunk, 8-ig mulatjuk együtt az időnket, én Nyerges Izabella vagyok, és ön mutatkozzon be, legyen szíves.
1: Zsolt vagyok.
0: Üdvözlöm Zsolt, honnan telefonál?
1: Tomás Zsolt.
0: Jó, és kit szeretne meglepni a kívánság műsorban?
1: Páromat, akivel több mint 19 éve házasok vagyunk.
0: Gratulálok, hogy hívják a hölgyet, mi az ő keresztneve?
1: Eszter.
0: Mi az, amit üzenne neki néhány mondatban, fogalmazza meg, legyen kedves.
1: Továbbra is nagyon szeretem, és ez a dal ezt talán emlékezheti arra, hogy amikor ezt a dalt küldtem, akkor is nagyon szerettem, és ez most sem változott.
0: Jól van, mi már így adáson kívül megbeszéltünk egy szuper jó kis rap teret, úgyhogy Korda György énekel a kívánság műsorban.

0: Lágerei Retro Rádió. Adok néhány ötletet, hogyha a tanástalanok azzal kapcsolatban, hogy mikor is érdemes hívni a kívánságműsort. Hát, hogyha valaki a környezetükben névnapot vagy szülinapot ünnepel, ez ugye adja magát, de nyugodtan keressenek akkor is, hogyha romantikus hangulatban vannak, és mondjuk elmondanák a szerelmüknek, hogy mennyire imádják, forduljanak hozzám bizalommal akkor is, a házassági évforduló van, vagy ha esetleg valakivel összeakasztották a bajszukat és békülnének, a lehetőségek tárháza szó szerint végtelen. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Távoly András vagyok Miskolcról. Szeretnék kérni egy számot.
0: Igen, kinek szeretné elküldeni, kit lepne meg?
1: A munkahelyemre szeretnék küldeni, Miskolcon a Mi Produk Kft.-nek küldeném, munkavezetőnek Zuzanéninek, Makó Attilának, vele egy szobába kolléganőnek, Zóka néninek, a HRS hölgynek, ügyvezető igazgatóasszonynak küldeném, és a Mi Produk Kft. Összes dolgozóknak küldeném.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szeretnél üzenni?
1: Hát azt szeretném üzenni nekik, hogy kitartást és hát összetartást szeretnék.
0: Jó a csapat ezek szerint?
1: Nagyon jó. Én már dolgoztam, annyit kell tudni, hogy ez egy megváltozott munkaképességűek dolgoznak. Sajnos márciusban le kellett számolnom, mert egészségügyi okok miatt, és most megint októberben sikerült nekem visszabevételiznem a Mi Produk Kft.-hez. És nagyon szeretek ott dolgozni.
0: Örömmel hallom, meg is lepjük a csapatot egy szuper jó retro slágerrel. Kylie Minogue énekel a kívánság műsorban.

0: Slágerei Retro Rádió, de ez a kívánság műsor, mutatkozz be nekünk, kérlek.
1: Alexander vagyok.
0: Ki az, akit szeretnél meglepni a kívánság műsorban?
1: A főnökömet, a Sztojka Janét, úgy hívjuk, hogy Manó, meg a páromat, az Ibolyt.
0: Jó, mi az, amit szeretnél nekik üzenni? Nyugodtan ketté is bonthatod őket.
1: Hát, hogy a főnökömnek, hogy holnap reggel megyünk melózni, örülök neki, meg két napot pihentünk. A páromnak meg azt, hogy csókolom, nagyon szeretem.
0: Jó, mióta vagytok együtt?
1: Körülbelül 3 hete, de már 1 éve tart. Csak most bontakozott ki, hogy ez az egész.
0: Á, értelek, jó, rendben van. Hát akkor ez még abszolút a mézesetek időszaka, igaz?
1: Igen.
0: De szép lesz az első karácsonyotok közösen, igaz?
1: Hát már várjuk.
0: Elhiszem, jól van. Oké, kaphatja bárki más is a következő dalt, vagy csak ők ketten?
1: Bárki, aki szereti, meg aki akarja. Te is.
0: Köszönöm.
1: Jó munkát, meg kellemes hetet.
0: Cuki vagy, köszönöm szépen. A régi érával és a Vamos a la playával megyünk tovább. A kívánság műsorban ezt a slágert hallgatjuk meg közösen. Ez egy ilyen nyárias hangulatú, mert hogy az a címe, hogy batyogunk a strandra, vagy siessünk a strandra, hát erre még egy picit várni kell a strandokra. Most ebben az időszakban talán inkább a wellness medencéké, a gyógyvizeké lesz majd a főszerep. Itt a régi éra a kívánság műsorban.

0: Gáborból. A Cipődokinak szeretnék egy sláger küldeni. Hát a születésnapjára szeretnék küldeni egy számot neki.
1: Oké. Okay.
0: Hát meg Izára bízom.
1: Igen, rajta kívül kaphatja bárki más is a következő slágert?
0: Persze, mindenkinek, aki szereti a Retro Rádiót.
1: És kik azok, akik önhöz még igazán közel állnak?
0: A fiam most kezdte az egyetemet.
1: Igen?
0: A Corvinuson, Corvinus Egyetemen.
1: Igen, hogy hívják őt, mi a keresztneve?
0: Péter Lajos, vagyis Lajosnak inkább, úgy mondjuk Lala, vagy Lali. Jó?
1: Rendben, és neki mit szeretné üzenni? Mik a kedves gondolatai számára?
0: Én imádom, hogy ma is meglátogatott a szabadnapján, hazajött. És most jött be a párom, aki a támaszunk mind a kettőnknek.
1: Igen, és az ő keresztnevét is megtudhatom?
0: Ő Judit.
1: Mindazoknak, akiket felsorolt a Unix zenél, ez a Csillagtenger a 2 órás esti kívánság műsorunkban. Örülök, hogy beszéltünk egymással.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Anna kereste fel a kívánság műsort egy SMS-el, azt írja: kedves Izabella, én a barátaimnak szeretnék köszönetet mondani a csodálatos születésnapi meglepetésért, amit tőlük kaptam. Összedobtak nekem egy kimchi készítő workshopra, mindig is nagy vágyam volt, hogy megtanuljak fermentálni, és erre most lehetőségem lesz. Még egyszer hála és köszönet nekik, ők a legjobb fejbarátok a világon. Anna, én is mennék veled szívesen, az ilyesmi engem is nagyon érdekel, az összes létező főző tanfolyam, kimchi készítés, sütés, minden, ami a gasztronómiával kapcsolatos. Tényleg jó fejek a barátaid, és hát neked pedig utólagosan is. Nagyon boldog születésnapot kívánok! A Technotronikkal köszöntjük őket, ez a Pump Up the Jam mindjárt.

0: Egy jó kis bulizós slágert hallgatunk meg közösen a kívánság műsorban a hírek után, én pedig 8-ig még vagyok, úgyhogy hívják bátran a 0620-22-22-122-t.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Ezen a hétvégén turbófokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
2: Rádiókonyha.
1: Rádiókonyha.
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes, olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
7: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
8: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
9: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor.
12: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
13: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
14: Hajnó.
15: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
17: James Blunt, Airplane mód. Road Tour budapesti koncertje az MVM Domban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
18: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
19: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
20: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
21: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
22: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
23: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Magasabb lett a Mont Blanc, többen fertőződhetnek meg koronavírussal az előttünk álló időszakban. Sylvester Stallone másképp forgatná már a filmjeit. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő hetekben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb szennyvízvizsgálatai szerint országos szinten továbbra is mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja. Több településen azonban növekedést mértek. Békés Csabán, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomerációban is emelkedtek az értékek. A szakemberek szerint a szennyvíz adatok arra utalnak, hogy a következő időszakban többen fertőződhetnek meg koronavírussal. Minden hetedik vizsgált ruházati és háztartási textil terméknél megtévesztő volt az anyagösszetételt feltüntető címke. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során kiderült, hogy több 100%-os pamutként árusított alsó nemű valójában jelentős mennyiségű poliésztert is tartalmazott. Volt olyan termék, amelynek több mint a fele műszálból készült. Egyes ruhadaraboknál a magyar nyelvű tájékoztatás is hiányzott vagy hibás volt. Az ellenőrzések ősszel folytatódnak. Megnőtt a Mont Blanc, Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 századméteres. Ez 1,88 századméterrel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó- és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet és a napsütés is alakít, így a magasság mindig változhat. A köztudatban egyébként 4810 méterre kerekítve él a Mont Blanc magassága. Francia tudósok megjegyezték, a csúcs továbbra is fagyos, az éghajlat még nem okozott jelentős változásokat rajta. Súlyos árat fizetett a kaszkadőr mutatványaiért Sylvester Stallone. A Rocky és a Rambo sztárja egy interjúban elismerte, hogy ma már megbánta, amiért akciófilmjeiben számos kaszkadőr mutatványt maga hajtott végre. 2010-ben a Feláldozhatók forgatásán például olyan súlyosan megsérült, hogy később 9 hát és 3 nyak műtéten kellett átesnie. A vállai és a szeme is megsérült. A színész szerint ostobaság volt ennyi kockázatot vállalnia. Most arra figyelmezteti a fiatalabb kollégáit, hogy az ilyen feladatokat inkább bízzák a profi kaszkadőrökre. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő, valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat. A szél az ország keleti felén megélénkül. 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Az M7-es autópályán Érd térségében aszfaltoznak, ezért a Székesfehérvár felé vezető oldalon a 15-ös és a 17-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Az M43-as autópályán mindkét oldalon lezárták az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt. Az M44-esen Kunszentmárton térségében a 60-as és a 62-es kilométer között új csomópontot építenek, mindkét irányban lezárták a külső sávot, így ott csak a belső sáv használható. Tudósít mindezekről az Utinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Réka a Technotronikkal és a Pump Up the Jam-mel szeretne köszönetet mondani a barátainak, amiért megszervezték hétvégére a közös szülinapi pizza partit. Ez a kívánság műsor, a műsor, ahol ön is üzenhet a szerette.

0: Rádió. Szeretettel köszöntöm Önt is a Kívánság műsorban. Jó estét kívánok! Tud üzenni valakinek?
1: Jó estét kívánok, Marika vagyok.
0: Üdvözlöm! Honnan telefonál nekünk?
1: Szentendréről.
0: Jó, és kit szeretne meglepni a műsorunkban?
1: Férjemnek szeretnék küldeni egy szép dalt. Ma van a 54 éves házassági évfordulónk, és ebből az alkalomból szeretném őt meglepni.
0: Arra legyen kedves válaszolni, hogy hogy hívják a szerelmét?
1: Pál.
0: Jó, mi az a kedves gondolat, amit Palinak üzenne?
1: Hát, hogy még kitartás, még pár év.
0: Jó, hát remélem, hogy nem csak pár. És figyeljen csak, hogyan fognak személyesen ünnepelni? Mit szoktak ilyenkor csinálni?
1: Nagyon szerényen ünnepelünk. Holnap elmegyünk egy jó kis sétára és egy ebédre az erdőbe. 54 év után is még mindig szeretem.
0: Jaj, csodálatos.
1: És ezt el is mondom neki sokszor.
0: Helyes. És mi a hosszú boldog kapcsolatnak a titka Önök szerint?
1: Hát kell hozzá egy jó férj, meg egy jó feleség, és nagyon sokat kell tűrni, nem szabad idegeskedni, nyugodtnak, higgadtnak, akármilyen probléma van, józanul gondolkozni, és úgy dönteni.
0: Értem. Akkor a türelem magyarán az is sokat számít.
1: Így van.
0: Jó, köszönjük a jó tanácsokat Önöknek, nagyon szép ünnepet, és hát egy szerelmes lágerrel szeretném Önöket megköszönteni. Házassági évfordulójuk alkalmából ez a Republik és a Szeretni valakit valamiért.

0: jobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsora, műsor, ahol ön is üzenhet azoknak, akiket igazán szeret. Jó estét kívánok, jöhet is a bemutatkozás.
1: Lajos vagyok, szeretnék egy nagyon szép számot kérni.
0: Kinek szeretné elküldeni?
1: A barátnőmnek.
0: Őt hogy hívják, és mit üzenne neki, mik a kedves gondolatai számára?
1: Gabriella, nagyon imádom.
0: Enesztézsa neki is énekel majd, de előtte még van velem valaki más is a vonalban. Haló, haló, ön is mondhatja a magáét.
2: Üdvözöllek, Isus. Úgy látom, hogy a Budaikról, illetve most kérlek szépen Nemes népről jelentkeznék be hozzátok, és mivel itt az Abázia Nemes népi századájában vagyunk, szeretnék küldeni kiemelten egy számot a Zsolti Szakács gyereknek, illetve a legjobb pincérnőnek, Bellának.
0: Mit szeretnél üzenni nekik, mik a kedves gondolataid?
2: Hát mi legyen jó egészséget nekik, további sok sikert a tevékenységükhöz, illetve üdvözölnöm még szokáshoz híven a Bodajki Nyugger csoportot a Viberen, ha lehetséges.
0: Persze, hogy lehetséges. Enesztézsa azoknak énekel, akiket felsoroltál. Mm.

0: Inforádió Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 0620-22-22-122-es számot kell hívni, ha szeretnének üzenni azoknak, akik igazán fontosak. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Jutka vagyok. Szeretnék egy nagyon szép számot kérni Nyíregyházának a pulmonológiai osztályára. Nagyon sokat voltam bent, és cserébe szeretném, hogy gondoskodtak rajtam. Nyíregyháza a pulmonológiai osztályára. Sótai kórház.
0: Jó, mit szeretne üzenni az ottani egészségügyi dolgozóknak?
1: Oly, nagyon szépen köszönöm, hogy gondoskodtak rajtam.
0: Jó, sikerült felépülni? Hazamehetett már?
1: Nem, de ebből már nem lehet kigyógyulni sajnos, de köszönöm szépen nekik cserébe, hogy gondoskodtak rajtam.
0: Azért tiszta szívemből remélem, hogy sokáig szinten lehet tartani, akkor legalább az ön állapotát, vagy lehet rajta javítani, még hogyha teljesen nem is lehet meggyógyulni. Joe Cocker énekel, ez a Summer in the City a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét, szia, üdvözöllek a kívánság műsorban, tudsz üzenni a szeretteidnek.
1: Jó estét kívánom, zenét szeretnék küldeni az öcsémnek.
0: Jó, mutatkozz be, légy szíves, és mondd el az ő keresztnevét is.
1: Csendi István Ferenc és Macsinga Dánielnek szeretném küldeni.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni?
1: Születésnapjára szeretném küldeni, hogy Isten éltesse. Nagyon szeretem, most nyaralni van Isztambulban.
0: Jaj, de jó neki, és mikor találkoztok legközelebb?
1: Szerintem már jövő héten.
0: Jó, és amikor személyesen összejöttök, akkor hogyan fogod megköszönteni? Mit szoktatok szülinapkor csinálni?
1: Szóval felköszöntjük, mert szerintem elmenjünk valami diszkóba, valahova.
0: Egy jó kis bulizás. Jó, és te hogy nem mentél nyaralni? Ő most kivel van, barátnőjével? Vagy...
1: Igen, barátnőjével van.
0: Jól van. Egy picit irigykedem rá, ott biztos csodálatos idő van most Isztambulban. Mesélt valamit, üzent valamit?
1: Azt mondja, nagyon jó, azt mondja, hogy azért küld, mut a képeket.
0: Jaj, de jó lesz, jól van. Nagyon kedves vagy, hogy megköszöntötted. És mi is hozzájárulunk a jó hangulathoz egy szuper jó retro slágerrel. A szülinaposunknak a Beatrice zenél, ez a 8 óra munka a Retro Rádió kívánság műsorában. Isten éltesse az ünnepeltet!

0: slágerei Retro Rádióm. A kívánság műsor végéhez közeledve mindig el szoktam mondani, hogy ha valaki ma nem ért el, akkor ne szomorkodjon, természetesen holnap vagy akár a hétfői napon is el lehet engem érni. Egy pici kitartás kell, sokan vannak, nagy a tömeg, de nem baj, ezért jó ez a műsor. A telefonhívások és az önök személyes üzenetei miatt. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Dédestapocsányból Bozó István vagyok. Egy számot szeretnék kérni, mindegy, hogy milyen számot, a kislányomnak, Bellának, Katusnak, Dédestapocsányba, mindegy, hogy milyen szám, mert csak jó hangosan szóljon.
0: Elmondod még egyszer, hogy kiket szeretnék köszönteni? Nem lehetett teljesen jól érteni.
1: A lányomnak, Bellának, Dédestapocsányba, Katusnak, feleségemnek, Szuzinak, Gyuri bácsinak és Jolika nőnek és Izabellának.
0: Igen, és mik azok a kedves gondolatok, amit a szeretteidnek szánnál?
1: Nagyon-nagyon imádom őket, hogy minden jót kívánok, mert éppen Gyuri bácsiknál egy földmunkát csinálok, a vigyázzásukban nekik, és nagyon-nagyon szeretem Gyuri bácsit, Gyulika nőt.
0: Rendben van, meg is köszönöm.

0: 0622 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egyetlen utolsó SMS üzenet fér már csak a ma esti kívánság műsorba. Kedves Izabella, Edina vagyok, a kisfiammal éppen itthon vagyunk, ő betegeskedik egy kicsit, és éppen legóztunk. Ehhez szeretnék kérni egy szuper jó slágert, ami egy kicsit erőt önthet belé, mert el van szontyolodva, hogy nem mehet a társaihoz az iskolába. Hát mielőbbi teljes felépülés, gyógyulást kívánok neki. A Groove House-szal köszöntelek titeket. Ha újra látom, ez a sláger címe, ez már az Abaházi Presszó nyitánya is egyben. Szuper volt önökkel ma is találkozni a kívánság műsorban, de holnap is lesz még rá egy utolsó alkalmunk a héten. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Ezen a hétvégén turbó fokozatra állítjuk a sütőt, vagy tovább megyek a kemencét, hiszen vendégem lesz Fekete Gergő, a hazai kenyér és pékáru reform egyik mozgatója, aki több pontján a világnak tanulta a pékmesterséget és szívta magába az ízek, állagok szeretetét. És érkezik majd Mahó Andrea, színész és énekesnő is, akinek egyértelműen a gasztronómia az egyik hobbija. Hogy mit készítenek közösen az anyukájával és a kislányával, az is kiderül a rádiókonyhából.
2: Rádiókonyha.
1: Jó konyha.
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10

0: Délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3xjobb.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hanu.
3: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Minőség is, kényelmes is.
6: Télre is, nyárra is.
7: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
8: Költséghatékony is, megbízható is.
9: Kislakásba is, nagyházba is.
10: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
11: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
12: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
13: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
14: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
15: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a JP Autónál Mercedes-Benz GLE, SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11,5 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
16: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
17: Fordítva.
16: Üfödlőzne gyelgéz a kék
17: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
18: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
19: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
20: Intersportnapok most csütörtöktől vasárnapig. Vásárolj legalább 2 darab nem leárazott terméket 20% kedvezménnyel az üzletekben vagy online. Fedezd fel a széles kerékpár, futó, túra, fitness és sportos divat kínálatunkat. Részletek az üzletekben és az intersport.hu-n. Intersport.
21: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
22: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
23: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
24: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
25: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem!
0: Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Home Info építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhet, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
3: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
25: Még egy hónapig lehet jelentkezni a februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Ma van a kézmosás világnapja, dinoszaurusz csontokat találtak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a keresztféléves felvételin elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Összesen 3,7 milliárd forint előrehozott támogatást kaptak a magyar sertéstartók. Az összeget október 7-én folyósították az ágazat szereplőinek. Ebből 1,6 milliárd forint jutott a sertéshízók, 2,1 milliárd pedig a tenyészkocsák után járó támogatásokra. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra, hogy az állatjóléti programok keretében fél évre előre fizessenek támogatást. Az intézkedés a nehéz piaci helyzetben segítheti a gazdálkodók pénzügyi tervezését. Az érintetteknek ugyanakkor a támogatási kérelmeket továbbra is be kell nyújtaniuk a megszokott határidőre. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után. A kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Eddig ismeretlen dinoszaurusz faj maradványait tárják fel a tenger mélyén Horvátországban. Az isztriai félsziget partjainál mintegy 130 millió éves csontokra bukkantak a kutatók. A leletek egy hatalmas, hosszú nyakú növényevő dinoszaurusztól származnak, amely megjelenésében a Jurassic Park című film egyik óriására emlékeztethetett. A szakemberek szerint ez a világ első olyan lelőhelye, ahol közvetlenül a tengerfenéken tárnak fel dinoszaurusz csontokat. Eddig nyakcsigolyák, gerinccsontok és borták kerültek elő, de a kutatók további leletekre számítanak. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
26: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti visszatérő vendégem Litkai Gergely, aki jövő héten lesz 50 éves, és ezt a közönséggel együtt ünnepli meg, de nem csak humorral, hanem például ásással, környezetvédelemmel. Töltöm az italt, indítom a zenét, és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ahogy szoktam, dr. Litkai Gergelyként köszöntöm Litkai Gergelyt. Hello!
2: Hello, szervusz! Ez megtisztelő számomra.
1: Más valaki hív téged dr. Litkai Gergelynek egyébként?
2: Amikor önkéntes tűzoltó tanfolyamra jártam, ugye ott névsorolvasás volt mindig, és felolvasták, hogy dr. Litkai, és innentől mindenki dokinak szólított, hogy erre a meg nem szolgál doktorra.
1: De miért? Megszolgált, hát megtanultál érte, nem?
2: Hát régen, lehet, hogy így fogynia kéne, tehát hogy az ember 20 évig nem csinálja, nem aktívan, akkor már csak R, és utána már csak pont Litkai Gergely vagyok.
1: Vagy D. Litkai, igen. Jó, de nem erről fogunk beszélgetni, hogy akkor most doktoráltál, meg nem doktoráltál, hanem hát egy kicsit a korodról. Mert hogy hihetetlen, hogy semmit nem változol így ránézésre, és közben meg állítólag te is 50 éves leszel.
2: Én meg tudom erősíteni sajnos ezt az információt. Tehát vagy szerencsére, magyar férfiként örülhetek neki, hogy megértem.
1: Na ez a jó, ez a jó felfogás.
2: Nagyon sok rendszerváltás után itt vagyok élve, ami csodálatos.
1: Tudod, ami nem öl meg,
2: az megerősít. Egyébként szerintem ez nem igaz. Tehát nem? Én ezt erre próbáltam rá irányítani a figyelmet, hogyha az ember például nekiszalad a falnak, 20-szal, és túléli, nem lesz.
1: Nem leszel erősebb?
2: Igen.
1: Hát de állítólag, ahol a csontod eltörik, ott megerősödik, tehát hogyha abban eltörik a csontod.
2: Hát de hogyha kapsz egy koponya alapi törést, nem lesz jobb a gondolkodásod, hát szerintem.
1: Akkor nem erősödsz meg.
2: Igen.
1: Na de hogy vagy te a koroddal? Foglalkoztad bármennyire is, hogy te éppen hol jársz?
2: Igazán igen. Tehát abszolút mértékben, mert azért ez az 50, ez az 50-50 benne van, hogy hát akkor még van hátra 50, de
1: a fele.
2: Igen, de ez nem tűnik nekem reálisnak.
1: Általában nem ez szokott lenni a fele.
2: Igen. Egy biatorbágyi néni volt 100 éves, és akkor oda jött hozzá a polgármester, és kérdezték, hogy Kati néni, vagy nem tudom, hogy hívják, hogy hát mit szól hozzá, hogy 100 éves, hogy meddig kell még ezt csinálni? És
1: egyszer nekem is volt egy idős ismerősöm, aki közel volt a 100-hoz, és kérdeztük, hogy hát milyen, és azt kívánom nektek, hogy tudjátok meg, igen, hogy mennyi lesz.
2: Igen, végül is én az egészségben eltöltött évekre hajtok, egy ilyen, de nem tudom, azért nem egy kék zónában éle. De hát ugye van kisgyerekem, aki pont tized annyi idős, mint én. Szóval ez
1: számolók.
2: Még, igen, tehát hogy még azért van itt felnevelni való, úgyhogy ez az egy foglalkoztat. Csak most, hogy én meddig élek, az annyira nem érdekel, de hogy ő minél tovább élvezhesse, meg én minél tovább élvezhessem a társaságát.
1: Igen, csak ezt szoktok beszélgetni emberkékkel, akikkel együtt öregszünk, hogy milyen jó lett volna 20 évesen annyira tudatosnak lenni, mint amennyire tudatosság kellett válnunk azáltal, hogy ahogy megyünk előre az időben, elég sok mindenre kell figyelnünk az egészségügyi állapotunk miatt. De ugye 20 évesen már olyan tudatosan éltünk volna, úgy étkezünk, nem fogyasztunk el mindent, amit elfogyasztottunk, akkor sokkal egészségesebbek lennénk most. Neked mikor indult el ez, hogy egészségesen kell élni? Ahhoz, hogy a gyermekedet lásd felnőni, és hogy a gyermek élvezhesse a veled való együttlétet.
2: Sose értem azért annyira durván, tehát nem egy rock'n'roll sztár voltam, én egy ilyen átlagos megtört magyar értelmiségi. Nem, hát azért valami nyilván, most azt mondják, hogy zéro alkohol, nyilván meg más kutatások azt mondják, hogy hát azért egy kicsi alkohol azért segít ahhoz, hogy feloldódjunk, és ott, ha társaság is van hozzá, akkor jó, de ebben nem akarok állást foglalni, de én nem éltem olyan extrém dolgokat, tehát például tűt nem használtam egyáltalán, tehát nem bukkant rám a család különböző helyeken, ilyen a fővárosban, szóval ez azt mondhatom, hogy egy ilyen átlagos, egészséges tudatosság, hogy mennyire egészségesen étkeztünk. Hát én szerintem azért 40 évvel ezelőtt nagyon kevesen étkeztek igazán egészségesen. Ugyanakkor meg ez az nagyon sok ultrafeldolgozott cucc, hát csak álmodhattunk arról, hogy bárki nekünk ultrafeldolgozzon bármit.
1: Meg nem szerintem, volt méterenként egy, nem tudom, egy pékség.
2: Gyors étkezde. Hát szerintem a legdurvább az a lucskos káposzta konzerv volt nagyon sok nátrium benzoáttal, nem? Tehát
1: az előnye meg volt, hogy azt vagy ebédre, vagy vacsorára vetted, nem két étkezés között.
2: Igen. Meg állítólag, hogy annyi tartósítószer volt ezekben, hogy nagyon nehezen indulnak oszlásnak tőle az emberek. Tehát gyakorlatilag egy spontán balzsamozódást is előidéznek ezek.
1: Akkor értem, ez tartott téged ennyire fiatalosan.
2: Hát lehet, a sok lucskos káposzta konzerv, ez lehetett itt a kulcs.
1: Ez a titok,
2: de nem, most is próbálok egészségesen, de esélytelen.
1: De akkor neked nem volt ilyen drasztikus változtatási kényszer az életedben, hogy mától fogva, nem tudom, ezt vagy azt már nem fogyasztunk.
2: Igazán az, hogy elkezdtem rendesen sportolni.
1: Rendesen, mire te rendetlenül sportoltál?
2: Hát akkor olyan hébe-hóba. Uh-huh. Ez a lejárunk a srácokkal focizni, ha ráér mindenki, de nagyon ritkán ért rá mindenki.
1: És amikor nem ért rá mindenki, akkor nem is mentetek?
2: Nem.
1: De akkor senki nem ment.
2: Akkor senki nem ment.
1: Így már értem a rendetlenséget.
2: Nincs ki a csapat. És nagyon jó kifogás volt ez. És most azért így rendszeresebben sportolok. Az
1: de most ráér mindenki, vagy mi?
2: Nem, most elmentem funkcionális erőléti edzésre és gyógytornára, és ott elég
1: a... Funkcionális erőléti edzés?
2: Hát igen, én szoktam mondani, hogy nekem stand-uposként kevés funkcióra van szükségem, úgyhogy tudjam tartani a mikrofont állva. Tehát ehhez azért annyi minden nem kell, de hát így járok rendesen.
1: De a rendesen az most mit jelent? Milyen heti rendszeresség?
2: Háromszor nyomom, meg egyszer gyógytornát.
1: De a gyógytornára miért volt szükség?
2: Hát az edzések miatt. Ugye ezt már nem bírt ez az idős szervezet, ezért kell járni gyógytornára.
1: Idős szervezet? Megroppant a derekad, miközben megemeltél
2: hát
1: egy súlyt?
2: A nagyon sok deadlift, húzóckodás, az tönkretett gyakorlatilag. És akkor így nem. Hát igazán ez az ülő foglalkozás, hogy azért én azért annak ellenőri stand-upos, hogy sokat ülök, és magas ember, ez a derekára rámegy. Úgyhogy viszont nagyon jó hírem van, hogy a gyógytorna működik. Nagyon sok mindenben csalódtunk az elmúlt, nem tudom, 40 évben. A gyógytorna működik.
1: Ezekből lehet humorforrás?
2: Hát én bízom benne. Igen, volt régi gyógytornás poénom talán az első estem, hogy nem azért járok gyógytornára, hogy nemzetközi szinten is elismert gyógytornász legyek, hanem egy ilyen minimum programon vagyok, hogy legközelebb is el tudjak menni.
1: Litkai Gergely a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Litkai Gergellyel beszélgetünk, nem véletlen egyébként, hogy azzal indítottunk, hogy te rövidesen 50 éves leszel, mert hogy ezt a kerek évfordulót te úgy fogod megünnepelni, hogy az, annak része lesz a közönség is.
2: Igen, ez nekem nagyon régi vágyam volt, hogy egyszer olyan szülinapot csináljak, nem egy ilyen óriási, gigantikus, világra szóló eseményt, hanem inkább egy sokkal emberközelibbet, és ezért merült fel bennem az ötlet, hogy ott Parácsvásáron, ahol már elég sok mindent csináltunk, egy nagyon emberközeli dologgal vágjunk ebbe bele, és ugye október 23-án az első, ez egy egész fesztivál, hogyha túlozni akarok, ha nem akarok túlozni, egy lokális esemény sorozat.
1: Hívjuk fesztiválnak, az
2: hívjuk fesztivál, és az merült föl, hogy én amúgy is sokat beszélgetem, meg vagyok jelen Takács Sánta Andrásnak, egy remek humán ökológus a rendezvényén, és ez a világ eleje mozgalom annyira megfogott engem, hogy ne úgy érezzük ezt, hogy világ vége van mindig, hanem érezzük úgy, hogy hát annyi mindent tudunk már, annyi minden technológia itt van, annyira sok időnk is lehetne, hogyha felszabadítanánk értelmes dolgokra, hogy tekintsük ezt úgy, hogy ez a világ eleje, amikor elkezdünk egy jobb világot csinálni, és ennek a megjelenése lesz ott egy világ eleje kert. Volt ott nekem egy telkem, és akkor gondolkodtam rajta, hogy majd egy ingatlan mogul leszek, egy cápa, aki oda apartmanokat fejleszt, mintha nem lenne elég. És akkor így elgondolkodtam rajta, hogy mi értelme van ennek, hogy még több területet építsünk be, utána még több gondot okozzunk magunknak azzal, hogy ezzel foglalkozni kell. És végül is arra jutottam, hogy milyen jó lenne ezt a területet valahogy visszavadítani, adni életteret ott a rovaroknak, a kétértűeknek, hüllőknek, helyi lakosságnak, azzal, hogy ebből csinálunk egy világ eleje kertet. És ennek látunk hozzá, már egy csomó mindent megcsináltunk előre, kiástuk a fák helyét, mert a szárazság miatt azért nagyon nehéz lenne most nagy gödröket ásni.
1: Bocsánat, én azt gondoltam, hogy egy ilyen kertet csak úgy hagyni kell. Tehát, hogy nincs vele meló, hanem csak, hogy nem mész oda, és akkor előbb-utóbb ezt majd visszafoglalják az ottaniak, akiket soroltál.
2: Egy csomó ilyen helyet is hagyunk benne, de ugye ezen volt egy ház, amit lebontottunk, volt egy csomó törmelék, amit oda hordtak, és nagyon rossz minőségű volt a talaj, és akkor megpróbáljuk egyrészt azt megoldani, hogy feljavítjuk a talajt, egy csomó olyan fát ültetünk, ami őshonos, tehát hogy ez a visszavétel ez kicsit gyorsabban történjen meg. Nagyon fontos volt azért, hogy ez egy belterületi telek, tehát ne csak egy ilyen visszavadított nagy dzsumbúj legyen belőle, aminek nem hiszem, hogy őszintén örülnének a szomszédok.
1: Ja, hanem, hogy a szomszédokban rendes lakóházak
2: persze,
1: vannak.
2: Persze, hanem ez egy olyan kert legyen, ami, ahol jelen van ez a vadon, ez a fajoknak a sokfélesége, hanem legyen ez a helyi közösségnek is egy használható tér, hogy legyen ott egy ilyen helyi kemence, ahol lehet együtt pizzát sütni, főzögetni, együtt lenni, meg ami a legnagyobb ötlet volt, elkezdtünk egy ilyen kis közösségi tervezés jellegű dolgot, nem egy tökéletes közösségi tervezés, de bevontuk a helyi lakókat, hogy mit szeretnének ott. És lesz senior, ilyen kalandpark játszótér.
1: Ugye? Senior kalandpark játszótér. Én azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy a helyiek kocsmát szerettek volna, azon nem csodálkoznék.
2: Nem, hanem ugye nagyon sok idős lakik ott, és ugye nagyon sok játszótér van, mi is csináltunk ott már egy játszóteret, aminek talán tavasszal volt az avatója. És
1: de az a gyerekeknek.
2: Az a gyerekeknek van, de hát jóval kevesebb a gyerek, mint az idős, és az időseknek az, hogy az egyensúlyérzékük, a mozgás koordinációjuk, meg mindenféle ilyen fittségük meg tudjon maradni, ehhez már Nyugat-Európában, ahol szintén küzdenek az előregedése, egy csomó tök jó ilyen szenior játszótér van, nem is csomó, de már van néhány. És akkor ez is felmerült ötletként, hogy milyen jó lenne egy ilyet csinálni, úgyhogy most neki láttunk, és hát milyen jó, hogy járok gyógytornára. tájépítés szervező átküldte, hogy mik vannak egyáltalán, amiket innen meg lehet szerezni, nem tudom, Csehországból, innen, onnan, amonnan, és akkor most a gyógytornászomnak pont átküldtem ezeket, hogy nézze át, hogy szerintem mondjuk egy idősnek arra, hogy karban tartsa itt a kis mozgásszerveit, mik lennének a legjobbak, és nyilván most még azért van, hogy ezt az idősek használják, később pedig azért, hogy én.
1: De milyen eszközökről beszélünk? Mondj egy példát, hogy én el tudjam képzelni,
2: hát,
1: hogy
2: tudom,
1: ez milyen.
2: Én bármi, amin az ember billegni tud, ugye, ami nagyon jót tesz annak,
1: hát egy
2: hogy
1: deszka,
2: a...
1: alá, egy kő, azt viszlát.
2: Hát például, tehát ez billegni úgy, hogy túlélje. Tehát ez egy nagyon fontos, nagyon fontos kritérium, hogy ezért, hát ezért ez...
1: Másik szomszéd fogja a kezét.
2: Igen, biztonságos legyen, de hogy minden, amit egyszerűbben lehet, tehát nyilván nem egy húzóckodó állvány kell feltétlenül, az majd később, tehát hogyha itt a tengerészgyalogos kiképzés első részén átmentek a helyiek, akkor fogjuk átadni őket a durvább pályáknak, de hogy ilyen mindenféle képességfejlesztő, meg készségfejlesztő dolgok is lehetnek, vagy szinten tartókon.
1: És ez... De ez a saját kétkezi munkád? Vagy ez, hogy képzeljük ezt el?
2: Hát ez az én, és akikkel ott együtt szoktunk dolgozni, de ezt én finanszírozom. Szerencsére van egy mostanig már, hogy hányan jönnek oda önkénteskedni, ez ilyen 170 ember. Tehát én azt nem hittem el, hogy ennyi ember gondolja, hogy így ünnepli az én születésnapomat, hogy oda jön és egy napig dolgozik. És akkor utána pedig este együtt bulizunk.
1: De ott ezen a telken, ami a te telked, ez azt jelenti?
2: Ott van mellett egyébként a rendezvényközpontunk, tehát ott nem kell ott a szabadban, ha esetleg zuhogna bulikázni, és hát régóta éreztem magamban a késztetést, amit mindenki ellenzett, hogy YouTube diszkót rendezzek, videodiszkót a jelenlévőknek. Ezt minden Duma Színházas bulin meg szoktam tenni hát mindenkinek a nagy ellenkezésére, de mivel ez az én születésnapom, így nem lesz más választásunk, mint hogy ezt végighallgassák, amit összeállítottam.
1: Erre külön kitérünk majd, jó? Engem ez érdekel leginkább, a YouTube diszkó. Ritkai Gergely a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Omaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jutkai Gergellyel beszélgetünk október 23-án, és ha jól olvastam, 24-én is, tehát hogy ez nem egy ilyen egy napra korlátozódó...
2: Ez egy sorozat, esemény sorozat.
1: Fesztivál, de a születésnapod mikor van egészen pontosan?
2: Ez 19-én.
1: Addigra már elmúltál 50 éves, mire ez megtörténik.
2: Hát ez egy posztfesztám. Ez egy ilyen...
1: utolnapos ünneplés.
2: Ha még a már 50 éves Jutkai Gergely bácsit köszöntjük itt.
1: És mondtad, hogy a rendezvényházban te tartasz egy YouTube diszkót, és az is elhangzott, hogy te ezt rendszeresen csinálod a Duma Színházas...
2: Inkább az erőltetem szót használom.
1: De ez... Tényleg nincsenek sikere? Tehát erőltetni kell?
2: Hát nagyon sok furcsa számot ismerek, amiket ellenezni szoktak. Itt próbáltam egy konszenzusos listát összeállítani, és az volt a lényege, hogy minden életem minden évéből egy számot találjak, ami hát jellemző rám is, meg jellemző arra az évre is valamennyire. Hát,
1: de akkor te konferálsz? Tehát, hogy vannak DJ-k, akik nem dumálnak, és vannak, akik viszont megmagyarázzák a dalt. Ebben az esetben azt gondolom, hogy az indokolt lenne. Hogy...
2: Én úgy érzem, hogy zavarni fogom ezzel. Tehát jelenlétemmel a még maradék élvezetet is el fogom venni a táncolóktól.
1: Ez minimum 50 dal, jól sejtem.
2: Azt hiszem, kettővel kevesem, mert valamit rosszul csináltam. Most néztem meg épp.
1: Van két év, amikor nem találtál dalt?
2: Vagy amit találtam, nem tettem bele. Úgyhogy még ezt ellenőriznem kell.
1: De ezek olyan dalok, amik mondjuk egy hagyományos diszkóban megszólalhatnának, vagy ezek direkt nem olyan dalok?
2: Vegyes. Aha. Vegyes, tehát van egészen a Donna Summer-től.
1: Uh-huh. Az ugye, mondjuk igen, az igen, belefér.
2: Az I Feel Love. Uh-huh. Úgy éreztem, hogy a születésem körülményeit remélhetőleg jól leírja. Egészen Cseri Hannától a bácsiig. Ugye, hogy ez
1: hogy
2: egy karrierív. Karrierív, igen.
1: Mi történik, miközben te YouTube
2: érzem,
1: diszkózol?
2: Tehát ezt szokták érezni a többiek is. Tehát ez látom de az arcodon, ez is egy szakma, és ebbe is beleártom magam.
1: Tök jó. Láttalak már téged előadás közben, ott dumálsz, és mindig van. De miközben a dal szól, akkor te mit vársz a közönségtől? Táncoljanak?
2: Legyen tánc. Egyértelműen ebben bízom, tehát lehet, hogy keveset fogok beszélni. Előtte egyébként lesz kamu csapatépítő.
1: Kamu csapat?
2: Tehát úgy teszünk, mintha mi, akik ott dolgoztunk egész nap, második Rákóczi Ferenc és környéke MGTS lennénk Parásvasváról, és éppen egy zárszámadást ünneplünk, hogy legyen kerete csapatépítőkkel és mindenféle egyéb dolgokkal. Tehát nem mondanám, hogy egy szokványos lesz az első nap, viszont lesz barbecue, vagy barbecue, vagy ilyen húsokat fogunk sütögetni.
1: De az viszont már nem zárt térben, tehát ez nem a rendezvényházban, az még...
2: Ott nem, ott nincs szellőzés. Tehát az nagyon rossz ötlet lenne, hogy nagyon
1: együtt
2: sok húst
1: megsütünk. Ezzel a YouTube diszkóval.
2: Igen, tehát nem kell füstgép, ez biztos, hogy jó.
1: Az jó.
2: Az megoldaná.
1: Ez nem egy hagyományos ünneplés ez, tehát bárhonnan is tekintjük. Talán
2: akárhogy közelítünk, nem egy standard.
1: A húsütögetés az még talán, tehát az úgy belefér.
2: Igen, és akkor másnap lesz délelőtt kirándulás, és utána pedig két podcast is, amit felveszek majd. Egyrészt azokkal az alkotótársakkal, akik hát meghatározóak voltak életemben, hát egész gyerekkoromtól ugye Lengyel Tamással együtt nőttünk föl, és hát végtelen mennyiségű műsort, kabarét, sorozatot, filmet csináltunk együtt, és ott lesz Vindai András, akivel szintén nagyon sok mindent írtunk, és Szabó Balázs Mátét, akivel meg hihetetlen fenntarthatósági kis előadásokat alkottunk együtt, úgyhogy ez lesz az egyik. A másik pedig egy nagy vágyam volt, hogy a példaképeimet elhívhassam egy műsorba, akikre felnézek, és megkérdezhessem tőlük, hogy csináljam a második
1: 50-et.
2: Második 30-at.
1: 30 liter?
2: Igen, na, és, reálisan.
1: És kik a példaképeid, akik viszont el is vállalták? Hogy...
2: Akik elvállalták, ott Sipos Katalin, aki évekig volt ugye a WWF-nek az igazgatója itt Magyarországon, Mező János, aki a Greenpeace-nek a vezetője, és Nagy József, aki egy váratlan választásnak tűnhet, aki a 24.hu-nál újságíró, és én onnan ismerem őt, hogy nagyon sokáig együtt dolgoztunk, ő volt a főnököm, a 168-on, nagyon régen volt a Belpol rovat vezető, és én egyáltalán nem írtam belpolitikáról ott, viszont kiküldtek nagyon váratlan eseményekre, és ő volt egy kicsit a mentorom, hogy hogy kell egyáltalán írni, és ilyenek voltak, például az erotika kiállításról írtam egy színes beszámolót a 168-on, amit majdnem nem került be, úgyhogy Kovács András Péter volt a fotográfus, mivel más nem ért rá, tehát egy igazi sztárparádé.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy mások meg jelentkeztek volna, hogy hadd menjenek ők egy ilyenre.
2: Igen, de írtam Bolha piacról, Kriminál Expóról, tehát egészen váratlan dolgokról, és ő volt nekem egy ilyen nagy még most is nagyon felnézek rá, hogy egy nagyon remek újságíró, és velük fogok beszélgetni a rajongásom.
1: De úgy, hogy közben ez a podcast készül, nyilván a közönség ezt láthatja, nézheti, hallgathatja.
2: Igen,
1: közben.
2: Ez nem lesz eltitkolva előre.
1: Tehát nem az van, hogy utólag megnézhetik, hogy ti hogy beszélgettetek, hanem élőben is. Jó, Litkai Gergely a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: You're beautiful. James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Domban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
5: Charlie Karácsony. Exkluzív karácsonyi koncert a Budapest Kongresszusi Központban december 28-án. Jegyek eventim.hu.
3: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Litkai Gergellyel beszélgetünk a különleges születésnapi fesztivál sorozatról, amire most jelen pillanatban készülsz. És én egy nagyon-nagyon kicsit visszamennék még odáig, hogy azt mondtad, hogy 170 önkéntes megy segíteni neked, vagy nektek ezt a közösségi teret építeni, rendben tartani, nekik mi a feladatuk? Ők ki fogják ásni a fáknak a helyét?
2: Tehát, hogy... Igen, egyértelműen ásásról lesz szó. Tehát az ásás egy központi témája lesz ennek a napnak. Minél többet ásunk, annál boldogabbak leszünk, illetve
1: az, hogy nehéz lesz így összerakni, hogy te most mikor beszélsz teljesen komolyan, ez most igaz-e, vagy ez csak valami poén?
2: Ez mindig a Candidot szoktam erre idézni, ugye Voltaire halhatatlan művének utolsó mondatát, hogy műveljük meg kertjeinket, úgyhogy ezt tudom mondani itt, hogy az ásásról mindenki jobban lesz, még ha nem is az övé a kert, bármivel ez közösségi kert, később ezzel is bárki igénybe veheti. Illetve lépcsőt is fogunk építeni, tehát ez egy nehezebb dolog, de fából, illetve lesz kőfal, száraz kőrakás, ami szerintem otthonra is hasznos ismereteket nyújt mindenkinek, aki még nem rakott volna kőfalat.
1: És ezekből az önkéntesekből alakul meg akkor az a...
2: Az esti.
1: Esti kamu.
2: Zsúr.
1: Hogy mondtad ezt, kamu csapatépítés.
2: Igen. Igen.
1: De akkor az azt jelenti, hogy ők ingyen és bérmentve vehetnek részt a későbbi YouTube diszkón, tehát nekik nem kell különben belépőt
2: is fizetni.
1: Természetesen,
2: sőt, ebédet is kapnak. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó barter a részükre.
1: De kik azok, akik jelentkezhettek erre? Vagy
2: bárki.
1: Tehát te tulajdonképpen vadidegenekkel fogod ünnepelni, vagy vadidegenekkel is fogod ünnepelni a születésnapodat.
2: Hát szerintem, aki oda jön egy napig dolgozni, az
1: hát nem, végére már nem lesz idegen.
2: Nem lesz idegen. Tehát ez volt az elképzelésem, hogy akinek én is valamit jelentek, meg azok az értékek, amiket képviselek, vagy ugye szeretnek ásni. Ez így tök jó lenne, hogyha ilyen emberekkel töltetném ezt a szülinapomat. Mert szerintem ez nagyon jó, és utána lesz beszélgetés, amikor ők is beszélhetnek egymással, mi is, mert ilyenek olyan jó egymásra találások szoktak lenni, és akikkel például másnap is a túrát szervezzük, egy csomó már jöttek tavaly a főzőversenyre is, úgyhogy már ilyen régi ismerősökként, úgyhogy azért most is lesznek szerintem visszatérő jó fejek, úgyhogy ebben nagyon, nagyon bízom. És este még lesz előadás is, majd 24-én a Litkai 50 címmel.
1: Hát, de ne szaladjunk ennyire előre, a túrát már kétszer.
2: A faültetés, nem, túra.
1: Túra. A túra érdekel, mert azt mondtad, hogy tehát ez az a lemennek oda az önkéntesek, egész nap dolgoztok, este YouTube diszkó, majdnem videodiszkót mondtam, de ez az annál jóval modernebb YouTube diszkó, és akkor ők ott megszállnak valahol, vagy másnap visszamennek a túrára.
2: Igen, valaki a

0: ki tudott a környéken, a helyiek gondolom otthon alszanak, hogyha hazajutnak, és...
1: És akkor másnap túráztak.
0: Másnap túrázunk, ez nagyon fontos.
1: De te vagy a túravezető is?
0: Nem, ez szerencsére van az Észak-Mátra túra csapata, egy civil szervezet ott a környéken, és ők szoktak nekünk túrákat szervezni, és akkor mindig úgy van, hogy hárman, négyen, öten segítenek abban, hogy ne vesszen el senki, mert már annyian vagyunk, tehát néha már hosszabb a sor, mint maga a túra. Tehát ez
1: Tehát az első már célba ért, mikor az utolsó
0: még az utolsó még mindig a startnál van. És akkor én is szoktam mesélni, mindig van valami téma, múltkor nem tudom, azt hiszem pont az erdőtüzek, erdőtűzoltás, kedvenc témám, erdőtűzoltó gépek, ezekről volt szó, és akkor van a másik túravezetőnk, Révész Zoli, ő is tűzoltó, ő már nyugdíjas tűzoltó, és ő is nagyon izgalmas részleteket tudott ehhez hozzátenni, de volt már itt szó a fáról, ökológiáról, vegyületekről, örök vegyületekről, úgyhogy mindig van, és van még egy másik remek túravezetőnk, Tóth Szabi, aki nem a szomszédnén is Tóth Szabi volt, hanem egy ottani, aki ultrafutó, asztalos és gombaszakértő. Tehát ő szokott még velünk jönni, úgyhogy nagyon
1: jó. Ez azt jelenti, hogy ennyi túravezetővel különböző túrákból lehet választani, vagy ti így együtt Zuzán
0: megyünk, és akkor ugye eddig Szabolcs dominált az előző években, amíg volt gomba, de most, hogy nincs gomba, kénytelen voltunk alternatív témákat is találni a túrákhoz.
1: És a túra útvonal, aki van jelölve, vagy mentek az orrotok után, vagy a fejetek után?
0: Nem, kiszoktuk jelölni, bár ugye mivel Szabolcs tájfutó, ezért gyakran nem a kijelölt turista útvonalakon, hanem a turistákat próbára tévő hegyoldalakon hágunk át, amiről úgy gondolja, hogy az a rövidebb út.
1: Mindig így van. Aztán kiderül, hogy nem az.
0: Igen.
1: Kik vehetnek részt a túrán?
0: Aki vett napi jegyet, vagy aki csak a túrára jönne, ott tud rá jelentkezni, úgyhogy így. Nagyon izgalmas, mert például ez az első olyan alkalom a fesztiválok történetében, amikor az esti előadása drágább a jegy, mint a napi jegy. Ezt azért csináltuk, hogy megzavarjunk mindenkit ezzel. Tehát ez volt a célom, hogy egy abszolút nem konvencionális jegyrendszerben. Ráadásul ez nagyon fontos információ, hogy az egész gázsimat azt felajánlottam két szervezetnek helyben, az önkéntes tűzoltóknak, akiknek tagja vagyok, illetve a másik részét pedig a Sasvár Baráti Egyesületnek, akik ott nagyon szuper turisztikai dolgokat csinálnak, ilyen csillagászati programokat szerveztek ott múltkor nálunk, úgyhogy csupa jó fejembernek megy a lovetta.
1: Az, hogy te vagy az egyik túravezető, az nekem feltételezi, hogy ezek bár komoly dolgok hangzanak el, de azért vicces formában. Valamiért róla mindig azt gondolom, hogy te tudsz nagyon komoly dolgokról beszélni, de sosem halálosan komolyan.
0: Hát igen, ez a cél, hogy jól érezzük magunkat, ne vágjuk fel az ereinket, főleg így, hogy 50 éves leszek, tehát amúgy is szükségem lesz lelki támaszra, tehát nem akarok 100 buskomor turistával nekivágni a délutánnak, akik szintén a halálra készülnek.
1: Úgyhogy mi a tapasztalat, hogy így könnyebben megmarad az info?
0: Persze, abszolút. Már ha ez cél. Én nem
1: cél?
0: Azért, hát nyilván valamennyire cél, de én a szórakoztató ismeretterjesztésben hiszek, én is szeretem befogadni ezeket az információkat, de hogy ha megmarad, az tök szuper, de azért nem erőltetem így rá a turistákra magam.
1: De akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ez alatt a két nap alatt te folyamatosan jelen vagy.
0: Hát fárasztó lesz. Így 50 évesen.
1: Hát így aztán 50 felett azért. Után, igen. Tehát nincs egy ilyen backstage, ahova te egy elvonulsz hátra, egy előre kialakított bunker a telkeden, ahova csak te tudsz lemenni.
0: Hát van egy öltözőnk, de nincsen fűtés, ugye? Ez
1: ás, annak nem is kell.
0: Igen. Az ásás után le tudok dőlni egy fél perc, amíg kihűl a testem. Tehát ez... Tehát ez tervezem. Jó. Vagy viszem, van egy hálózsákom, ami mínusz 10 fokig jó.
1: Ó, tesztelted már?
0: Igen.
1: Direkt hát
0: annyira nem volt jó.
1: Tehát...
0: Annyira nem volt jó mínusz 10 fokba feküdni, de túléltem.
1: Mit mondott a mentősnek? Az utolsó szava, hát az volt ráér, hogy mínusz 10-ig jó. Jó, az esti előadásról még faggatlak, jó? A Litkai 50 előadásról, mert jól tudom, akkor az egyedi, egyszeri és megismételhetetlen, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Litkai Gergely a vendég, itt a Retro Rádióban, az a Mázi Presszóban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
4: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
5: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
6: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4, jegyek eventim.hu.
2: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Bomba fenyegetés, több mint 10 budapesti iskola kaphatott levelet, az újraélesztés világnapja lesz holnap. Gulácsi Péter hamarosan ismét kapuba állhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 10 budapesti iskolát érhetett bombafenyegetés. Az érintett intézmények közül 2 a főváros 15. kerületében található. Az iskolák tegnap este kaptak fenyegető leveleket, ezért ma reggel rendőrök és tűzszerészek vizsgálták át az épületeket. A diákokat biztonságba helyezték, robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt azonban sehol sem találtak. A Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a kereszt fél éves felvételin elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Holnap lesz az újraélesztés világnapja, amely a hirtelen szív megállásra és az azonnali segítségnyújtás életmentő szerepére hívja fel a figyelmet. A túlélés esélyét jelentősen növelheti, ha rögtön megkezdik a bajba jutott újraélesztését. Az adatok azt mutatják, hogy egyre többen tudják, hogy mit kell ilyenkor tenni, közölte Kovács Enikő, a Magyar Újraélesztési Társaság elnöke.
9: A hirtelen szív megállás vezető halálok. A túlélés jelentősen javítható akkor, hogyha valaki és elveszíti a légzését, keringését, akkor a körülötte állók azonnal megkezdik az újraélesztést. Ezek a lépések nagyon-nagyon egyszerűek. Egyre jobban mernek az emberek segíteni ilyenkor. Szerencsére Magyarországon is nő annak az aránya, amikor valaki segít, kb. 70%-ot is eléri már Magyarországon is ennek az aránya.
8: Szombaton visszatérhet a Villarreal kapujába Gulácsi Péter, akit családjával együtt fegyveres rablásért spanyolországi otthonában. A korábbi magyar válogatott kapus és hozzátartozói nem sérültek meg, de a történtek miatt a futbolista kihagyta a csapata keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Gulácsi szerdán már arról írt, hogy szeretnének visszatérni a megszokott életükhöz. Az 58-szoros válogatott játékos várhatóan az Elcse elleni bajnoki ismétkezdő lesz. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat. A szél az ország keleti felén megélénkül. 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam a jövő héten 50. születésnapját betöltő Litkai Gergely. Néhány perc, és folytatjuk vele a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lipkai Gergellyel beszélgetünk, aki hát ma holnap 50 éves, és mire, mire eljön annak a pillanata, hogy a Lipkai 50 című előadást megtartod, addigra te már túl vagy az 50. születésnapodon.
2: Hát reméljük, igen.
1: És mondtad, hogy előző nap, ugye 23-án ott Parács Sasváron lesz egy YouTube diszkó, ahol az elmúlt 50 év dalaiból válogatsz. Az előadásod, ami viszont szombaton lesz, 24-én, az is valahogy felőleli ezt az 50 évet? Tehát magadról mesélsz?
2: Igen, magamról fogok mesélni, ez a tervem. Hát meglepetés, hogy hogyan. Tehát nem akarok lelőni minden poén.
1: Hát igen, csak közben, mert az is benne van, hogy mondjuk de úgy dolgozott fel az 50 évet, hogy 50 év történései mondjuk a te szemüvegeden keresztül, vagy mindaz, ami veled történt.
2: Nem árulok el erről részleteket. Én egyrészt nagyon nagy életigazságokat szeretnék megosztani a hallgatósággal, amelyekből épülni fognak. Úgy érzem, már annyi tapasztalat halmozódott fel bennem, hogy ezek cseppjeinek megosztása is egy óriási érték lesz. Aha. Tehát apró igaz gyöngyökként fogják magukkal hazavinni a nézők. Ez az egyik. Másrészt pedig életem annyira színes volt, hogy ezt tovább fogom színezni, hogy még színesebbnek tűnjön annál, amilyen színes volt valójában.
1: És csak téged láthat, hallhat a kedves közönség? Végül is te vagy 50.
2: Igen, ez egy alacsony költségvetésű műsor lesz, ugye? Minden pénz elmegy az ásásra.
1: Nagyon drága belépővel csak téged, igen. Igen, de hát előtte van az, hogy a podcast beszélgetésekben az ugyanazzal a jeggyel látogatható?
2: Igen, vagy, igen.
1: Tehát ott azért lesznek mások is rajtad kívül, akiket láthat, hallhat a kedves közönség.
2: Hát hogyha így nézzük árérték arányban, igen. Ugye? De hát szerintem miattam jönnek majd.
1: Hát még szép.
2: Egyértelmű.
1: De miért csak egyszer? Jó, nyilván az ember csak egyszer 50 éves, de hogyha van egy ilyen előadás, amit nyilván nem ott fogsz kitalálni, hanem megírod előre.
2: Ezt kérdezték a kollégáim is.
1: És nekik mit válaszoltál?
2: Hogy nem gondolkodtam, örülök, ha egyszer fejben tudom tartani ezt 50 évesen, ezt az előadást, ami egy egyszeri alkalom. Úgyhogy ezt válaszoltam, hogyha nagyon jó lesz, akkor majd megismételjük, ha meg nem, akkor elmondhatjuk, hogy ez egyszeri alkalom volt, és egy nagyon hosszú ilyen titoktartási nyilatkozatot íratunk alá minden nézővel, hogy ki ne szivárogtassa, hogy mi volt itt.
1: Szoktam hozni ezt a zenekari meg zenei analógiát, és tényleg vannak olyan helyszínek, ahova mondjuk egyszer beviszel egy koncertet, és aztán vagy ugyanott tudod megismételni, de azt körbevinni az országba már nem lehet, mert mondjuk az a helyi adottságaihoz van mérve az a koncert. De én azt gondolom, hogy egy előadást, amíg 50 éves vagy, addig bármikor, bárhova el tudod vinni.
2: Végül is
1: legalább egy évig.
2: Végül is bárhol lehetne ásni előtte.
1: Ja, hogy az ásás az fontos része.
2: Szerintem egy fontos, fontos eleme.
1: Hát végül is ezt is meg lehetne itt turnéztatni minden városban, faluban.
2: Csinálunk egy világ eleje kertet, utána rövid előadás. Ez jó.
1: Lehet, hogy kicsit fárasztóbb, mint beülni az autóba, és csak simán egy előadást tartani.
2: Hát de milyen öröm. Ott van egy kert, sok fával, bokorral, vidáman csivitelő madarakkal, és utána pedig motorzúgás az M3-oson.
1: Jó, tehát akkor ez egyszeri. Tehát aki erről nem szeretne lemaradni, annak mindenképpen ott kell lenni. Mekkora férőhelyes az a rendezvényház?
2: Hát ez 540 fő. Úgyhogy szerintem bőven van még hely.
1: Azt gondolod? Tehát én egy ilyenre azt gondolom, hogy a Lipkai rajongók már előre megváltják, hogy ne maradjanak
2: le. Szerintem nekik is vannak limitjeik, tehát hogy leutazzanak vidékre, ugye, hogyha ezt a rossz kifejezést használjuk, ássanak egy csomót, és utána még ott legyenek.
1: Csak az mehet be az előadásra, aki előtte
2: ásott? Hát nem, más is jöhet, csak azokat nem látjuk olyan szívesen.
1: De a pénzt hoznak.
2: Hát én végig is a tűzoltóknak megy, úgyhogy mindenki szívesen látunk, de azért az ásókat kicsit szívesebben.
1: De akik előző nap ásnak, azok fognak másnap túrázni is, meg minden, nekik már
2: nekik
1: pont bele lesz a hócipőjük veled.
2: Nekik is kemény lesz ez, de én azt mondom, hogy az igazi nagy élményekért meg kell küzdeni. Most ha az ember elmegy, nem tudom én, raftingolni a Szocsára.
1: Szocsa, mi a Szocsa?
2: Hát egy folyó.
1: De hol van Szocsa?
2: Szlovéniában.
1: Szlovénia. Szoktál menni Raftingolni a Szocsára? Hát,
2: voltam a Szocsán, és láttam a raftingolókat. Ja, de... nem bírok ekkora feszültséget már elviselni ilyen idősen.
1: A folyó nevét nem tudom, de egyszer én is még egy korábbi munkahelyemmel elmentünk raftingolni.
2: Ez úgy hangzik, hogy mi is voltuk, csak beütöttem a fejem, és azóta nem emlékszem, hogy melyik folyó volt.
1: Csak én ugyanezt csináltam, hogy ültem a folyóparton, és néztem, hogy ezt a többiek csinálják, és úgy jó volt, de én nem akartam volna benne lenni.
2: Én voltam már egyébként talán Amerikában egyszer, ami nagyon durva folyón raftingolni, és azóta nem kívánom. Uh-huh. Tehát ez egy meghatározó élmény volt.
1: Ez hogy, még a pályád elején volt, mert akkor mindent értünk.
2: Igen, amikor még jártam Amerikába, de nagyon ijesztő volt. Uh-huh. Nagyon ijesztő volt. De hát nyilván azért, mert korábban nem csináltam, és később se terveztem.
1: Tehát az extrém sportok azok nem nagyon fognak meg, nem érintenek meg.
2: Nem.
1: Egy pernyővel ugrottál ki valaha egy repülőből? Úgy, hogy valaki volt a hátadon?
2: Remélem nem, és hogy nem is lesz erre szükségem. Tehát nem ez a helyzet, jumping. Amikor erre kényszerülök, igen. Nem bungee jumping voltam. Biciklivel estem el már jó néhányszor. Tehát nálam itt vannak a határok. Tehát egy hétköznapi...
1: De az sem direkt volt.
2: Nem. Tehát nem volt egy ilyen kaszkadőr múltam, ahol lángoló kocsikon ugrottam. Hát egyszerű erdei utakon estem el.
1: Nem tervezetten, igen.
2: Nem tervezetten, de jó. Ez is izgis volt.
1: Litkai Gergely vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lipkai Gergely, beszélgetünk most egy kicsit, lendüljünk túl ezen, hogy te most már elmúltál, vagy elmúlsz 50 éves, mire ez a október 23-ai, 24-ai hétvégén megünnepelteted a közönségeddel és önkéntesekkel ezt a jeles eseményt. De mivel te a művészeti vezetője is vagy a Duma Színháznak, a Duma Színház környéki eseményekről is beszélgessünk, mert ha jól tudom, akkor ott is vannak évfordulók, fontos évfordulók.
2: Igen, a szomszédnéni is évfordulót ünnepel. Úgyhogy
1: szomszédnéni produkciós
2: iroda.
1: De milyen évfordulójuk van nekik?
2: Hát valahanyadik, én ezt sose tudom már, hogy ez 20 vagy
1: 25.
2: Akkor szomszédnéni 25. Aha. Igen, én mint művészeti vezető, én részt veszek a szereplőként is. Nagyját, tényleg szerintem a 25-ből majdnem, hogy hát most 23 éves a Duma Színház, tehát szerintem egy ilyen 21 évet biztos, hogy végigkövettem. És hát én mint szomszédnéni produkciót is nagyon kedvelem, Szabit és Ferit, de hogy egyéni fellépőként is nagyon nagy kedvenceim. És ezért örülök, hogy én is ott lehetek, amikor ezt ünneplik.
1: De egyébként lesz egy hivatalos ilyen 25. évfordulós előadás?
2: Lesz egy 25. évfordulós előadás.
1: Mikor, hol?
2: Novemberben. Fogalmam sincs. Tehát ez...
1: Hát ki a művészeti vezetője a Duma Színháznak, akinek ezt tudnia kell? Várja, most megnézem, hát ha én látom. November 22-én.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy november 22-én. Én nekem örülök, hogy a saját születésnapomat fejben tudom tartani, tehát ezt is egy óriási eredménynek érzem, de jó, november 22-én.
1: Akkor előrébb van a szomszédnéni produkciós.
2: Igen. Tehát ők még csak 25 évesek.
1: Megmondjam, hogy ez hol lesz? Érdekel, hogy november 22-én hol fognak ők ünnepelni?
2: Na hol?
1: Nem tudod? Fejből?
2: De.
1: Körösi Csoma Sándor, Kőbánya Kulturális Központ.
2: Na erre tippeltem volna egyébként, tehát ez lett volna az ötletem, de ez az előadás azért fog utazni.
1: Aha.
2: Megy ide-oda.
1: Ez nem csak ott egyszer történik meg. Egyébként ez is egy érdekes, amikor megint a zenei analógia, amikor a zenekarok, előadók ünneplik a akárhányadik évfordulójukat, akkor ugye őt el tudják játszani a dalokkal ezt az egészet. Amennyire én tudom, a Duma Színház és egyáltalán a stand-up előadók nem nagyon szoktak best-of-okat adni, hanem hogy mindig az aktuális előadást játsszátok vagy adjátok elő.
2: Ez a tipikus, bár az ellenkezőjére is van példa.
1: És a szomszédnénék esetében ez lesz, hogy kicsit visszalőnek a kezdeti sikereikre akár?
2: Nem, szerintem inkább a jubileumra fókuszálnak. Jubileumra.
1: Melyik filmben volt ez? Melyik filmben hangzott el így, hogy jubileum?
2: Hát, nem tudom, talán a Álombrigád.
1: Nem, a Szambában.
2: Szambában.
1: Hát. De jó, ez nekem tudnom kell.
2: Ez a rész, ez teljes kudarc részemről. Tehát 10-ből 0 találat.
1: Se 22-e nem volt meg, se az, hogy hol lesz, se a jubileum.
2: Szomszédnéni megvolt.
1: Na, ez a lényeg.
2: Körösi Csoma Sándor és igen. Szamba. Tehát, hogyha valaki eddig nem figyelt volna, ez a helyes tipposzlop.
1: És már le is szűrték, hogy akkor a Körösiben november 22-én a Szambát fogják vetíteni.
2: A szomszédnéni előadásában.
1: A szomszédnéni eljárt
2: 25 éves a Szamba.
1: Jó. Megint egy rövid szünet, és folytatjuk Litkai Gergellyel. Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Addig beveszem a gyógyszereket.
1: Jó.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Ritkai Gergelyel beszélgetünk. Az a baj, hogy amikor túl sokat hülyeskedünk, megpróbálok veled menni, nyilván te sokkal viccesebb vagy, mint én, de nem tudom, mennyi információt sikerül átadni a kedves hallgatóknak.
2: Tehát, hogy hát most ez tényleg egy kérdéses.
1: Hogy mit jegyeznek meg. De hát mindegy, mi elmondjuk.
2: Azért nem egy vízállás jelentés. Jó. Tehát itt nagyon sok fals szám merült föl, helyszínek, filmcímek. Ez nem mondanám, hogy egy tökéletes kudarc, amit eddig csináltunk, de ha nem mented meg, akkor Szabi és feleslegesen Feri, jöttem.
1: Szabi és Feri helyében, tehát most ülök valahol, és hallgatom, hogy a...
2: Vagy szólok nekik, hogy nehogy meghallgassák.
1: A művészeti vezető próbál minket eladni, hogy mit fogunk csinálni, és hát nem ettől lesz tömeg a kultúrház előtt.
2: November 22-én a Körösi Csoma művelődési házban.
1: Már igen?
2: Igen. Tehát ezt még négyszer-ötször elmondom, akkor viszont ennek a műsornak lesz nagyon rossz a hallgatottsága szerintem. Viszont. Tehát, hogy próbáljunk egy konszenzusos irány.
1: Szerintem van az, hogy te bármit mondhatsz. Tehát, hogy én ez így ismerem a hallgatóimat. Viszont vannak
2: azért nagyon... szerintem vannak észszerű határok.
1: Jó, ebben mondjuk igazad van. Ebben is. Viszont vannak nagyon sokan, akik szintén jubilálnak, idén 10 éve a Duma Színház tagjai.
2: Bizony.
1: Na és akkor most kérjük a neveket.
2: Na ezt abszolút tudom. Ezt abszolút tudom, hiszen együtt ünnepeltük. Tehát Szabó Balázs Máté, hogy az S betűvel kezdjem, de egyébként két hölgy, Ács Ruzsina és Ráskó Eszter is 10 évesek voltak velünk. Ugye ők még azóta elhunyt Humor csatornának a tehetségkutatóján bukkantak fel, amit még együtt szerveztünk Duma Színházzal együtt. Sőt, még az RTL-e Sóder Klubnak is a csapata ebben benne volt. Tehát egy nagy össznemzeti tehetségkutatónak lettek ők a felfedezetjei, ugye még Elek Peti, Lakatos Laci, akik benne voltak, Fülöp Viktor, aki most már nem csak ugye stand-up sztár, de abszolút short videó sztár, és most már filmsztár is, ugye Reisz Gábor legújabb filmjében, a Földcímben szerepelt. Illetve szerintem Musimbe, Dávid Denis, ő is ugye annyira híresek lettek már, hogy az elképesztő ahhoz képest, amilyen híresek voltak akkor, hogy egyáltalán nem. És aminek meg még jobban örülök, hogy nagyon, nagyon jó humoristák lettek. Tehát, hogy legalábbis engem nagyon meg tudnak nevettetni mindannyian. És amikor így egy kis beszédet kellett ott tartanom az ünnepségen, kicsit el is érzékenyültem, hogy...
1: Na ezt viszont nehezen képzelem el rólad.
2: De, mert ember örül neki, hogy más meg tudta csinálni a karrierjét, és jó dolgokat mondanak, és ügyesek, és más embereknek örömet tudnak szerezni. Tehát ez meg nekem is. És így együtt tudunk örülni ennek.
1: Két hölgyet mondtál, de nekem van egy ilyen listám. Megkaptam egy anyagot, egy felkészítő anyagot, hogy majd erről is fogunk beszélni, és Zabolai Margó neve tűnik fel.
2: Igen, ő is 10 éves volt, 10 éve volt.
1: Csak mivel, hogy őt kihagytad, ezért most kénytelen vagy róla külön beszélni, hogy ő neki.
2: Igen, mert neki, ugye erre vitatkoztunk is, hogy ő most 10 éves vagy nem, mert az összes fellépőnk 10 évet lehúzott a Duma Színház, de Margó viszont kihagyott szerintem egy hetet.
1: Ja, tehát 10 évvel ezelőtt indult el.
2: De utána ő gyesen volt, más csinált, nem foglalkozott vele, és hát pár évvel ezelőtt tért újra vissza hozzánk. Néhány műsor erejéig, és reméljük, hogy egyre több műsor erejéig. Úgyhogy ilyen szempontból ő kivétel volt így a teljes 10 évüket kitöltők közül.
1: Azok, akiket ma soroltál, és 10 éve tagok, meg 10 éve ismerik őket, ők voltak csak, vagy voltak olyanok, akik 10 éve elindultak, de mondjuk nem sikerült egy ilyen pályát befutniuk. Tehát akik ki mondjuk kikoptak, mert nem volt sikerük, vagy nem voltak annyira ügyesek,
2: viccesek.
1: Szerintem viccesek.
2: Ebből a csapatból majdnem mindenki, aki így bekerült, majdnem mindenki sikeres lett. Tehát nyilván eltérő intenzitással, mindenki küzdködött azért az elején, de hogy most arra sikeresek lettek. Azért, ha az összes fellépőt nézzük, aki valaha felbukkant a Duma Színházban, tehát azért nagyon sokféle pályaív van, nagyon sokan abba hagyták, sokaknak valamikor jobban ment, valamikor kevésbé jól, úgyhogy ez azért nehéz folyamatosan küzdeni a színpadon, és folyamatosan, hogy mondjam, a közönség szívében, meg emlékezetében maradni egyszerre.
1: Az, hogy most őket, mint említetted, köszöntötted, vagy köszöntöttétek, ők nem csinálnak egy ilyen 10 éves bulit? Tehát ennek nem lesz egy olyan kézzelfogható rendezvénye, mint ahogy a Szomszédnénének
2: november 22-én. Úgyisten, micsoda ötlet, ez nem merült fel.
1: Nem.
2: De ennyi jó ötlet van, akkor jövök legközelebb is. Tehát jegyzetelek, és megcsináljuk.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk Litkai Gergellyel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: emberek a történetek mögött.
1: Abaházi Presszó.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lipkai Gergellyel beszélgetünk. Ez most egy kicsit ilyen fura lesz, mert miközben ezt már hallgatják a kedves hallgatók, mi már túl vagyunk rajta, de mi holnap fogunk újra találkozni egy olyan rendezvényen, ami tulajdonképpen majdnem, hogy zárt körül a rádiózásról szól egy kicsit. És ott te, mint előadó leszel ott, vagy voltál ott, most attól függ, hogy honnan nézzük, és mondtad, hogy össze is foglaltad a te rádiós múltadat. Amit majd csak holnap fogsz a közönség előtt előadni, de itt most egy kicsit kifejtetnéd, hogy tulajdonképpen mióta van neked a rádióhoz között. Honnan indul ez?
2: Hát nagyon izgalmas volt, mert amikor megkaptam ezt a felkérést, az egyik szervezőtől, Galavics Andrástól, akivel hát szintén az összes rádióban, ami létezik, már dolgoztunk együtt. Ugye ő egy mindig értékesítéssel foglalkozott, és még emlékszem rá, tehát egy másik kereskedelmi rádióból, amikor együtt csináltunk kisállat és plüssállat reality show-t. Egy rádióban. Mm. Tehát azt kell, hogy mondjam, mindig is nagy újítók voltunk.
1: És ez nagyon ment?

0: Lágerben, és 98-ban találtam, ez lehet, hogy 97 volt egyébként, az első magyar rádiós szereplése, előttünk a 21. század, ez volt a cím, hát akkor még nem sejtettük, hogy mit hoz. És Marton Frigyes, ugye a legendás rádiókabaré szerkesztő volt ennek a főszervezője, ahol ifjú tehetségeket kerestek még a Humorfesztivál előtt. És emlékszem, hogy még Marton Frigyes megsimogatta a fülem. Hogy annyira tetszett neki, amit írtam. Még én valami történelmi divat bemutatót csináltam. És akkor tehát onnantól kezdve én nagyon, hát majdnem minden rádión, ahogy így mentek így úgy a kollégák, így végig haladtam egészen, hát a slágerig, utána
1: a sláger... Még ez meg a sláger rádió volt, ahol a... Mert te a Danubiusnál a bocskorékkal dolgoztál együtt, és amikor ők váltottak, igen, akkor mentél
0: akkor
1: velük.
0: Akkor is mentem, áttekertünk, ha még valaki emlékszik, hogy a
1: sláger... Abban benne volt a Hatházi is, ugye?
0: Hatházi is, még a Gulyás Zoli volt ott, aki már ugye azóta meghalt. Ősi Ildi, tehát még ez a nagyon nagy csapat dolgozott ott. És akkor utána a Hatházi Laci elment a Juventusba műsort vezetni, és akkor én meg ott dolgoztam. És utána még volt a Neo Kamikáze, vagy nem tudom, az a Neo is megszűnt már azóta évekkel ezelőtt. És akkor ott oda is írtam még így utoljára. Úgyhogy így azért a kereskedelmi rádiózást végig kísértem, szerintem az igazi a Danubiustól, amit tényleg ennek a...
1: Hát az volt az első.
0: Az első és az ős forrás, egészen itt a végső ilyen fura próbálkozásokig.
1: Most meg vendégként érkezem.
0: A retro rádióban.
1: És nem előre megírt szövegekkel.
0: Hát nem. De
1: az napi de munka, tehát hogy itt, amikor ilyen reggeli műsorokban ez volt a feladat, hogy írni kis jeleneteket, bármit,
0: ezek
1: akkor az napi...
0: mentek egyébként, általában hetente egyszer vettük föl ezeket a kis betéteket péntek délelőtt, és akkor ezekből lettek, hát azóta klasszikus, mint Rocker Zsolti, meg egyéb remek dolgok.
1: Igen, csak akkor az sokkal jobban megdolgoztatja az ember kreativitását, mint mondjuk ha írsz egy új darab, egy előadást, akkor azt nyilván körbe tudod vinni, vagy most a Duma színházasok körbe tudják vinni, akár nem tudom, egy évig legalább, de ez azt jelenti, hogy itt hétről hétre folyamatosan kellett valami új ötlettel előállni.
0: Igen, hát ilyen heti, nem tudom én, 4-5 jelenetet biztos, hogy írtunk, vagy kis nem tudom, volt még ez a Nekem 8, meg ilyen betétek, úgyhogy
1: És az saját ötlet alapján, vagy azt mondjuk mindig az adott műsorvezető kérte, hogy arról írj, hogy...
0: Hát néha kaptunk, hogy erről jó lenne írni, néha pedig tényleg mi magunk találtuk ki. Tehát nagyon jó volt ez az alkotói szabadság, és ami meg külön jó volt, hogy mindig megvédtek bennünket. Tehát, hogyha nagyon durva dolgok is lementek, akkor is...
1: Volt ilyen?
0: Hát voltak, volt egy-két elég meredem.
1: De akkor kitől kellett megvédeni? Nyilván nem a hallgatóktól.
0: Hát mit tudom én, a szponzoroktól. Tehát akik hát nem túl jó színben tűntek föl mondjuk egy ilyen anyagban, és...
1: Tehát konkrétan neki mentetek azoknak, akik hát a pénzt adták a rádiózásra?
0: Hát volt egy, amikor ilyen üzemanyag ár csak nagyon magasak voltak egy ilyen időszakban, és akkor...
1: Volt az.
0: Igen. És akkor volt egy ilyen anyagunk, hogy hát miért ilyen drágák az üzemanyagok, és akkor interjú egyik támogató középvezetőjével, és akkor volt, hogy ott egy medence partján laptopoztam mesztelen nők társaságában, és akkor...
1: És meg
0: volt
1: is
0: egy
1: volt
0: ilyen...
1: nevezve a támogató?
0: Persze,
1: tehát,
0: persze.
1: Valamelyik...
0: Konkrétan, igen. És akkor arról volt szó, hogy hát jaktott minden ilyen középvezetőnek van egy ilyen projektünk, és hát ezt valahogy teljesítenünk kell, mert nagy az elégedetlenség. És akkor hát emiatt óriási felzúdulás volt, nem tudom, ilyen valami nagy reklámcsomagot is felmondtak, vagy szponzorációs csomagot is felmondtak.
1: És de ebből valamit ti érzékeltetek? Tehát levonás
0: hát
1: volt?
0: Elmesélték után, és még csak levonást se kaptunk. Aha. Tehát én azt kell, hogy mondjam, mert akkor nagyon jól ment a rádiónak, mert szerintem egyébként biztos, hogy nagyon durva lett volna ennek a következménye. De, hogy...
1: de nem kellett változtatni, nem volt ennye-bennye szőnyegszérén állás, hogy legközelebb ilyet
0: megcsináljátok. Elmondták, hogy azért ezt gondoljuk át, hogy ezt tört, történt, de

0: nem volt olyan, hogy ebből milyen jövőbeli következtetéseket vonjunk le, és hát úgy érzem, nem is vontunk.
1: Hát és nyilván a hallgatók meg hülyére rögték magukat, és mindig ez volt a legfontosabb talán.
0: Igen, igen, igen.
1: Hallgatói visszajelzések hozzá eljutottak? Mert akkor még nem volt, talán akkor még nem volt SMS-fal, meg nem volt kommentelési lehetőségek.
0: Talán már voltak ilyenek, szóval nagyon sok karakterünket megszerették, akiket ott kitaláltunk, meg azért szerintem ez egy abszolút, nekem egy nagyon kedves és emlékezetes időszak volt életemből.
1: De már nem hiányzik.
0: Nem, már ki tudom élni magam mindig máshol. Meg ez annyira szerencsés vagyok ilyen szempontból, hogy annyi helyen és annyi műfajban tudtam kipróbálni magam, és remélem, hogy még tudom is majd, hogy nincs ilyen hiányérzetem. Tehát ez, én azt kell, hogy mondjam, irigykednénk magamra, ha nem ilyen lennék.
1: És érzel, ha már itt tartunk, bárkin irigységet? Tehát, hogy nézi a te karriered, hogy hova jutottál, ez érzékelhető?
0: Nem igazán foglalkozom ezzel. Én ha valaki irigy, akkor meg tudom érteni. Tehát, hogy ez azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez egy csomó minden tök jól sikerült.
1: Hát jó, de hát mondjuk meg is dolgoztál, érte? Tehát, persze, hány órát dolgozol egy nap?
0: De most az irigy, nem tudom, hát most nem akarok ilyen versenybe belemenni, hogy én 64 órát dolgozom egy nap, egy más időzónáról repülök más időzónára, hogy ne érjen véget az a nap. De hogy vannak, akik sokat dolgoznak, és mégse sikerül ennyi mindent elérniük, és akkor meg az ember nyilván érez magában irigységet, vagy keserűséget, ami abszolút méltányolható. És sok szempontból szerencsésnek is gondolom magam, hogy nagyon sokszor úgy alakultak a dolgok, nyilván mindenki azt mondja, de hát azért tenni is kell, de hogy úgy érzem, hogy szerencsés is voltam, és jól alakultak a dolgok váratlan helyzetekben is. Úgyhogy ilyen, tényleg, amit így meg tudok fogalmazni a saját pályámmal kapcsolatban, és ezért is tartom ezt a rendezvényt, az a hála, hogy mennyire hálás vagyok a közönségnek, aki ebben így kitartott mellettem ilyen hosszú időn keresztül.
1: Lehet, hogy nem pont ideillő, tehát, hogy egy szerkesztő a fejemre koppintana, hogy itt most ezt miért kérdezted meg, de közben nem volt ez alatt az 50 év alatt és a rengeteg meló közben kudarc élményed?
0: Dehogy nem. Tehát szerintem a kudarcok azok nagyon jók. Egyszerűen, hogyha az ember mindig sikeres lenne, akkor az olyan, nem tudom, nehezen becsüli meg ezeket. Nagyon sok kudarc is volt az életemben, és azért is tartom magam szerencsésnek, hogy ennek ellenére nem tört meg a karrierem, vagy nem, mint ezután nem rúgtak ki a rádióból, másután viszont kirúgtak, igen, de mondjuk ezután nem rúgtak ki a rádióból, meg hát én nagyon sok mindent kipróbáltam úgy is, hogy esetleg nem értettem hozzá, és néha sikerre végződött, néha pedig kudarca.
1: Azt, amit, ahol most vagy, amit most csinálsz, azzal te elégedett vagy? Tehát, hogy ha visszatudsz arra gondolni, hogy amikor 30 évvel ezelőtt te milyen voltál, meg egyáltalán mit vártál az élettől, vagy mit terveztél az életeddel ahhoz képest, ahol most vagy?
0: Hát ez a legmerészebb álmaimba se szerepelt, hogy itt leszünk, és itt leszek én. Tehát ez egy csomó mindenre nem is gondoltam. Tehát olyan dolgok valósultak meg, amikről nem is álmodtam. Tehát valaki mindig azt mondta, hogy hát ez megvalósult álmom volt, egy csomó mindenről, ami így elém esett, mint a sűrű galamba, számba, azokra én nem is álmodtam. Úgyhogy ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, a legmerészebb álmaimon túl is valósultak meg dolgok életemben, és az a legjobb, hogy ettől nem érzem úgy, hogy már ne akarnék csinálni semmit, viszont amikor éppen nem csinálok semmit, akkor nem vagyok elkeseredve. Hiszen már egy csomó mindent csináltam. Van egyébként, szokott lenni ilyen időszak, most éppen nem ilyen van, de egyébként abszolút.
1: De azt már meg kell tervezni, hogy legyen olyan időszakod, amikor nem kell csinálni semmit?
0: Sajnos igen. Hogyha nem ásunk, akkor nagyon jó lesne néha így csak hátradőlni és nézni az eget, de akkor se érezném azt, hogy most lecsúszom valamiről, mert már hát igazán miről csúsznék le, ha már ennyi minden rajta voltam.
1: Fontos info, október 23 és 24, Parács Asváron kétnapos programsorozat, és ott meg lehet ünnepelni azt, hogy Litkai Gergely 50 éves lett. A jó Isten éltessen még nagyon sokáig.
0: Köszönöm, mindenki hozzon ásót.
1: De csak azok, akik mennek.
0: Igen, igen, ja, főleg azok.
1: Igen. Köszönjük szépen. Ciao.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban élelmezési világnap lesz holnap. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Holnap lesz az élelmezési világnap. Az idei motto innovációval a fenntartható és méltányos élelmezésért. Október 16-án egyebek mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy mit tehetünk az élelmiszer pazarlás ellen. Mondta rádiunknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
5: Egy átlag magyar háztartásban fejenként évente 60 kilónyi élelmiszerveszteség keletkezik. Már csak emiatt is érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk a hűtőszekrényünket, tudatosak vagyunk-e azzal kapcsolatosan, hogy mit tartunk a kamrában, minek mi a lejárati ideje az otthoni készletekből, hogy odafigyelünk-e a bevásárláskor, bevásárló listával megyünk-e például, hogy a szükséges termékeket beszerezzük. Ha ezekkel kapcsolatosan tudatosak vagyunk, akkor jelentősen visszaszorítható az otthonunkban a élelmiszerpazarlás.
4: Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia. Nagykanizsán halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzúgokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket, egy LGT klasszikust például, szóval pár perc múlva az egy elfelejtett szó, de itt lesz az Amíg Oda Bombon a Krisztál, most pedig jön a Well Hello, a halott pénze.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Máté Péter klasszikusát hallgattuk, ez volt az Azért vannak a jó barátok. Jön a Belmondó is pár perc múlva, tőlük a Lesz volt van szól, a TNT slágere után. Nem jön állam a szememre a Retro Rádióban.

Nagyobb slágerei retro rádióban az Závodi Gábort hallgattuk, annak idején demóképpen énekelte fel és játszotta fel az Évele Boldogan című dalt a Csini Baba című filmhez, de az alkotóknak annyira megtetszett, hogy végül az ő előadásában került be a filmbe és került fel a film soundtrack albumára. A folytatásban jön mindjárt a Csoda az élettel, az Unisex, de még előbb itt a Quimby és az Autó egy Serpentinen a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Magna Cum Laude, ez volt a köszönet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a P-Mobil egyik klasszikusa, a 2 forintos dal, előtte pedig a Nox és a 100

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Varga Feri, Balási Bettivel ez volt az Egy Bolond Százat Csinál. Az AD stúdió is velünk lesz, pár perc múlva a nyári eső szól majd tőlük. A Kártágó egyik legnagyobb slágere után. Már is szól a Requiem, itt a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Republik és a 67-es út után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap is találkozhatunk, ahogy ezt megszokhatták. A vasárnapi Abaházi Presszóban lesz megint dalpremiér, Király Linda új dalát fogom majd bemutatni. Beszélgetek majd Galla Miklóssal egy új előadása kapcsán, Zsús Katival egy különleges, számomra teljesen új képregényhez kapcsolódó, vagy képregényes felolvasó színházról mesél, ahol egy rejtő művet adnak majd elő, és a Kim Novák, illetőleg a Hobo Blues Band egykori gitárosára, Pribil Györgyre emlékeznek zenész barátai egy koncerttel, az egyik fellépőt, az egyik barátot, Mezei András blues zenészt is hívom. Bízom benne, hogy vasárnap is találkozunk. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Soltész Rezső dalával búcsúzom. Szóljon hangosan az ének a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.